0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja

0: írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
1: Ezek voltak a hírek.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
2: A csíkosfejű nádipaszáta állományának 95%-a eltűnt a múlt évszázadban, így alig 50 költő állománya ismert világszerte. Utolsó bizonyított hazai költése 2011-ben volt Nagy Iván határában, a Kunkápolnási mocsárnál, olvasható a Portobágy Természetvédelmi Egyesület közleményében. 2020 áprilisában Tihanyban, majd Csornán észlelték az énekesmadár egyedeit utoljára. A természetvédők egy nemzetközi program keretében több ezer hektár vizes élőhely állapotát javítják kímélő legeltetéssel, kaszálással és vízgazdálkodási beavatkozásokkal, hogy a szikes réteg 2030-ra ismét megfelelő költőhelyet nyújtsanak a fajnak. Idén, április 20-án Nagy Ivánnál sikerült befogni a csíkosfejű nádiposzáta egy példányát, írta a Kubi.
1: 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kannabiszt találtak a podgyászukban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolombói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kannabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szállítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralásokon. Során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Jó reggelt kívánok! Ez itt a Félúton, Borgula Andrással a Tilos Rádió stúdiójából. Szerbusztok! Ébredjetek föl! Kedves diákok, érettségizők, igen... Hajrá, mindent bele, rémálmaimban ne jöjjenek elő még egyszer azok az álmok, amik visszahozták az érettségimet. Nektek van ilyen? Nekem sokszor visszaszokott, arról szoktam álmodni, sokszor az erős túlzás, de hogy szoktam arról álmodni, hogy benn vagyok. Madácsgimi folyosóján várakozom, de már ennyi éves vagyok, így 51 mindjárt, és így mondogatom mindenkinek, hogy de én már leérettségiztem, nekem ez már megvolt, én már kész vagyok, nekem már nem kell még egyszer leérettségizni, és mindenki ott nyugtat, hogy Arnás, normális vagy, nyugodjál le, minden rendben lesz, meg fogod tudni csinálni, nem kell kitalálnod ilyen hülyeségeket, és én meg ott teljesen feleslegesen próbálom bizonygatni, hogy nem. Na! De ezzel le is tudtuk az érettségi őrületet, ami ma megy. Mindenkinek tényleg sok sikert kívánok. Meg szerencsét, szerintem az tök fontos. Tehát, hogy még azt elmesélem, hogy volt egy osztálytársam, aki egy tétel tanult meg egy bizonyos tantárgyból, és együtt ültünk a teremben, és az hiszem nem segített neki a tanárnő, de így sok cetli ott ki volt téve, így kihúzta az egyiket, így hátrafordult, ránk mosolygott, és azt mondta, hogy a tétel nevét, és mindannyian tudtuk, hogy ő ezt az egy tétel tudja. Szóval nagyon-nagyon-nagyon fontos a szerencse, amit mindig az életben. És az 1% is fontos, úgyhogy bemondom ma párszor, amit feltétlenül akarunk mondani minden adásban. Társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18 00 24 54 2 41. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok. Na, és akkor kezdjük el a műsort, ma nem fogok beszélgetni, azt majd két hét múlva, hanem a zenélni fogunk, és nem azért, ami valamelyik nap történt velem a színházba, elkapott egy úr, hogy jött előadást nézni, és ott látotta, hogy nem tudom, fészkelődöm a színház előterében, a kávézójában, és kérdezte, hogy holnap akkor leszel a Tilosban, és mondtam, hogy leszek, és zene lesz, és mondtam, hogy hát zene lesz, és akkor azt mondta, jó, akkor hallgatom. Tehát a beszélgetések igazából a lényeg, de időről időre be kell, hogy valljam nektek, számomra is nagy szüksége van arra, hogy

a szerkesztő műsorvezetőtök. Szóval egy ilyen rövid kicsi videóba bukkantam, ami arról szólt, hogy milyen az, amikor megcsörren a telefonod, és a vonal végén, a vonal másik végén Aretha Franklin szól be, hogy szeretné a ti dalotokat feldolgozni, mert neki nagyon tetszett, és hogy akkor vajon ennek örülni kell-e, hogy úristen, jaj de jó, végül is egy nagyon-nagyon híres énekesnő, vagy rögtön lehet rinyelni, hogy te jóságos atya úristen, sokkal jobban fogja megcsinálni, mint ahogy én csináltam, úgyhogy azt gondoltam, hogy olyan dalokat fogok játszani, először lejátszom az eredetit, és utána lejátszom az Aretha Franklin covert, ami ugye, mert csomót beszéltem róla ebben a műsorban, mert nagyon szeretem ezt a témát, ami azt jelenti, hogy egy az egyben, megvéve a jogokat, átdolgozva a számot, mindenki által elismerten, egy énekes, egy másik énekesnek, vagy egy együttes, egy másik együttesnek a számát újraértelmezi. Szóval ilyeneket fogunk ma hallgatni, és akkor ti pedig elmondhatjátok, hogy szerintetek melyik a jobb, az eredeti, és kár volt Aretának hozzányúlni, vagy igazából az eredeti semmit nem ér, és csak Aretha Franklin átdolgozása az, amit érdemes meghallgatni. Na, kezdjük az elsővel, ennek én például imádtam az eredetiét.

Igen, akkor, ahogy mondtam, ez volt az eredeti, amit egyébként, egy csodálatos szám, nem? Egyébként a Pulp Fiction, igen, a Pulp Fictionben hallottam először, és rögtön beleszerettem. Így énekli ezt Aretha.

Igen, na, melyik volt a jobb, a Dusty Springfield, vagy az Aretha Franklin, lehet választani, szavazzatok magatokban, és akkor a nap végén majd összesítitek a szavazás eredményét, és eldönthetitek, hogy Aretha Franklin a királynője a soul jazznek, vagy csak gyenge utánzója, feldolgozója más számoknak. Azt gondoltam, hogy ráfutunk még egyre, és aztán lehet, hogy elmesélek egy történetet is, ami most így eszembe jutott, miközben hallgattuk a számokat. Hát, na, erről például fogalmam sem volt, hogy ez létezik Aretha Franklinnél, pedig én őt sokat hallgatom.

Halló? Igen, itt a Beatles beszél. Sziasztok, Beatles, itt Aretha Franklin. Aretha Franklin? Úristen, igen, miben segíthetünk? Arra gondoltam, hogy feldolgoznám az egyik számotokat. Micsoda? De melyiket? Hát az Eleanor Rigby-t. Az Eleanor Rigby-t? Persze, nyugodtan, akkor csináld csak meg. Viszlát, sziasztok! Fiúk, most hívott Aretha Franklin. És? Bakker, földolgozza az Eleanor Rigby-t.

Köszönöm a dicsérő szavakat, igen, igen, micsoda színész írtátok, valóban, és akkor nem tudom kihagyni, hogy ne meséljem el nektek, hogy mi történt velem az elmúlt napokban, vagyis hát jó, nem igazából velem történt, de mégiscsak részese vagyok a történetnek. Nem tudom, hogy hallottátok-e, de a Thália Színháznak az egyik előadását az ügynökség, aki a jogokat adta az előadáshoz, levetette, mert hogy egy fekete színészre írt, vagy egy fekete karaktert, egy fehér színész játszott, akit feketére maszkíroztak, és ez problémás. Nem fogunk ebbe belemenni, hogy miért meg hogyan, ez tényleg nem ide tartozik, de megírta ezt a Telex. És a Telex alatt, sőt ki is posztolták ezt, és a poszt alatt elkezdtek az emberek vitatkozni arról, hogy akkor tényleg fekete színésznek kell játszani egy fekete karaktert, vagy hát fordítva ez gyakran most már megesik, hogy egy fekete színész játszik egy nem fekete karaktert, és ez általában nem probléma, vagy kinek probléma, vagy kinek nem. Elindult ez a kis diskurzus, ami elég szórakoztató volt, meg néha érdekes is, és egyszer csak konkrétan tegnap reggel azt hallom, hogy a párom Barbara, aki egy ilyen visszafogott személyiség, tehát hogy nagyon kulturáltan viselkedik, még akkor is, amikor ketten vagyunk, értitek, és simán lehetne, nem is tudom, bármit csinálni, de ő még akkor is visszafogja magát, tehát tényleg egy úrilány, egy külvárosi úrilány. Hát úgy röhögött föl az ágyban, miközben én már reggel nem is tudom, mit csináltam, kávét főztem, hogy nagyon ritkán hallottam ilyen kiszakadó érzelem megnyilvánulást belőle, és nem kérdeztem, hogy mit nevet, és mondta, hogy a Telex cikk alatt, amiről erről írnak, hogy akkor mit vettek le, meg miért, meg mi az, hogy blackface, meg jó ez, valaki kommentelt, tehát mivel ez teljesen nyilvános, ezért elolvasom nektek, hogy mit írt a cikk alá Szigeti Ákos. Nem, ugye nagyon nehéz, mert nem tudom, vajon felháborodva mondta, vagy magyarázva. Na mindegy. Szigeti Ákos. Kálid Artúr, Kembe Szorel, Stúbnya Béla, Borgula András, Varga Ádám, azért van pár elérhető fekete színész Magyarországon. Nos, hát én már sok minden voltam. De fekete színésznek még sosem láttak, és akkor én tudom, hogy ez egy rádió. És hogy a rádió a rengeteg előnye mellett rendelkezik sokszor azzal a hátránnyal, hogy csak a hangomat halljátok, és oda képzeltek a hang mögé egy arcot, egy testet, egy karaktert, egy bőrszint, egy frizurát, az nagyon egyszerű nálam. Szóval én itt egy nagyon komoly bejelentést szeretnék tenni mindazok számára, akik idáig azt gondolták, hogy fekete vagyok, és ennek hangot is adtak. Nem vagyok fekete. Nem vagyok fekete, zsidó vagyok, ami nagyon, tehát nem lehet egyetleníteni el egyiket a másiktól, de az egyikről sokat beszélek, szinte folyamatosan, állandóan, elnézést is kérek emiatt azoktól, akiknek ebből már elege van. De hát azt gondoltam, hogy akkor ez most így hangozzon el. Egyébként folytatódik ez a nagyon kedves kis párbeszéd ott, hogy László Behovsics azt írja, hogy Borgula András fekete, mi van? Rákos András is hozzászól, hogy Borgula András az első fekete is. Micsoda, közben olvasom, mit írogattok, egy helyre kéne figyelnem. Borgula András az első fekete zsidó. Erre Szigeti Ákos, aki ugye az eredetit írta, azt írja, lehet, hogy kevertem valakivel, mire Lévai Szabolcs még azt tette hozzá, Rákosi András, az Lenny Kravitz. Na, hát így, igen, igen, egyébként természetesen nagyon büszke vagyok rá, hogy így a fekete közösség tagjának választottak, vagy gondoltak, és viseltem ezt a címet egészen mostanáig, mármint, hogy fekete is vagyok, most már pedig maradok csak az, amit az előbb mondtam. Szerintem megérdemli ez a műsor, hogy most zenével folytassuk.

Halló, tessék, itt Benny King beszél. Ben, szia, itt Arita. Arita, mi újság, hogy vagy? Tesó, figyelj, az, hogy hallottam az új számodat. Melyiket? Hát a Spanish Harlemet. És tetszett? Annyira tetszett, Ben, hogy azt gondoltam, hogy én is eléneklem. Oké, szia, Arita. Nem hiszem el, basszus, nem hiszem el.

Igen, igen, jól van, persze, gondoltátok, hogy ismeritek az összeset, meg hát jó, most feldolgozott egy szól, egy másik szól énekest, oké, semmi különös, de erre senki sem számíthatott. Jaj!

Halló, itt a Rolling Stones beszél, tessék! Sziasztok, én Aretha Franklin vagyok, és nem zavarok? Nem, Aretha, tök jó, hogy hisz. Mizu, mi újság, mit szeretnél mondani, hogy vagy? Mind dolgozom mostanában. Köszi szépen, minden oké, nagyon jól érzem magam. Ilyen feldolgozásokon dolgozom mostanában, és azon gondolkoztam, Aretha, óvatosan, hogy mit fogsz mondani. Szóval azon gondolkoztam, hogy mi lenne, ha feldolgoznám az egyik számotokat. Mi? Egy Rolling Stone számot akarsz énekelni? Hát igen, erre gondoltam. Miért, baj? Hát nem, végül is nem.

fantasztikus dramaturgiai összekötő szálat találtam itt a zenék között. Ez a szám, mármint a feldolgozás, Arita feldolgozása egy filmhez készült, amelyben a főszerepet Whoopi Goldberg játszotta. És Whoopi Goldberg, bármennyire is hihetetlen a neve alapján, fekete! Borgul András pedig nem. Na jó, aki nem hallotta, hogy miről beszéltünk, a, nem tudom, 10 perc előtt, annak fogalma sincs róla, de igen, Goldberg kisasszony fekete, és nem tudom, tudjátok-e, észrevettétek-e, hogy nincs szemöldöke. Bizony, nincs szemöldöke. És miért nincs szemöldöke Whoopi Goldbergnek? Mert leborotválja. És miért borotválja le? Mert ezzel teszi különlegesen a megjelenését, ezt ő találta ki, tehát semmi, nem tudom, orvosi, vagy egészségügyi, vagy milyen okai nincsenek, hanem ezt így kitalálta magának. Na, szóval, ja, még azt akartam elmondani nektek, ezt. Társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454-2441. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok. Szóval légy szíves, még lehet majdnem 20 napon keresztül felajánlani az 1%-otokat. Ne menjen pocsékba, adjátok, vagy a Tilosnak, vagy másik civil szervezetnek, de ha hallgatok minket, akkor főleg a Tilos. Még azt akartam elmesélni, rémesen fut az időnk, így a identitással kapcsolatban, meg nevekkel kapcsolatban, mint Goldberg, meg Borgula, hogy hát ez a Borgula, ez egy problémás, én tudom, csomószor jött mindenféle értesítés nekünk, vagy nekem személy szerint mindenféle nevekre, tehát a Borgulát azt nagyon-nagyon sokféleképpen lehet értelmezni. Egyszer például behívtak engem a NAV-hoz egy ellenőrzésre, és a levelet azt Borgula Gyulának címezték, és amikor megérkeztem a, nem tudom, a NAV irodába, ahol igazolni kellett magamat, és látták, hogy hát nem ez a nevem, akkor nem is nagyon akartak beengedni, és aztán kiderült, hogy hát végül is én vagyok, akivel beszélni akarnak, csak hát kicsit eltévesztették a nevemet, de adtam már interjút az RTL-be, ahol Borgula György, azt nem tudom, hogy lettem Borgula Gyuri, nem voltam soha, de a legemlékezetesebb történet az sajnos nem velem történt meg, hanem apukámmal, de ez a családi legendáriumnak komoly része, és most megosztom veletek is, hogy ő egyszer kapott egy levelet, Borgula Istvánnak hívták apukámat, Isten nyugosztalja, kapott egy levelet hivatalos helyről, ami Borgula István helyett Bőr Gyulának szólt. Hát, ezt nagyon nehéz lesz felülmúlni, de azért most megpróbáljuk egy kis zenével.

Halló, itt Elisa Kiz beszél. Szia Elisa, itt Árita beszél. Árita, ne hülyéskedj, de jó, hogy hisz, mi újság? Figyelj, eszem jutott valami. Nem, ugye nem azt akarod mondani, hogy földolgozod valamelyik számomat? Hát, de pontosan azt.

Hát igen. Itt a végére, az utolsó 10 percre hagytam nektek a politikai közéleti részt. Ez is lesz a mai műsorban. Hadd ventiláljam ezt is ki, mert hát így a választások után így ilyen furcsa feszültség telepedett rám, és így nem tudtam élvezni azt, amire igazából olyan régóta vágytam, és akartam, hogy megtörténjen, és egyszer csak így a nyakunkba szakadt, és most akkor ez van, és ez lesz, és itt fogunk élni, és te mi lesz, és hogy lesz, és tényleg szinte már-már elképzelhetetlen volt, hogy ez megtörténhet, és ha megtörténik, akkor hogy fog megtörténni, és utána mi lesz, és na... Ezt próbáltam nektek, vagy ezt próbálom nektek elmondani dalba öntve, de hát nem én, hanem két énekes nő igazából. Az egyik ugye Aretha Franklin lesz, a másik pedig Gloria Gaynor.

Because I'm one of

Emberek, nem tudom, hogy elhiszitek, de lejárt az egy óra, amit így Aretha Franklin, nem is tudom, nem kellett trónra ültetni, mert már rég ott volt, vagy nem kellett megkoronázni, mert már azt is rég megkapta, szóval, hogy nem tudom, istenítésére szántam ezzel a kis politikai közéleti üzenettel ide a végé, de nem csak, hogy túlélni fogunk, hanem fantasztikus idők jönnek. Jó, reménykedjük ezt, ez most olyan szép, most még kisebb nyitottuk ezt a könyvet, most még csak így a covert, ha már coverokról beszélünk, most még csak a borítót figyeljük, és azt nézzük, hogy milyen fantasztikus dolgok lehetnek majd ebbe a könyvbe, aztán majd rádöbbenünk, vagy sem. Minden esetre új idők jönnek, változások jönnek, és ez egész biztos, hogy jó lesz. Itt is változások jönnek a Tilos Rádióban, ugyanis én szépen elmegyek dolgozni a színházba, és ide a stúdióba beülnek a srácok, akik közép és egyesek szerint Kelet-Európa legjobb reggeli adását fogják nektek biztosítani. Én elköszönök ezzel a számmal, két hét múlva jövök, nem egyedül, hanem egy csodálatos színésznővel, és majd megbeszéljük, hogy milyenek az első hetek az új kormány idejé alatt, vagy regnálása alatt. Na, szevasztok, jók legyetek, még egy utolsó arra teszem.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A fecskéknek az idei tavaszvégi napsütés komoly kihívást jelent, írta a NatGeo. A hazánkba visszatérő fecskék hagyományosan nedves földből gyújják össze fészkeiket. Ezek a sárgolyók biztosítják a fészkek szilárdságát, az idei asszályos tavaszon azonban sok helyen nincs elérhető sár. Az egykori utcai vízcsapok megszűntek, a hagyományos állattartás visszaszorulásával eltűntek a jószágítatók és rendszeresen felázó földes területek is. A Magyar Madártani Egyesület szerint egyszerű módszerekkel bárki segíthet a fecskéknek. A legegyszerűbb, ha egy kevésbé forgalmas földes területen alaposan fellocsoljuk a talajt, amíg az már nem tud több vizet felvenni és puha, ragadó sárrá alakul. De egy egyszerű, tálcás megoldással akár erkélyen vagy teraszon is kialakítható ilyen sárgyűjtő, egy lapos edény, benne földdel, amelyet rendszeresen nedvesen tartunk. 22 buddhista szerzetest vettek őrizetbe Sri Lankán, miután a vámosok összesen 110 kg kanabiszt találtak a podgyászokban elrejtve. A hatóságok szerint ez minden idők legnagyobb drogfogása a kolumbói nemzetközi repülőtéren, írja a Guardianre hivatkozva a Refresher. A kábítószert bőröndök dupla falai mögé rejtették. A lefoglalt drog úgynevezett kás volt, amely a kanabisz erősebb hatású változatai közé tartozik. A hatóságok becslése szerint a szárítmány értéke elérheti az 1,1 milliárd Sri Lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralásuk során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban. Now watch this. One time I'm asking them come to culture move.

0: Hello, te sokák! Respekt!
1: Kívánunk, jó
0: reggeleket! Tisztelet nevében, Kolorlokál!
1: Szevasztok!
0: FM 90,3 vagy az internet, vagy a mobiltelefon.
1: 2015-37-73.
0: De most ne telefonáljatok, mert ez felvételről megy. Nem.
1: Most megcsúszott a szalag a magnóba.
0: Igen.
1: Kazettát kicseréljük. Jó. Ketten vagyunk máma, mert igen. András barátunk a távoli sivatagban túrja magát, és fedez fel kiváló rómokat. Így most nélkülözzük, üdvözítő társaságát. De majd lesz 9 órától vendégünk.
0: Meglepetés vendég, akinek a neve Jakab György, és történelem tanár, bár nem tanít már egy jó ideje.
1: De az ön definíciójában azért még mindig így
0: szerepel. És arról gondolkozik folyamatosan évtizedek óta, hogy hogyan kéne tanítani a történelmet.
1: Ez annál is aktuálisabb ma, mert kedves gyerekek, milyen érettségi van máma? Töri érettségi van. Ennél nagyobb szerkesztési bravúrt nem tudom, ki tudna még elkövetni.
0: Akkor most jönnek ki mindjárt a kérdések.
1: Igen, és akkor majd érdekes lesz majd ezt.
0: Akkor élőben tanárulra megoldjuk.
1: Élőben ütköztetjük, és elküldjük a gyerekek mobiljára a megoldás kulcsokat.
0: Szerintem a Verbőci 3-as könyv jelentőségéről lesz szó. A magyar alkotmányosság fejlődésében.
1: Aha, esetleg Pázmány Péter, Betlen István.
0: Szegedi gondolat.
1: A Trianon utáni magyarság felzárkóztatására tett nemzeti kísérletek.
0: Klébezben Kunó kultúrnemzet koncepciója és annak megvalósítása.
1: Az annyira

0: szép, hogy szép. Idézőjeleket kiraktam, hogy az hétfői, tehát a kezdő érettségi magyar tétele kapcsán hogyan kezdtek el hörögni, drága
1: polgártársaink? Jó, hát ezt mindenki triggered.
0: Herceg Ferenc Vas Albert, mint tételek szerepeltek az idei magyar érettségiben, az írásbeliben. És akkor ez megint kiváltott egyfajta kritikai hullámot. Nem tudom, hogy mennyire érdemes ezzel foglalkozni, ez csak úgy említés szinten kiállítja össze a tételeket.
1: Én erről a helyről szeretném meghirdetni a kultúrharcnak a végét. Részünkről befejeztük, már el se kezdtük szerintem alapvetően.
0: Ezzel nem kezdtük el sohasem, vagy nem tűztük ki a zászlót, és nem kezdtünk el. Csak mondtunk, meg irányt mutattunk.
1: Mint egy kritikai szemlélettel viseltettünk a leegyszerűsítő magyarázatok, és a kultúrával való hergelés folyamatában, úgy pro, mint kontra. Szerintem ez egy nagyon nagy ártány, és nagyon jó hosszú idő alatt leszivárgott olyan rétegekben is, akiknek már borzasztóan leegyszeresített plakátüzenetek formájában triggerelt, és ez egy óriás rage bait. Mi volt, Dücsali, vagy mi valamit egyszer kitaláltunk rá.
0: Ja, a rage baitre?
1: Aha.
0: Dücsali, igen. A néma H miatt olyan érdekesen kell ezt ejteni.
1: Hát nem tudom, talán volt valami jobb is rá. Hát, hogy ezen most már éppen túl kéne lépni, mert azt hiszem ki van maxolva azt, hogy hogyan lehet az identitáspolitikát használni. Na de erre majd visszatérünk.
0: Hát erre is vissza lehet térni, hiszen a tanár úrnak a könyve is a kezünkbe került.
1: Egész klassz tudsz. Na de majd erről
0: később. Na egy kicsit kisvártat, igen.
1: Az elmúlt 20-25 évnek a legkülönösebb terméke az úgynevezett középen álló, önmagát kritikusnak gondoló értelmiségi, aki azt gondolja, hogy az igazság vektorosan működik, és mindenképpen középen kell állni. Tehát, hogyha, és ezt nagyon kihasználva...
0: Az egyrészt másrészt értelmiségűre gondolsz?
1: Igen, amikor elkezdi mondjuk a szélső jobboldali gondolatokat kritizálni, úgy kezdi, hogy nem politizálok, de...
0: De.
1: És,
0: amikor, de azért az mindenkinek és feltűnt, akkor, amit én is megütközve tapasztaltam. Bocsánat.
1: Kritikával illeti mondjuk a... teszem azt az emlékezett politikát, vagy pedig társadalompolitikát, vagy bármit, akkor hozzáteszi, hogy van egy ilyen nemzeti farok belerakva, vagy ilyen konzervatív farok, hogy na de hát a másik oldal is, ugye? Na de a vókok. Uh-huh. Na de azért ne menjünk el túlzásokba, és akkor a középre helyezkedésnek a kultúra, ez egy természetes reakció, amikor próbálják szélre húzni a dolgokat, csak azt nem veszik észre, hogy minél sikeresebben húzza valaki a szélre a saját mondandóját, a közép annál messzebb kerülhet az igazságtól. Tehát, hogy ezt nem lehet meghatározni, számtani közepet nem lehet meghatározni, sem értanit ebben a véleményvilágban. Tehát, hogy ez nem úgy van, hogy mert ez azzal próbálkoznak politikusok, hogy húzzák az igazságot az egyik oldalra, és aki azt mondja magára, hogy én nem vagyok egy ilyen hiszti idióta, akkor középre állok, és akkor a közép az máshova kerül.
0: Hát csak középen van az árok, nem? És aki ott áll, azt esetleg árok, betemetik, nem?
1: Árok vagy árnyék?
0: Hát igen. Nem is tudom, de akkor jött egy baromi nagy dömpe szembe. És éppen betemette.
1: Az őrkényeknél kiderül, olvastad, hogy csinálnak bele hollywoodi filmet?
0: Igen.
1: Vagy hát amerikait, azt nem tudom, hogy mennyire ez hollywoodi szuperprodukció.
0: A tékból, ugye?
1: Igen.
0: Igen, már be is jelentettek bizonyos szereplőket, ugye? Jól láttam.
1: Lehet. Híresek?
0: Valami.
1: És gazdagok?
0: Híres emberek.
1: Csalamé?
0: Timothy.
1: Timothy, aki szerint a balett meg az opera az hülyeség.
0: Igen, és mégis ő az egyik ünnepelt és a legdrágábban megfizetett kicsi sztár.
1: Nem azért fizetik, hogy operára tartson kis előadást.
0: De ő úgy érezte, hogy ezt is el kell mondani a világnak. De mindegy.
1: Ez a másik.
0: Két ebben... pingpongozás közben.
1: Kedvenc mondatom, tegyünk rendet a fejekben. Eljött az idő, tegyünk végre rendet a fejekben.
0: Azért, nem csak a saját portánk előtt, hanem a fejekben is.
1: Azért, mert valaki jó színész, jó mozog. Attól még lehet véleménye dolgokról, csak az nem fontos.
0: Attól még lehet nagyon buta. Más igen. Szóval.
1: De valamiért az embereket az egyik területen elér siker, megbölcsíti.
0: Arra jogosítja őket, hogy véleményformálóként, véleményvezérként működjenek. Azért ez egy általános folyamat. Uh-huh. Ez egy régi-régi általános folyamat, ez szerintem már nagyon. Amióta vannak ennek írásbeli lenyomatai, azóta így látjuk, hogy vannak fiúk, lányok, akik ezt elmondják, főleg fiúk. De mindegy. Szóval az árok közepén állok, körbevesznek jó barátok.
1: Jól öltözött fiúk és lányok, PVC-ből van a gatyátok. Énekelt az Irigy Hóna Imri annak csúcsán. Marci, gyorsan, hát Andris nélkül zavarjuk le.
0: Melyiket? Melyik Hungarikumot?
1: Hogy 0-5-re nyert a Fradi az Újpest ellen.
0: Igen, láttam az összefoglalót valamelyest, illetve hát az, hogy ilyen felbőszült emberek egymásnak próbáltak ugrani.
1: Hát, ha javítanak valamit a gólarányon, ez a...
0: Úgynevezett szurkolók.
1: De azt hiszem, hogyha nem áll ki az Újpest, akkor is 5-0-a szokták adni, nem?
0: 3-0-a.
1: 3-0-a?
0: Persze.
1: Csak akkor vissza kellett volna fogadni egy árakat.
0: Erre nem is gondoltak, hogy ez rosszabb gólarányt eredményezett, de semmi nem, baj.
1: Nem, gondolta a fene.
0: Le is igazolták még az év kezdetekkor a dárdaid az Újpesthez, hogy na, hogy majd...
1: Lassú az építkezés.
0: Persze. Tégláról téglára. De hát nem látok semmi nyomát. Igazán sok nyomát annak, hogy ő bármilyen érdemes, bocsánat, nyomot hagyott volna. Vagy... Na mindegy, ő egy bölcs fickót játszik. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyire lesz sikeres is.
1: Meg hát...
0: Szóval igen, hogy 0-5, ez a Megyeri úton történt, igen.
1: Kíváncsi vagyok, hogy a MOL-nak mennyi pénze lesz majd erre.
0: Hogy ezt a hiányt finanszírozza?
1: Hát, igen.
0: Hát a MOL-nak most úgyse lehet igazán osztalékot fizetni. Azt el kellett halasztani végül is.
1: Most az kicsit.
0: Ez érint néhány magyar intézményt.
1: Szellemi műhelyt.
0: Olyat is, igen.
1: Hogy úgy mondjuk.
0: Olyat is érint. Ha tudjátok, mire gondolunk, bedöntjön. Akkor nem kacsintunk.
1: Igen, de... MCC-t meg az alapítványi egyetemek egy jó részét, ahova menne a zseka.
0: Hát, igen, érdemes szerintem a B-tervet most már kibontani. De hát mindegy, az egyik szó, alapszó, ami nem lesz egy ilyen, semmilyen felengzőség nem kíséri ezt, ami így most eszembe jutott az április 12-e óta eltelt időszakban, az, hogy az egyik legfontosabb szóvá az vált, hogy adat. Olyan értelemben, hogy olyan adatokat, tehát kellenek adatok, amik meggyőzően bizonyítják a létező, nem létező közvélemény számára is, hogy milyen méretekben történtek itt a dolgok. És az adatoknak a nyúlása, málása, alakulása a nyilvánosságban az is érdekesen alakul. Ez annak kapcsán merült fel, hogy akkor bement ez az ember, ez egy Gyulási Balázs, zárójel, ezt megírta a Telexes csávó a regényébe, egy ilyen főhőse van, mint kiderült.
1: Melyik?
0: A Fábián Tamásnak a könyve, aki szépíróként is felbukkant az elmúlt évben. Egy ilyen reklámszakembert nevezett egy Gyulási Balázsnak.
1: Beszélő név?
0: Aha. és akkor elkezdődött így a számok. Nem is az, hogy adat erre a legjobb szó, amit ide lehet kapcsolni, hanem ez a számok. A számok és százalékoknak a világa, ami így elkezdődött a felajánlása nyomán, hogy akkor mennyi az annyi. hogy akkor 80, vagy nem 80, de hogy akkor ahhoz még mit számoljunk hozzá, számoljuk-e hozzá azt a Lamborghinit, meg azt a Ferrarit, meg a Tihanyi nyaralót, meg így legalább többit. Na mindegy, szóval...
1: Most kijövök vele, nekem nagyon tetszik a Tihanyi nyaraló. Most nem azért mondom, hogy bejelentkezzek, tehát nem én vagyok az átlagos Facebook értelmiségi, aki most bejelentkezik egy pozícióra azzal, hogy megszakért egy területet, ahol éppen botrányok vannak, hanem...
0: Azt jó építéssel csináltották, igen.
1: Igen.
0: A lebegőházat.
1: Hát a terasz a lebegő.
0: Hát úgy, igen. De van olyan még, ez nem tudom, máshol is neki.
1: Van.
0: Igen.
1: De az egy szép dolog, és még építés közben sétálgattam ott a domban, és néztem, hogy az anyja, végre valakinek van ízlése.
0: Uh-huh.
1: Hát, igen. Ez is megtörténhet.
0: Ebből szerszett.
1: De hát nem lesz belőlük. Se József főherceg. Se semmi. Akikről...
0: József főherceg?
1: Hát most... Tehát
0: Milyen összefüggésbe jutott olyan eszedbe?
1: Olyan összefüggésbe, hogy marad utánuk olyan épített örökség, amivel érdemes foglalkozni, uh-huh. vagy lehet, hogy vannak olyan akkora földjeik, de nem fognak mondjuk elnevezni utcát, teret róluk. Nem sikerült kifutni ezt a formát.
0: Nem, azért pedig sok idő
1: pedig
0: volt rá.
1: Pedig a telek méret megvan hozzá. Uh-huh. Halló.
2: Jó reggelt. Én néztem anno ezt a házat, meg most is ránéztem, és hogy vannak ilyen látványfényképek, képek, hogy így alatta ott vannak asztalok, és ülnek emberek, és ott mozognak, és hát én nem tudom, én a párommal beszéltem, én fázt kapnék valószínűleg, hogyha így fölém torgyosulna hossza, nem látom a végig, ugye egy fala van a négyből, és akkor végig csak egy nagy tömeg ott felettem, és hogy az mikor, tudom, hogy nem dől rám, de kell mondani az érzésem is amúgy, de hogy nem tudom. Én nagyon nem bírnék ott, hogy jól, kellemesen létezni szerintem.
1: Olyan vagy, mint a gallok félnek, hogy a ráesik az égbolt a fejükre. Mm. Az Asterix szerint.
2: De
1: miért? Szicíliában így építkeznek. Van egy falu, ami sziklafalban van.
2: A papommal vagy a pszichológusommal kéne egyeztettem ez ügyben, de Szicília az oké, az bírom meg az összes sziklavárost a világban, de nekem valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon furcsa volt, de hát emberek is.
1: Az a jó hír, hogy nem muszáj ilyenbe lakni, tehát az új szociális bérlakás programban nem ilyeneket fognak építeni.
2: Egyébként el lehetne, tehát én el tudom képzelni mondjuk ezt egy ilyen tájház, múzeum, mi volt a múltban, kié volt ez, mi a sztoria, a Lamborghiniket meg mondjuk a közlekedési múzeumnak egy ilyen gyűjteményében szabadon látogatható módon. Tehát, hogy ez egy szép gyűjtemény, a Porsche gyűjtemény is szép gyűjtemény, remélem, hogy maradt még belőlük az országban. Hadd nézze meg mindenki, próbálja ki esetleg. Na, császtok!
1: Ciao.
0: Szevasz! Hát vagy annak az árából valamit csinálni.
1: Mehet a Makói régi autó múzeumba vagy gyűjteménybe.
0: A Káli-medencébe?
1: Makó.
0: Ja, Makó.
1: Az a közlekedésének egy terakata.
0: Ja, igen.
1: Káli, hát az...
0: Hát az egy magángyűjtemény végül is, ami ott van Dörgicsőn. De tudod, miről beszélek?
1: Igen, tudom.
0: Ja. Hát, oké. Vannak ott is szép darabok.
1: És ezt így hogy? Bele lehet ülni?
0: Mert nézegetni lehet, igen. Mindig kínál ott Akaliba az út mentén a fék mellett a nagy amerikai autó, hirdetve azt, hogy akkor nem soká, vagy néhány kilométerre onnan lehet egy ilyen gyűjteményt látni.
1: Ez forgalomlassításnak is jó, mert olyan, mint hogy kikanyarodna az útra mindjárt.
0: Uh-huh. Igen, pedig ott villognak a zebrák is az úton.
1: Forgalomlassítás alatt van az a Almádinál volt egy csárda, ahol egy csávó egy ilyen zászlóval integetett. Meg van?
0: Igen.
1: Egy ilyen betérő. Szerintem ugyanilyen volt valahol a Vágány utca és a Robert Károly körút találkozásánál autómosó, és nem tudom én minél egy ilyen integető bábú.
0: Aha.
1: Az még a felfújósok előtti világból. Hát, érkezett is borzasztó idegesítő, hogy valakit hatonászik az út szélén.
0: Igen. Ennél már csak az idegesítő, hogyha ilyen kis közlekedési finomságokról beszélünk, hogyha el akarsz jutni mondjuk ki akarod kerülni a Robert Károly körúti nagy forgalmat, és elmész ott a vasútvonal mentén, akkor beleütközöl abba az egy jelentős helyszínbe, ahol működnek még a sorompók a Drákos rendezőnél.
1: Iszonyú. Tehát ott simán van egy 20 perces zár.
0: Hát simán összejött egy 20 perces zár, számolod a vonatokat, amik mennek Vácra mondjuk, vagy Esztergom felé is akár. De ki van írva, hogy az a sorompó akár 30 perc, vagy 34 percet is zárva tarthat.
1: Kösz. Rákospalota és Újpest között is van kettő, és hát van. Az egyik oldalán, nem tudom, megvan-e még, de egész gyerekkoromban meg volt egy kocsma. Sorompó névre keresztelték talán.
0: Wow.
1: Volt annak törzs közönsége is. De hát lehet, hogy alkalmi betérők is voltak erre. Egy jaffát megittak a sorompónál. Akkor még nem siettek úgy az emberek, mint máma.
0: Nem. Én azt figyeltem, amíg arra jártunk, edzésre menet, hogy hiába van leeresztve a sorompó, mindkét oldalán vannak olyan rések, ahol át lehet kúszni.
1: Ez ilyen full sorompó.
0: Ez full sorompó.
1: Az rendes, rácsos.
0: Ja, az igen. De döbbenetes mennyiségű ember teszi ezt meg, és iszkol. És nagyon-nagyon jó, hogy nagyon-nagyon leleményesek ebben. Közepesen veszélyes ez így, de hiszen belátható nagyon, hogy honnan jönnek a vonatok, vagy merre ennek, de már elképesztő mennyiségben mennek. Na, de se baj. Hogyan is térünk vissza így a rendszerváltáshoz? Semmi.
1: Úgyhogy berakok egy számot, mit szólsz?
0: Nagyon jó ötlet.
1: Na, de melyiket? Diszkó. Végre. A felszabadultság jegyében.

0: Szevasztok, szevasztok, szevasztok, tilosságyok, kolorokán, nem altatunk senkit tovább. Nem altatunk. Az igazság kimondásra fog kerülni hamarosan.
1: És fényre.
0: Maradjatok velünk.
1: Hazafényre derül.
0: Minden nemzeti traumafeldolgozási szakértőnk fog érkezni, aki... Hát, annak a történetéről is lehetne lassan írni egy könyvet, hogy hogy mit gondoltak az emberek a nemzeti traumák feldolgozásáról.
1: Hát lassacskán.
0: De egy részben igen. Ennek a könyvnek ez is a tartalma.
1: De, na de, ne szaladjunk ennyire előre, majd vendégünkkel ezt megpróbáljuk körbejárni, amennyiben időnk engedi.
0: Körbegyalogoljuk. Marcikám, ki van nyitva a kerted? Mi a helyzet? Vízparton, vízpartokon.
1: A vízparton és a hegyekben, a dombokon és
0: hogy
1: a
0: szőlősök. Mit, mivel, a merre, meddig?
1: Ó, a kert és a kultúra. Minden reggel köszönni lehet az őzikéknek, hogyha erre gondolsz.
0: Azt nézi, hogy nézik-e.
1: Aha, figyelik, hogy nézik-e. Szépül, épül. Minden a természet egy kis lemaradásban van. Lassacskán zöldülnek a dolgok, képzeld el.
0: Hát víz az nem nagyon van.
1: Mivel csontszáraz minden, erről panaszkodnak a helyiek is érthető módon, hogy a fenébe lesz meg a megfelelő csapadék, tehát az talán majd mától várható, hogyha nézitek a meteorológiát. Tényleg elképesztő száraz az egész, de úgy csontszáraz, por mindenütt. És aztán akkor így ki kell dolgozni ilyen megoldásokat, hogy mit tudsz ezzel tenni.
0: Úgynevezett öntözés?
1: Hát nem csak az, igen, az öntözés, illetve a vízgyűjtésnek az új módszerei.
0: Aha.
1: Jó reggel.
0: Hello.
2: Sziasztok, a főni nincsen?
1: Kire gondolsz?
0: Hallgatlak.
1: Itt vagyunk mind a ketten.
2: Jaj, de jó, hogy nincs a főni. Figyeljetek!
0: Leszalasztottuk Marokkba. Hozzon egy fest.
2: Figyelj, azt most tízben már kertet művelünk, mindenki művelje kertjeit, rovat jön, mert azt hittem, hogy azért még erre a Vasalbert mellett így, nem tudom, azt akartam megkérdezni, mert nektek vannak, vagy már volt, vagy hamar érettségi korba kerülő gyermekeitek, azt hiszem, ennyinek még kisebbek, de és nem is Magyarországon élnek. De, és mi van, hogyha, vagy ha én most érettségizem, és azt mondom, hogy Vasalbertől nem hívok.
1: Megtagadod?
2: A szókod nagy eszé. Tehát amit én I. és Bartók versenyről írtam, hát akkor nem írok bazd meg, mert azt mondja, hogy antiszemita szemétláda, vagy írok oda egy politikai izét fél oldal, hogy miért nem írok róla.
1: Na, az már egy jobban hangzó megoldás.
2: Na, akkor mi van? Írok egy eszét arról, hogy miért nem írok egy eszét izéről, Vasalbertről. Akkor mi van? Megbuktatnak? Vagy
1: hát figyelj, én egy magyar tanárként... Ebbe a szerepbe képzelve magamat, ha írnál egy eszét, jól argumentálva, hogy Vasalbert miért nem elfogadható szereplője az irodalmi életnek, az egy értékelhető dolog.
2: Ha ilyen tájékozott fiatal vagyok, ebben beleírhatom Takaró Mihályt, az egész rendet, ahogy van.
0: Beleírhatod, hát egy versenemzésről van szó, a vers legyen elemezve, recepciót, történetet is lehet utána írni, és abban beleírhatod azt, hogy ez hogyan.
1: Igen,
2: jó, igen, nem biztos, hogy ezért, de mert készültem a magyar életet. Hát én megírom, de már nem írja meg egy csomó szóval.
0: Te vagy az, aki a háromsávos autópályán középen megy, mert a jobbra tarts, ezt tagadod?
2: Mondja is a rádió, hogy egy szembe megy, de nem egy megy szembe, hanem mind szembe jön, baszd.
0: Jó, hát ezek igazából nem érdemes bedobni a gyerekeket ebben. Csinálják meg a feladatot, aztán utána kifejtik, hogy miért nem jó. Szerintem annak máshol van a helye.
2: Aha, és figyelj, ti még fogtok ma elszámoltatás, nem számoltatás?
0: Elszámoltatunk, igen.
2: Csomóvodában nem való.
0: Figyelj, mi meghirdettük reggel a kultúrháborúnak a végét, úgyhogy próbáljuk kicsit flagman figyelni a dolgokat, és nem fölidegesíteni magunkat Vasalberten.
2: Tegnap konkrétan volt olyan, hogy nem tudtam már, frissítettem, de csak Balázsi Gyulával kapcsolatos, és akár személyes élmények is voltak megosztva. Elég durván felszívtam magam tegnap egy olyan 40 oldal Balázsi Gyuláról. val foglalkozó szakmában.
0: Hát figyelj, szakad fel a slime.
1: Hát igen, ez a... Ez olyan, mint igen, amikor a tüdőfű tablettát beveszed, azzal a reménybe, hogy felszakítja a nyákot.
0: Igen, és elindul a nagy krákugás van, de hát szerintem természetes.
1: Ez most még az első fázisa a kúrának, amikor a nyák elkezd mozogni, és akkor jön már fel, és aztán utána egyre nagyobb mennyiségbe jön az a sok szar. Szóval szerintem ez csak egy ilyen prelűd volt.
2: Van egy ilyen statisztikai érdeklődésem is, hogy a munkadíjak versus fizetések, amikor te meghívsz egy ezért állami alkalmazottként, te meghívsz egy mestert a lakásodban néhány napra csempézni kell, vagy modernizálni a fűtést, vagy ilyesmi. Emlékszel erre? Na jó, megírtam. További jó szórakoztatás.
0: Köszi.
1: Köszönjük, szervusz. Ezt nem vágom teljesen, de se baj.
0: Se.
1: Na, szóval a...
0: Vízgazdálkodás, mit csinál?
1: Vízgazdálkodás.
0: Ciszternálsz.
1: Hát vannak gyűjtési lehetőségek, igen. Vízgazdálkodás. Esővíz, az csak addig van, míg esővíz van, az hamar elfogyik. Meg ilyenekkel lehet foglalkozni. Illetve, hát hogyha már ez szóba került, takaró Mihály. A földnek a takarása és a...
0: Mulcs Mihály.
1: Nem, az egy fontos dolog különben, és akkor ennyi talán elég is lesz a kertészkedésről, hogy akkor mindenki felejtse el ezt a fűnyíros hülyeséget bizonyos helyeken, hanem hagyja, hogy szépen a gazok meg a különböző normális növények, nevezzük így, megtalálják a maguk helyét. Mert akár szépek is lehetnek, nem feltétlenül méhlegelő lesz belőle, de akár az is lehet. Tehát, hogy takarjuk be, ne legyenek ilyen kopárföldek, és akkor az jobb. Jobb a természetnek is, meg jobb neked is, mert jobban hűt, meg fűt a rendszer.
0: Uh-huh.
1: És ne berregjen fel az a fűnyíró, a
0: fűkasza.
1: Meg a kasza, meg a
0: az izé, úgy meg... élő környezetért felelős miniszter uh-huh. Instagram videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy májusban ne kaszáljunk lehetőleg.
1: Uh-huh.
0: Mert jó az úgy, kell a virág, kell a porzás, kellenek a rovarok.
1: Pontosan. Kell ez.
0: Na,
1: Na, mit találtál?
0: Oktatási hivatal, középszintűt nézzük.
1: Na, föl van
0: nem,
1: a
0: rafa már. Nem, csak az időpont van, nem, nincsen.
1: Ja, biztos itt is van valami időhatár.
0: Ja, hogy ne súgjanak?
1: Hát, hogy ne lehessen visszaélni ezzel a helyzettel.
0: Mobilon beolvasni.
1: Aha.
0: Hello.
1: Jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok. Nem tudom, aktuális-e még a magyar érettségihez egy pontosítás.
1: Igen.
3: Hogy Vasárbergnek Herceg Ferenc volt benne, de nem eszét kellett írni, tehát, hogy mondjuk írhattál véleményt róla, hogy te nem akarsz róluk írni, hanem ilyen egy-két pontos feladatban volt, meg kellett nevezni három szereplőt a regényükből, vagy valami ilyesmit, tehát ha válaszolsz rá, megkapod ezt az egy-két pontot, ha nem, akkor nem kapod meg, tehát ilyen jelleggel volt benne az érettségben.
0: Jó, és te megtagadtad volna?
3: Az egy-két pontot?
0: Aha.
3: Hát... Nem tudom, mert így felnőtt fejjel olyan könnyű ilyeneket mondani, meg amikor 18 évesen ott ülsz. Nekem a lányom érettségizett, és ő egy picit azon van kiakadva, hogy jó, oké, tudjuk, Herceg Ferenc, nem tudom, náluk az irodalomtanár megmondta kb., hogy majd a szóbeli hol lesz a Herceg Ferenc tétel, és ne húzzászok, és ő nem hajlandó meghallgatni róla semmilyen feleletet. De akik írták, sokkal jobban kivannak azon akadva, hogy a szövegértés rész az egy ilyen brutálisan rossz volt, és akár éreznek is, mint ha valamilyen bosszú az ellenük, hogy egy ilyen szövegértés blokkot kaptak, az viszont masszívan több pontot jelent.
0: Aha, és mit kell szövegérteni?
3: Hú, az a jókai szöveg volt a szövegértés. Tehát nem is a téma, hanem a nem egyértelmű kérdések, nagyon fura kérdések, inkább tehát így technikailag, logikailag volt ilyen hivatósabb.
0: Pedig mennyit küzdöttek azért a magyar tanárok, hogy a szövegértés az legyen egy célkitűzés, hogy az emberek tudjanak szöveget olvasni, és hogy ezt mérjék
3: az,
0: is vissza.
3: Az egy nagyon fontos dolog lenne, igen. És a diák se azt mondja, hogy vagyis az az jó, tehát hogy jó, hogy van benne szövegértés, és az tudniuk kell, csak ne ilyen szőrszálhatszagató, szivatós dolog, de váljon ez.
0: Igen, de már a gimnáziumba kerüléskor olyan közmondásokat kell tudni a gyerekeknek, amiket soha nem használtak.
3: Ja, szövegértés, igen, ez a tipikus feladat, hogy a szüleid generációjának a szlengjei, és a szülők pedig csak így néztek, hogy hát miért, soha nem használtuk.
0: Hát igen, szóval így kell leszűrni azokat, akik nem olyan környezetből jönnek.
3: Az egy, hát nem tudom, olyan izzadságszagú néha ez, hogy valamilyen nagyon kemény magyar érettségi felvételit akarunk, és olyan rossz irányba megy el ez a keménykedés, nem az értelmes.
0: Szerinted használunk még egyáltalán közmondásokat a hétköznapi nyelvben, vagy ez egy ilyen...
3: Szerintem használunk, csak akár másféléket is észre se vesszük. De nem tudom, mert én nem vagyok magyarországon.
0: Hát nem, csak ugye a hétköznapi életben. Nekem mindig akkor tűnik fel, amikor direkt használom, hogy valamennyire ásatag legyen a...
3: Ja, az a de nem lehet, hogy vannak ilyen szófordulataink, amik nagyon tipikusak, jó, de ez meg nem közmondás, nem tudom, hogy definiáljuk ezeket, de ilyenjeink szerintem vannak, amit akár ilyen, nem tudom, akár aktuál politikai színezete is lehet, vagy bármi, és ezeket szerintem észre se veszük, mert ez tényleg a nyelvünk része. De ez most csak egy ilyen...
0: Már
3: nem az érettségihez kötődő gondolat.
0: Erre hívnunk kell egy vendéget, hogy mikor alakult ki az utolsó közmondás. Mert szólás az valószínűleg az van.
3: Aha.
0: Az akár kabaréból is származhat.
1: Hát, vagy filmekből is származhatnak, igen.
3: Nem? Na, szerintem ez
0: ezt a klubban elmesélem.
3: A 27-es magyar érettségiben, nem?
0: Jó, de nem mi voltunk, hogyha tényleg ez lesz. Uh-huh. Nem minket szígyenak.
3: Na, köszönjük, mert kiképítettem a tankolást, aztán mondjuk.
0: Csáu, csáu.
3: Hello.
1: Hello, kösz. Tényleg, mik szivárogtuk át?
0: Ennyi.
1: Ha én egyszerűen rumáján mesélem.
0: Hát van egy csomó ilyen.
1: Kicsi is, savanyú is, de a miénk.
0: Igen.
1: Az is átszivárgott. A tanúból viszonylag sok szerintem.
0: Na? Jó, de ezek inkább ilyen aforizma jellegű.
1: Hát jó, igen, ez nem közmondás, igen, hanem egy ilyen népszerű fordulat.
0: Csak a közmondásnak van egy... határa, hogy akkor lezárult? Tehát a közmondás az valamiféle összefüggésre rávilágító népi bölcsesség megfogalmazása, a standardizált módon valamilyen képbe foglalva.
1: Uh-huh. Igen.
0: Halló.
1: Jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok. Még a fűnyírás témához lehet gondolat?
1: Nyugodtan.
4: A Sziklai Tamás vagyok egyébként az APA paragrafusból, és még mi ugye csütörtökönként van az adásunk a Tilosban, és még nyáron, tavaly nyáron volt nálunk vendég a Szendőfi Balázs, aki egy természetfilmes, és ő magyarázta el azt a részét, hogy ennek miért van jelentősége, mert ilyenkor a legnagyobb szárazságban is nagyon komoly vízmegtartó funkciója van a növényzetnek. Tehát, hogyha ez nincs egy ilyen tarvágás, és nyilván nem az erdők tarvágása, hanem egy ilyen nullára levágjuk a füvet, akkor a reggeli harmatot, meg gyakorlatilag bármilyen nedvességet, amit az ember úgy nem ész el akkor, hogyha nem szakad az eső, a növényzet megtartja, hasznosítja, tök jó, és hogyha levágjuk, akkor meg az kb. Az első napsugár hatására elpárolog az egész, és azért néz ki úgy, ha láttok egy ilyen nullára lenyírt fűfelületet, amit nem locsolnak, hogy teljesen ki van égve.
1: Pontosan így van, igen.
0: Vagy nem kell összeszedni, amit levágtál.
4: Ja, és nem kell, így van, hogyha meglevágod,
1: nem kell, igen. Igen, erről is volt szó már szerintem, hogy ez egy ilyen őszi mulatságok között, hogy akkor a lehullott levelekkel mit kezdjünk, meg a lekaszált füvekkel, vagy gazokkal mit kezdjünk.
0: Jó, az a...
1: Ott kell hagyni.
0: Igen. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
1: Szevasz. Köszönjük. Na, hát ennyi bölcsesség a városból.
0: Én elültettem a ribizlit. Azt már mondtam.
1: Igen, már
0: megmaradt. Megmaradt, most egy kicsit rájelocsoltam, nem tudom, még szerintem 2 év az, amíg termőre fordul. Hát egyelőre elég kicsi, meg hát az olyan próba szerencseri bizli volt, mert a Tesco-ba vettem.
1: Ja, hát néha meglepő eredményeket produkálnak ezek a termékek. Mármint, hogy megmaradnak, aztán elkezdenek működni.
0: Hát kíváncsi leszek.
1: Szóval semmi gond. Az eredet az nem baj, hanem egy adottság.
0: Hát jó, csak végig is milyen...
1: Na. Teszkós ribizli.
0: Hogy milyen lehet. Marci, és milyen volt a falunap?
1: Falunap.
0: Vagy a május elsője?
1: Majális,
0: a majális. Ki elmerültetek, én csak elmentem mellettem.
1: Csak úgy nézz előttünk, hogy hol is van a közelben. Aztán kiszúrtuk, hogy Zánkán van majális, ami egy ilyen nagyon barátságos kis ünnep volt, ami persze ugye május elsőjén van, május fa már állt, szép szallagok lobogtak a szélben, a nap sütött, a fák susogtak, a madarak csicseregtek, az emberek megállták körbe a kondérokat, ahol mindenféle típusú perkelt volt, és aztán azonosítani lehetett 2 vagy 3 Tisza-szigetet is.
0: Igen, Zánka erős Tisza-szigetekben, már... Igen. Szerintem 2 évvel ezelőtt földült a Tisza fűszersziget nevű magas ágyás a faluban, ahol fűszernövényeket ültettek.
1: Így van.
0: Közösségi kertként.
1: Ott a főúton, igen, a Rákóczi úton.
0: Hát tavaly már tavaly biztos volt.
1: De most már van legalább 2 is. És én békenyugalom volt, illetve valami helyi formáció, csodálatos trió, egy bassgitár, egy gitár és egy énekes lány ült a színpadon, ők pedig énekelték a világslágereket, meg magyar slágereket. Szóval hát az ilyen feledhető hangszerelés volt, de jó volt a számválasztás meglepően. Tehát így érdekes ilyen, hát ilyen lagzis élmény alapvetően. Számos ilyen úgynevezett népi játék, meg hagyományőrző dolog.
0: Volt méltázás?
1: Voltak mindenféle
0: fából.
1: Az nem, szerencsé. Voltak fából készült játékok, korhű ruhába beöltözött magyar emberek. Nem értettem az összefüggést, hogy majálisan miért.
0: Szeretnek beöltözni.
1: De semmi baj nem volt ezzel. Tehát ilyen relax állapotban volt, és tök rendben volt ez a része. Tehát...
0: Igen, úgy láttam, hogy jól vannak, és nincsen polgárháborús helyzet.
1: Semmi, hanem ilyen kisibult arcok, nem ez a vicsorgós.
0: Nem úgy nézett ki a falu, mint akit megszállt a sátán.
1: Nem, és akkor így éppen a nemzetre törne ez a közösség.
0: Talán azt szerintem a polgi az olyan baráti független volt. Tudod, aki igyekezett.
1: Megjött vendégünk.
0: Akit azonnal beengedek.
1: Na egy kis zenével próbáljuk ezt áthidalni.
0: Oké.

0: Jó reggelt, kedves gyerekek, ez itt a Tilos Rádió, FM 90,3, benne a Color Lokál, Marci Dávid, Andris utazik, és élményeket gyűjt, amiről jövő héten be fog számolni, és megjött meglepetés vendégünk. Mi mindig azzal viccelünk, hogy a vendégünk meglepetés vendég, nem mondjuk el.
1: Csak a nevét mondjuk be. Általában.
0: Jakab György, történelem tanár, aki már jó régóta nem tanít, hanem magával a történelem tanítással foglalkozik. Van ennek valami neve?
2: Hát elvileg didaktikai, és én oktatásfejlesztő voltam. Oktatáskutató intézet és különböző jogutódainál. Tehát elvileg én nekem ugye a szakmai csúcspontom az AKG volt, ahol ugye a barátaimmal, ismerőseimmel pont a rendszerváltás idején csinálhatunk egy iskolát. Tehát, hogy én azt éltem meg, hogy a tanári pálya az egy nagyon kreatív és autonóm tevékenység.
0: Volt ennek 10 jó éve, nem? Körülbelül.
2: Bocsánat?
0: Volt 10 jó éve.
2: Ne, hát volt 70 jó évem, szóval semmi.
0: Nem úgy, ennek a hitnek, hogy...
2: Ja, a hitnek, igen.
0: Hogy ez ér valamit.
2: De nem, én ezt most is így gondolom, és igazából ezért is jöttem szívesen hozzátok, hogy én ezt szeretném hirdetni, és hogy lehet oly módon is fogni a tanári pályát, mint nem tananyagleadó automata logikába, hanem egyfajta kreatív teremtő dolog. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fantasztikus dolog tanítani. És ráadásul ugye mindig ezt szoktam mondani, hogy az én generációm az elmúlt 10 000 év legszerencsésebb generációja, mert békébe élhettünk, a Kádár rendszer javát kaphattuk. Lehetett egy illúziónk a rendszerváltás idején, és még a globális felmelegedése fog vélhetően közvetlenül nagyon durván érinteni.
1: Na, tehát... Ez pont jól időzítve, igen.
2: Igen, abszolút.
1: Van aktualitása is a jövetelednek, hiszen most jelent meg egy tekintélyes terjedelmi köteted, címe Honderű és Honború.
0: Nem a spírói értelemben tekintélyes, hanem egy nagy összefoglaló munka.
1: Fontos az alcíme is, mert az az alcíme, hogy a nemzeti áldozattudat nyomában, és ennek április végén már volt bemutatója, ugye?
2: Nem.
1: Vagy még nem volt?
2: Nem, tehát, hogy ez április végén jelent meg, akkor
1: igen,
2: rögtön
1: most.
2: A reklámot is mondom, hogy június 1-én lesz a Arany 10-be a Stefano Bottonival lesz egy beszélgetés, és így lesz egy bemutatója a könyvnek.
1: Ó, akit a Balsors, akit régen.
2: Hát igen. Igen.
1: Új magyar kronológiával és szakaszolással ellátott magyar története is éppen nemrégiben jelent meg, amivel ő most turnézik az országban.
0: Sztárparádé! Sztárparádé!
1: Szóval ez az igazi konkrét apropója is, de azt is azonosítottuk, hogy ma van a történelem érettségi, ami szintén egy jó egybecsengés, egy tök véletlen, hogy így
0: még
1: történt,
0: nem
1: de mi ezt így egy ilyen határozott szerkesztői szándéknak deklaráljuk. Ezen kívül pedig az, hogy amit itt egy ilyen szép áttekintésbe, mint szerencsés nemzedékként apostrofáltod magadat, lehet úgy is tekinteni a mostani hetekre, hogy egy ilyen második

0: Változtatás.
1: Vagy változtatás. Az,
0: vagy
1: az,
0: gengszterváltás.
1: Igen, az mennyiben volt sikeres, és mennyiben volt sikertelen, és ez mennyire ad hozzá ahhoz a folyamatokhoz, amiről te is a könyvedben írsz. Szóval van egy csomó apropója ennek a beszélgetésnek, csak ennyit akartam még jelezni. Az engem érdekel, meg szerintem a hallgatókat is érdekelti ez, hogy röviden beszéljünk arról, hogy hogyan lettél töri tanár.
0: Amikor a kis Gyuri a fakockákkal fölépítette Dévavárát.
2: Nyilván ezt lehetne hosszabban is mondani, mert tulajdonképpen egy ilyen fura helyen nőttem fel, a Benedek Istvánféle Aranyketrecbe, és ott egy ilyen nagyon falusias iskolába járván tulajdonképpen azt gondolom, hogy nekem egyetlen menedékem volt az olvasás, és bizonyos mértékig a fejemmel próbáltam hódítani később is a nőket, és nem a... Tehát, hogy ez egy természetes dolog volt, hogy sokat olvastam. Valóban itt akkor, ha már törtem oktatás, akkor a általános iskolai tanáromra is érdemes utalni annyiból, hogy erről még majd szeretnék sokat beszélni, hogy én azt megtapasztaltam, hogy a törtem tanárnak van egy nagyon sajátos státusza egy ilyen kis faluban, ahova én általános iskolába jártam. Tehát azt gondolom, hogy Ködös Endre törtem tanár kb. 70 évig határozta meg Nagysimonyi falunak a törtem szemléletét, hiszen több generációt is tanított. Tehát függetlenül éppen az aktuális kormányváltásoktól, vagy aktuális történet tudományos dolgoktól. Tehát én azt nagyon megtapasztaltam, hogy ennyi, és ilyen értelem ben azt gondolom, hogy annak is volt szerepe, emlékszem az egri csillagokban, én géppuskával, hogy lőttem a törököket és egyebek, és azt mondom, hogy ezt itt most nagyon hosszan is lehetne még folytatni ezt a történetet, de számomra valamilyen formában én ezt mindig mitológiának gondolom a törtem tanítás, tehát hogy egy olyasfajta közösség élményt adott, azt gondolom, hogy már az iskolában is és a későbbiekben is, ami számomra fontos volt, tehát amit én most különösen fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy mi az a közösség, amiben élünk itt Magyar, tehát az egy kis faluba Magyarországon, és egyebek ez, bocsánat, ez úgy maradhat, vagy mi a
1: most hát már? Hát vagy halkíts,
0: leszem. Ki tudja, mennyire kitartó.
1: Igen, meg hogy
0: megesik, de nem az a klasszikus
2: nem,
0: Nokia hang.
2: Nem készültem, de akkor ez már
1: is. Semmi gond. Semmi gond.
2: Jó.
1: Igen, a közösség...
2: Mondjátok.
1: Ja. Közösségfejlesztés...
0: Miért a közösségfejlesztés, Gyuri, neked? Te,
2: így van.
0: Nem, valami rémlik, minthogyha talán édesanyád valami pszichiáter lett volna, vagy valamilyen...
2: Kicsit hangosabban.
0: Hogy az édesanyád nem pszichiáter volt?
2: Hát pszichológus volt, tehát hogy ez egy érdekes dolog.
0: Sok időt töltöttél a...
2: Tehát, hogy ez egy a Batthyány Stratmann kastélya volt, ahol gyakorlatilag ez egy ilyen úgynevezett antipszichiátria intézet volt, ahol egyrészt átmentették a pszichoanalízis különböző értékeit, ugye itt a Mérei Ferenc és a Golcsmi Dénes, egyébként ez is a reklámhelye, hogy csináltunk is egy filmet a Szabadság bolond körei címmel, és ilyen értelemben én azért ott nagyon sok alternatív kultúrával is megismerkedtem, tehát az egyik kultúrám egy ilyen paraszti világ volt, a másik a pesti művészvilágot töltött az elvonók uráját, bizonyos mértékig a beszélő is ott kezdődött el, szóval egy nagyon...
0: Jó, tehát ne úgy képzeljük el, hogy csak a kis paraszti kultúra,
2: nem,
0: egy kis
1: falusi... Érdekes jó. Találkozás, ezek a magas és az átlagos
2: ez
1: kultúrának.
2: Így van. Tehát, hogy ez ennyi, és utána tulajdonképpen már nem... tudom ezt pontosan, tehát, hogy vagy ilyen negatív formában fogalmazom meg, hogy helyesírni nem tudtam, egy csomó mindent nem tudtam, és akkor úgy maradt a történet. De ez a későbbiekben is azt gondolom, hogy inkább egy olyasfajta közéletiség felé vitt el maga a törtem oktatás, és ilyen értelemben tényleg a Ránki Györgyék féle Niederhauser Emil, tehát hogy olyan tanáraim voltak, akire föl lehetett nézni, tehát egy olyan mérce keletkezett, én azt gondolom, hogy ez innen jött, és adott egy szabadság

0: volt a tanításban is bizonyos mértékben. Tehát, hogy mondjuk ez, de ebben nagyon lényeges azt gondolom, hogy definiálni, hogy az én számomra a történelemoktatás az még egyszer egy a nemzeti identitásnak és az állampolgári lojalitásnak valamiféle olyan közösség élménye, tehát hogy ez nyilván kettős volt, mert fel kellett készíteni a középiskolás diákokat felvételire, és ugye az állami megfelelés is volt. És aztán azt is gondolom, és akkor inkább szerintem lépjünk is tovább, hogy kialakult egy ilyen nagyon sajátos dísztanáris pozícióm, tehát amiben alapvetően tanítottam, de olvastam, de kapcsolatba kerültem történészekkel is, és utána nekem ez egy nagyon nagy kör volt, nekem így a Lányi András az én fogadott szellemi papám, tehát hogy egyfajta szamizdat és a közéletiséghez a történelmet én nagyon fontosnak gondoltam, tehát én nem gondoltam, hogy valaha is a Kádár rendszer leváltódik, de valamilyen formában gondoltam, hogy jön a mi generációnk és valami új helyzet, és ebben a történelem nagyon fontos volt, vagy ezek a történelmi előképek, tehát elsőben nekem nyilván a Bibó István Szűcs Jenőféle vonal volt meghatározó az életemben, azt gondolom.
1: Látszik is a könyvön.
2: Vagy az az érezhető, abszolút.
1: Hogy benne van. Szűcs Jenő a tömegeknek, vagy valamilyen. És ugye azt tűnt fel az könyvolvasása könyv közben, hogy én ezt az oltást azért megkaptam elég korán, tehát a kezeid alatt, hogy így olvastam, hogy igen, ismerem, tudom, és pedig hát mikor volt az már 1000 éve, hogy ott te írtad azt a tankönyvet.
0: Is. Hát az AKG-ban így van, az egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy alapvetően nem történelmi társadalmi ismeret, tehát itt megint nem a régiség búvár logika volt, hanem valóban egyrészt a jelennek egy értelmezése. Az egy nagyon izgalmas dolog, és ezt nyilván érdemes külön is megbeszélni, hogy az én generációm valóban ebbe a Szűcs Jenő, Bibó István féle dologban mi struktúrákba gondolkodtunk, tehát nagyon érdekes most látni a Trumpot, Orbánt, tehát hogy a személyek ennyire meghatározóak tudnak lenni. Tehát ennyiben már azt gondolom, hogy mindenképpen revidiálnám azt, amit 90-es években ti kaptatok.
1: Hogy akkor ezek nem szükségszerűségek, a Trump, meg az Orbán, meg a Fico, meg a
0: Biztos, én azt gondolom, hogy az európai gondolkodás hajlamos dolgokat így kiemelni, hogy valami ilyen vagy olyan. Én most már jobban hiszek a viszonyokba, tehát ez a yin-yang logikába, hogy ezek nem szembeállítható dolgok, és nyilván itt akár a hegeli logikába lehet ilyen tézis-antitézis logikába gondolkodni, de mondjuk régi terminológiába ezek sokkal dialektikusabbak. Bizonyos mértékig azt gondolom, hogy nyilván a magyar társadalom termelte ki az Orbánékat, tehát nem gondolom, hogy itt, tehát én magam is, ugye ez is lesz ennek a könyvnek a fő szlogenje, a felelősség. Tehát, hogy valamennyien felelősek vagyunk ebbe a történetbe, másik oldalon pedig tényleg kiválasztódnak olyan nagyon tehetséges emberek, akik ezt meg tudják lovagolni, de hogy nem gondolom, hogy ez szembeállítható lenne.
2: Hát persze, ebben vannak ilyen ironikus elemek, tehát akiről beszélünk, az a, ugye a Bibó kollégiumban iskolázódott, és szívta be az elméletet és mindazt a tudást, amivel aztán utána felvértezve elindult a saját útján, számos barátjával együtt, és eszmetársával együtt, mind a mai napig. Vagy legalábbis május 9-ig. Belekerült abba a hatalmi struktúrába, amit maga alakított, részben a saját képére, részben előképek és lehetőségekkel élve.
0: Ugyanakkor ne felejts szabad, hogy ha mégis majd utólag ránézünk erre a dologra, akkor ez a Kádár rendszernek a szerzés logikája, tehát hogy akkor már lehetett ügyeskedve minél többet, tehát ez az egyik, tehát hogy mégis a struktúra és hoz egy olyan transzgenerációs mintát, ami meg általánosan jellemző lett, és a másik oldal pedig hát ezt hagytuk.
2: Igen, ez szerintem ez egy döntő momentum a könyvedben, és amit már te is említesz, a felelősség kérdése, hiszen ez keretezi magát a könyvet is nagy részt. A fusi kultúra, nevezzük így, az annak a továbbélésében vettünk mindannyian részt.
0: Így van.
2: és nem a szerződésszerű európai hagyományban, hanem ebben a, ebben a kiskapus fusi kultúrában tevékenykedtünk sokáig, illetve hát jobb esetben, és ez nem önfelmentés, jobb esetben ezeket felismerve talán kínálni próbáltunk olyan alternatívákat, ami ezt meghaladja. Csak hát ezek meg ilyen rendszer szintű kérdések, igen, amiket nem lehet csak úgy.
0: Tehát is, mondd akkor.
2: Az egy fontos, ha áttérünk részben már így arra, hogy hogyan találtál erre a címre. A Honderű folyóirat az egy reformkori folyóirat, ami mindösszesen 5 évet élt, uh-huh, vagy 6 évet élt, és az arisztokráciának készült.
0: Világos, itt én azt
2: gondolom... Ez egy szép szó különben, mind a kettő, a honderő és a honború is.
0: Nem, a magyar nyelv fantasztikus, mert ugye a derül a ború, vagy borul a derű viszony, és hát akkor mindenkinek ajánlom, mert a Magyar Tudományos Akadémiának ez a jelszava, hogy derül a ború, tehát hogy tulajdonképpen valószínűleg innen jött, tehát bár volt kezemben honderű újság, meg ha már említődött a Spiró, akkor neki van is egy ilyen című drámája. Itt inkább az és a fontos, hogy hát a magyar történelemben vannak derűs pillanatok, vannak borús pillanatok, és ezek állandóan változnak, és valóban ez generációsan is izgalmas, hogy ugye újra és újra nem tudunk kilépni a aktualitásból. Tehát, hogy ez most sokféle előny is volt, de ez most egy borús időszak volt. Uh-huh. És ez a kérdés, hogy tulajdonképpen akár visszatérve ugye az akadémiára, tegnap volt a tisztújítás is, hogy jön egy olyan korszak, ami, és ugye ez a következő, hogy amiben derül a ború ebben az esetben, és ez megint azt gondolom, hogy egy közös felelősség, tehát, hogy ezért kell bizonyos mértékig a múlttal foglalkozni most. Én nekem nagyon tetszik, a Orbán Krisztiánnak van egy nagyon aktuális számomra fogalmaz alapítás. Tehát, hogy újra vissza kell menni a starthelyre, és egy csomó mindent, a szavakat újra gondolni, egy csomó mindent újra pontosan az általad említett szerződéses logikába, mert visszamentünk megint egy akár középkori, ezzel fog akár ugye egy hűbéres világ után, vagy egy rendi világ után talán jön egy polgári világ, megint ebbe lehet reménykedni. Tehát a cími egyértelműen, mondom, valóban a Honderűre utal, de az akadémia kapcsán jött elő.
1: Az Orbán Krisztián meg láthatatlan kollégiumos volt.
0: Na.
1: Úgyhogy nem csak az a szokásos közgazdász vállalkozó, aki, és a külügyminiszter exe, hanem egy tanult ember, és ugye az Indexen borította a közéletet még álnével, a Féltudású Magyar Elit című cikkével.
0: Ez is eléggé, ugyan, szóval benne van a könyvben, azt gondolom, ez az írás, amit mondasz, és főleg ez, hogy ugye mindig ugyanabba a folyóba lépünk, és hogy mennyire lehet ezt meghaladni. Én sok mindent gondolok, a 89-es rendszerváltásról nagyon sok jó dolog történt, és nagyon sok rossz dolog, és ezeket kellene most azt gondolom, hogy nekünk újra értelmezni.
1: Történt konkrét rossz dolog, vagy elszarasztott lehetőség csak?
0: Azért érdekes itt a történelem, mert ez jó kérdés, azt gondolom, mert hát ennyire tellett. Szóval, hogy én nem tenném ezt bele egyelőre még egy ilyen normatív történetbe. Én most egy leltárba gondolkodom inkább, mielőtt ítélkeznék e felől. Nyilván életkorilag is azt mondom, hogy és hát én nyilván az oktatásról tudok beszélni, hogy igenis nagyon sok jó dolog történt, és már ugye 85-ben elkezdődött az oktatásnak ugye a Gazsóékféle átalakítása. Nekem most a legfontosabb, hogy erre nézzünk önkritikusan vissza. Tehát ez a leltár dolog, és aztán majd akkor ti ítélkezhettek, hogy ez milyen volt. De kétségtől, hogy ezt kell folytatni. Tehát, hogy most újra kaptunk egy, én is így élem meg, hogy egy lehetőséget hát kaptunk.
1: Is. Ha meg most sem reménykednénk, akkor mikor?
0: Persze.
1: Igen. Muszáj megélni a pillanatot a korábbi kudarcok ellenére is, abból tanulva, és új hibákat elkövetve, hogy majd ebből tanulhassanak mások, mert nem csinálunk semmit, persze, abból nem fognak tanulni.
0: Persze, Dávid, csak azért mondom, hogy itt vegyétek ki belőlünk, ami bennünk még bennünk van, én azt gondolom, hogy ebből ez a legfontosabb. Ugye ez már ti dolgotok. Én még legfeljebb reménykedem, de...
2: Igen, hát ez akkor lehetséges, hogyha a te nemzedéked, ad bizonyos muníciót mondjuk a miénknek, uh-huh. vagy a fiatalabb nemzedékeknek, amivel lehet vitatkozni, lehet róla beszélgetni, lehet közösen tovább gondolni elemeket. Míg nem a címbe akarok kapaszkodni, hanem magába a jelenségbe. És én nagyon-nagyon örültem, hogy egy ilyen, mert először csak ránéztem a borítóra, téma nagyon jó, nagyon tetszik, ez engem is érdekel már régóta, néhány apróságot írtam is erről, meg foglalkoztam vele, de az első dolog, amit csináltam, az az volt, hogy a könyvet nem lapozgatva, hanem a képernyőn lapozgatva megkerestem, hogy vajon benne van-e az a híres Ottlik idézet, ami az ő iskola határon könyvében van, ami arról szól, hogy milyen ország ez, ami a vereségeit, a gyászait ünnepli.
0: Benne
2: és
0: van.
2: És örültem, hogy benne van. Mondom, jó, akkor ez egy reményteli kezdés. Ez jó könyv lesz szerintem. De ez nem is ezért említem, hanem azért, hogy ebben is egy kicsit belekapaszkodjak, hogy a te könyvened át is megy végig ennek a latolgatása, és ahogy nézem ezeket a kezdeti lépéseket, még nem alakult meg a kormány, ugye, majd szombaton beiktatják őket, lesz népünnepély. De mennyire fontos szerepe van mindenféle ünneplésnek és szimbolikának, ami már ebben az első lépésben is megvalósul. Mert hogy nem csak azok a zászlók lesznek ezen túl a parlamenten, ami idáig volt, hanem az Európai Unió zászló is végre. Viszont a Szent Korona előtt teszik le az esküt. Erre te hogyan tekintesz erre a momentumra?
0: Hát én azt gondolom, hogy, és majd tényleg térünk vissza erre a történettanári identitásra, ami alapján én ezeket meg tudom fogalmazni, hogy ha jól emlékszem, akkor amikor Spanyolországba ugye a Franco halála után elindult egy demokratizálási folyamat, akkor ugye az volt az alap probléma, hogy hát mindenki besározódott. És hogyan lehet valóban egy ilyen mély árokásás és szembenállás után csinálni valamit. És én két gesztusra emlékszem, tehát, hogy külföldről hazahívták a királyt, aki aztán leszerepelt, de legalábbis akkor alkalmas volt arra, hogy valamiféle közös, mégis egy nemzeti közösséget a különböző bűnök és egyebek szimbolizáljon. Illetve az ottani hősök terén kezet fogtak egymással a frankóista és a köztársasági tábornokok a maguk 90 évével és egyebek. Uh-huh. Tehát egy nagy kiegyezéssel kezdődött. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon gyakorlatilag az alapvető közös nevező hiányzik. Tehát olyannyira ez az árokásás működik. Tehát egyfelől én azt gondolom, és ezt elég részletesen le is írtam, hogy az én számomra ez egy nem volt szerencsés dolog, amikor a múzeumból a parlamentbe vitték a Szent Koronát, ugyanis a Szent Korona egy alany. Tehát egy nem csak egy szimbólum, hanem tulajdonképpen nagyon sok magyar ember számára, ugye a Szent Korona tanhívők számára, ez az a fajta transzcendens létező, amely lényegében a magyarság Kárpát-medencei uralmát, Szent István országát és egyebek szimbolizálja, tehát bizonyos mértékig valóban egy történeti képződmény. Tehát egyfelől azt gondolom, hogy a múzeumban a helye, és nem a parlamentbe, és ezt én nagyon komolyan így gondolom. Másik oldalon pedig jobb hiány, én most ennek örültem. Ugyanis tulajdonképpen ez legalább, tehát hogy keresve a bármiféle közös nevezőt, tehát én azt gondolom, hogy én nagyon örülnék, ha 4 év múlva visszavinnék a múzeumba ezt a Szent Koronát, de jelen állapotban én ezt mindenképpen támogatom, mert megadja a lehetőségét annak, hogy egy nagyon szélsőségesen, és ebbe most a határon kívüli magyarságot is, az amerikai, szóval mindenkit beleértve, tehát egyszerűen a kalandozás fogalmán kívül nem tudok olyat mondani, ami tulajdonképpen minden magyar emberre valamilyen formában érvényes. És ugye ennek még van egy nagyon érdekes dolga, és ez nyilván szubjektív, hogy nyilván, ha történész, vagy történettudományilag megnézem, akkor a Szent Korona nem Szent István koronája, és ezt pontosan mondjuk, de nem ez a lényeg, hogy amit szimbolizál, az mégis a magyarság egysége. Tehát azzal lezárva, hogy a magyarság egységének legfőbb szimbólumával indul ez az új rendszer, ez nekem egyelőre még biztató. Uh-huh. 4 év múlva nem lesz biztató.
2: 4 év múlva lehet akár már múzeumi tárgy is.
0: Igen.
2: De most még egy Pierre Nourrai értelembe vett emlékezett
0: pontosan,
2: hely,
0: pontosan.
2: Ami egy közös nevezőt teremthet.
0: Így van.
2: Nagyon egyformán gondolkodunk. Igen. Jó. Nem tudunk miről vitatkozni.
1: Akkor én azt mondom, hogy szerintem most már 4 év múlva is maradhat, mert az igazából, aki a Szent Korona tant vallja, az szerintem egy szubkultúra. És lehet, hogy a hangja nagyobb, meg nem tudom, jól feküdtek Takaró Mihály alatt, de annál tovább nem megy a dolog, tehát ez egy ilyen ezoterikus bolondéri, aminek meg kell férnie. Kutya ugat, a karaván halad, a korona ott van, ahol van, hogyha ennek nincsen szakrális jelentőség, akkor a parlamentben is lehet. És lehet varástalanítani, meg szétszerelni. Ja, meghirdettük ma reggel érkezésed előtt a kulturális háború végét. Tehát, hogy ez már nem érdekes, ez már nem divat. És erről a helyről szeretnénk, hogy nagyon sok időt eltöltöttünk a szimbolikus politizálással, érezzük a szimbólumoknak a fontosságát, most már lehetne akár a megbékélésre is használni, mint az elkülönülésre, meg az uralom kifejezésére, és ennek lehet az eszköze tulajdonképpen ez a korona is, mint a kokárda visszavívása is nem a leköpésével kezdődött, hanem akkor oké, szevasz, én is kiraktam. Tehát, hogy
0: akkor
1: ne kapálózzunk.
0: Egyetértünk.
1: Igen. És én így vagyok ezzel a szegény Vasalberttel is, nem hangzott a szám, hogy benne volt, elfér benne a Vasalbert, vannak. Szerintem eszmetörténetileg az, hogy miért fontos, miért ráadásul az újkori, legújabbkori története, az egy elég érdekes történet, szegényebbek lennénk nélküle.
2: Jó, fel lehet vetni, persze, nem akarok róla sokat beszélni, de hogy miért egy nyíltan antiszemita magyar írónak a munkássága, egy érettségi tétel, azért ez még szerintem, aki ezt felveti, ezt jogosan veti fel. A magyar irodalomra tekintünk, most nem téged kritizálnak.
1: Nem megy fel a púzusom tőle.
2: Nekem sem megy fel, mert jelentéktelen gicses szerzőnek tartom, de ez egyúttal a kérdőjelet is kiteszi, hogy akkor egy jelentéktelen gicses szerző.
1: Aki, likasszák már az égen a rostát.
2: Akihez képest nagyon gazdag a magyar irodalom, miért ő lett a választás?
0: Nem, én azt gondolom, hogy ezeket ki kell beszélni, tehát amit én nem bezzegelni akarok, de ami nekem leginkább tetszik, ugye itt a finnek, amikor beléptek az Európai Unióba, akkor azt mondták, hogy az oktatás egy nagy üzem, tehát 30 évig ne nyúljanak hozzá a pártok és a politika, legyen egy egységes stratégia, és ebből azt mondták, hogy 10 évet arra kell költeni, hogy az emberek beszélgessenek arról, hogy milyen Finnországban akarnak 30 év múlva élni. Tehát, hogy ezeket mind ki kell beszélni, és megnézni, hogy valóban mi az a közös nevező. Tehát pontosan a demokrácia nem arról szól, hogy nemzeti egység, és egyformán gondolkodunk, és egyebek, hanem mennyire férünk el egymás mellett, mint egy közös vállalkozás. És itt végül is én nekem ez hiányzik, és ezért is jöttem megint szívesen hozzátok, hogy ezeket ki kell beszélni, ezeket a dolgokat, hogy
1: találjuk ki Magyarországot, hang és elemér projektje. Az egy elég jó dolog is volt. Ezzel mindig az a baj, hogy amikor ezt amikor támogatást talált ez a gondolat, hogy találjuk ki Magyarországot, mondjuk a munkáspárt, nem Magyarországot, az Angliát, Cool Britain, és akkor
2: hát
1: utána
2: a
1: Cool
2: Tony Blair-es
1: dolog, és utána a Gyurcsányi importja ennek, Cool Magyarország.
2: Igen.
1: És hogy amikor ezt átmegy ilyen spin doktorokon, akkor az egésznek lesz valamilyen elég gicses változata, és talán azért, mert nem építkezik, nincs egy piramis, vagy nem építkezik ez organikusan az iskolától, az oktatástól, ott nem kérdezik meg a történelem órán, hogy és akkor szerintetek milyen legyen. vagy a társam tudomány órán, vagy hát ennek nincs órája.
0: Ez így van, és témánál vagyunk, mert ezért lényege szerintem a történelem, tehát, hogy önmagában most több ezer évesben meghalt emberek életéről beszélgetni, az azt gondolom, hogy legfeljebb tényleg a régiség búvároknak a feladata, de hogy itt van egy csomó olyan transzgenerációs hagyomány, és akkor én most megint a könyvre visszaváltok, tehát ez a törzsiség, a rendi hagyományok, tehát amelyek, és éppen azért lényeges, amiről az előbb beszéltünk, hogy öntudatlanul előgomolyognak valahonnan, és én nekem csak hagy reklámozzam az előző könyvemet, tehát ez a demokrácia demokraták nélkül, ugye ez volt a jelszava az első rendszerváltásnak. Tehát ezt végig kell gondolni, én azt gondolom, hogy a magam módján én se gondolom, tehát az önkritikám arról szól, vagy a felelősségem, hogy rengeteg esetben én sem demokrataként viselkedem. Tehát itt ez az etika könyveket írok, és lopom a munkahelyemről a papírt haza, és nem tudom, mindenféle egyebek.
2: Igen.
0: Tehát, hogy ez valahol itt kezdődne, és én újra azt gondolom, hogy megint amit mondtál is, tehát ezek az iskola és az egyebek, tehát ezekbe a hagyományokba nincsenek demokratikus minták. Tehát,
2: viszont, hogyha ez így van, és a könyvedben ezt mutatod ki, hogy a tripartitumtól kezdve, 16. század elejétől kezdve a Verbőci féle hagyomány, amit az uralkodó elitek részben ők hagyományoznak ránk, részben elfogadtatják a nemzettesttel, ezek olyan mélyen élnek bennünk, és az ilyen transzgenerációs szinten élnek bennünk, amiket is említette, ahhoz még hozzátenni ezt a tekintélyelvűség, az a hierarchikus berendezkedésnek az elfogadása és tisztelete, akkor jogosan merül fel ezután a kérdés, hogy oké, ezeket a diagnózisokat felállítottuk, de ha itt van megint egy történeti fordulat lehetősége, rendszerváltoztatás, változás, váltás, akkor nem mellékes, hogy ezeket a hagyományokat hova is rakjuk.
0: Így van.
2: Magyarán mondva, hogy ez baromi hosszú folyamat elé nézünk megint, évtizedes folyamat elé nézünk, ha belemerünk vágni. Mert hogy az általad is említett traumák között van az, hogy az a reflektivitásnak is a hiánya. Tehát az áldozatok is hibáztatnak valakit, és nem magukat hibáztatják általában, hogy ők közösen szúrták el, hanem valami külső erő, ellenség, stb.
1: Sátán.
2: Vagy akár miszticizálva, akár. Szóval a kérdésem az, hogy akkor így nem futurológiát szeretnék csinálni, de azért, ha ebből ez következik, és mondod a film példát, milyen jó minták, vagy jó gyakorlatok vannak abban, hogy ezekkel dolgosan
1: ezzel
2: foglalkozzunk.
1: Szusztanjunk egyet. Most a felénél tartunk a beszélgetésnek. Bocs, hogy így bele.
2: Beleszerkesztesz egy zenét.
1: Beleszerkesztek, igen. Csak még kitámadj, mi legyen az.
0: Hogy mondjam, vagy szünet a szusszanás?
1: Szünet a szusszanás. És akkor nem hiszem, hogy össze kell gyűjteni a gondolataidat, de hagyjuk a hallgatókat, mert nagyon sűrű programot tolunk, igaz, kedves gyerekek. Tehát Color Lokál.
2: Jakab György a vendégünk.
1: És zene után visszatérünk.
2: Kis zene után.

0: Jaj, Csárdi, Csárdi, Horváth Csárdi.
1: Kedves gyerekek, visszatértünk. Itt a zenei szünetben remek történeteket hallgattunk.
0: Sajnáljuk, hogy ti nem hallgathattátok, de hát ez, a, ez az önkéntes műsorkészítőknek privilégiuma.
1: Igen.
0: Úgyhogy ti is barátkozzatok, beszélgessetek egymással, azt semmilyen rádióműsor nem pótolja. A szabadság kis köreit valósítsátok meg, és terjedjen, és egy, működjetek együtt, és teljesítsétek polgári hivatásotokat, vagy küldetéseteket,
1: már
0: és tegyétek.
1: Már polgárnak érzitek magatokat. Szóval vendégünk Jakab György, továbbra is történelem tanár, akivel, aki már ideig is jó, érdekes dolgokat vettünk át. Térjünk vissza ahhoz, amit te is többször felemlítettél, amit én csak úgy akarok felvezetni, hogy 2 évvel ezelőtt az ISBE publikáltál egy esszét, egy publicisztikai írás jelent meg, amiben megkérdőjelezett, hogy te jó történelemtanár voltál-e valaha is, és ennek ez rezonál ebbe a könyvbe is, hiszen ennek a terjedelmesebb változat, amit bevezetőként szerepel ebben a Honderő és Homború című újonnan megjelent
0: könyvben. Benne vagyok.
1: De mik ezek, mert szerintem abszolút érvényes most is a 2 évvel ezelőtt publikált, vagy másfél éve publikált gondolatok, hogy miért jutottál el ide, vagy mik vannak e mögött?
2: Ha kiindulott pont, én még az ésre visszautalok, hogy nekem 2 nagyon fontos élményem volt még annó a Szovjetunióban. Tehát az egyik, hogy amikor a Krimfélszigeten jártam, és Bakcsiszerájba a krimi tatárokkal találkoztam, akkor valami hihetetlen szeretetbe volt részem. Ugyanis az derült ki, hogy a krimi tatárok nagyon büszkék a magyarokra. Azáltal, és ugye ez a mit lejáratódott ez a keleti türk rokonság pedig, és hangsúlyozottan ez nem egy értelmiségi dolog volt, hanem kifejezetten egy köznépi dolog, hogy mi az ő rokonaik vagyunk, és egyedül Európába államot alapítottunk, és én milyen fantasztikus ember vagyok. Ez egy kicsit csökkent, amikor kiderült, hogy már nem tudom szőrén megülni a lovat, és nem részletezem, de a lényeg az, hogy ez egy nagyon jó érzés volt magyarnak lenni, meg kell mondjam.
0: Mi voltunk a kedvenc leigázottjaik, vagy pedig a türk rokonság?
2: Nem, ez a türk rokonság volt, nem, ez abszolút, tehát hogy ezt ők majdhogy nem úgy élték meg, mint a törökök, hogy megpróbáltak felszabadítani bennünket, de hát nem hagytuk magunk. De nem, tehát hogy ez tényleg ott rendes lócsiszárok, és tehát semmilyen nagy, mondom, nem értelmiségi dolog volt. És akkor mondom a másik történetet, ez meg Voronyezs, a második világháborús múzeumban, ott állok 20-valahány gyerekkel, a Magyar Katonák Kegyetlenkedései Múzeum tárlói előtt, és valahogy ezt a csenden kívül meg kell tudni magyarázni, és én ezt még viszonylag közvetlenül is tudom, mert a nagyapám az kint volt a Donkanyarba, és vigyázott a munkaszolgálatosokra, hogy nehogy bajuk essen. Tehát, hogy egyszerre én azt gondolom, hogy a történelmi gyökerek ilyen szempontból is, akár még visszautalva történelem tanári szerepre tulajdonképpen nagyon lényegesek. És innentől nyilván a könyv főállítása arról szól, hogy az a történelem tanítási kánon, ami bizonyos mértékig ma is jellemzi iskolákat, és hangsúlyozottan ez most nem a takaróféle bizonyos mértékig valóban beszűkült értelmezés, hanem az elmúlt 100 év történelmi kánonja, ami a 19. században alakult ki, az egész egyszerűen rengeteg pozitívumot is hordoz, és nagyon fontos, ugye a Szent Koronáról már beszéltünk, de elavult, mert demokratikus hagyományok nincsenek benne, és ez azért nagyon lényeges, és ez nyilván egy túlzó állítás volt, tehát majd fogom finomítani, azért azt gondolom, hogy nagyon lényeges, mert itt volt 10-valahány rendszerváltás, ahol látszólag mindig új történelemkönyveket kezdtek írni, de ez a kánon nem változott, és ennek a kánonnak a legfontosabb tanulsága és aktualitása az, hogy az államtörténetről szól. Tehát a 19. században ez egy nagyon fontos volt a kiegyezés után, ez a bizonyos 1000 éves magyar állam, stb. És ilyen értelemben nem államalkotó tényezők igazából nem kapnak teret a történelemoktatásba. Nők, kisebbségek, helyi társadalom és egyebek. Bizonyos még a rendi hagyományok nagyon pontosan kirajzolódtak ugye most, és hogy a Verbőci János logikába, ugye a Náció Hungárika logikájába a társadalom 10%-a úgy gondolja, hogy az egész nemzetet tudja képviselni. A politikai osztály függetlenül most párttól, és ugye ez az első rendszerváltásnak is ugye a kerekasztaltárgyalások, meg a nem tudom én, tehát a fő állítása ennek a könyvnek is, hogy el kéne kezdeni ezt a történelmi kánont társadalmiasítani. Tehát ahogy aktuálisan is most igazából én azt gondolom, hogy ennek a rendszerváltásnak is a fő kérdése az lesz, hogy mi lesz a Tisza-szigetekkel, tehát hogy tényleg lesz-e olyan társadalmi kontroll, ami megakadályozza az államnak ezt a fajta önállóságát. És egy csomó olyan hagyományunk is van, tehát csak akkor egy példát mondok, és aztán akkor kérdezek. Tehát ugye a magyar történelem két legfontosabb figurája, ugye Szent István és Mátyás király. Na most, ha megnézem a két szereplőt, szélsőséges diktatúrát valósítottak meg az aktuális korabeli magyar társadalom ellenében. Idegen csapatokra támaszkodva, ez kevésbé ismert, hogy ugye a fekete sereg az nem magyar etnikumú volt, Kinizsi és egyebek.
1: Egy
2: zsoldos seregre, de ugye Szent Istvánnál ez a leglátványosabb. Gyakorlatilag a saját családjukat Vitéz Jánostól, Janus Pannoniusig szembefordulva, és ezek azt gondolom, hogy nagyon fontos hagyomány ebben az esetben, hogy az államszervezet, vagy ugye a második honalapítás és egyebek nagyon fontos, de ezt végig kéne gondolni, hogy nincsenek, még egyszer, a társadalom nincs képviseltetve legfeljebb olvasmányok szintjén a tankönyvekbe. Tehát ez az egyik ilyen állítás, és szándékosan szélsőségesen fogalmaztam meg, hogy szembe kéne ezzel nézni, hogy valóban az állam a fontos, a hagyomány, ami meghatározónak kell lenni, illetve hogyan lehetne ezt a hagyományt társadalmiasítani valamilyen formában, és pontosan ezektől a rendi viszonyoktól valamilyen formában megtisztítani. Lesz még majd más történet is, csak...
1: Ehhez viszont olyan értékek, olyan szereplők kell lennének, akiket ebbe a társadalmiasítási folyamatba be tudnánk vonni. Tehát a Mátyás és az István király példa is azért is jó, mert valóban két elképesztően szigorú fickóról beszélünk, aki semmilyen eszközt nem utasított el annak érdekében, hogy a hatalmát kiterjessze és gyakorolja. Viszont egyúttal a sikerre kell itt most utalnunk. Pont a egyik kedvenc ilyen történeti szociológiai vizsgálatom az volt, amikor a Csepeli Györgyék még a 2010-es évek elején csináltak egy ilyen nagy mintájú vizsgálatot, hogy milyen szereplőket, időszakokat, pontokat, fordulópontokat tartanak sikeresnek a magyar társadalomban. És egyértelműen az István és a Mátyás az első helyeken végzett, mert hogy ő róluk szóló történetek és a történelmi oktatás folyamatosan ezt erősíti, hogy azzal a kevés helyzettel és szereplővel tudunk gazdálkodni, ami van. De ezek a szereplők is olyanok, amilyenek. Tehát, de ezért aztán az a kérdés, hogy kik jöhetnek, mint jó példa. Kiket tudunk a társadalomból, milyen történeteket tudunk felhozni.
0: Videóton Beck erődöntője.
2: Meg a túró Rudi, de nem is ez a lényeg.
1: Meg a lángos, de... Vagy,
2: de nem, egyelőre én azt gondolom, hogy előre szaladtál az én... tehát, hogy egyelőre azt kéne valóban megint végignézni, hogy ezek nagyon fontos dolgok voltak. Tehát valóban itt a herderi jóslattól kezdve tulajdonképpen állandóan megfogalmazódik az a fajta dolog, hogy a magyarság hogy tud túlélni, tehát hogy félelemre épül. Tehát nekem nem is ez a fő problémám, tehát semmi bajom nekem sincs, se Szent Istvánnal se. Egy olyan félelemre épül ez a rendszer, hogy létezni fogunk-e, túl kell valamilyen formában élni. Ugye ez egy angol történet írt egy ilyen könyvet a magyar történelemről, aminek az a cím, hogy megmaradni. Tehát, hogyha ezt tekintem fő célnak, hogy túlélünk, vagy nem élünk túl. És itt az én, még emlékszem, gimnazista koromban volt egy ilyen felmérés, nem a nagyon nagy mintákkal, hogy megkérdeztek, nem tudom, 100 magyar diákot és 100 francia diákot, hogy 50 év múlva lesz-e Franciaország. És a mind a 100 francia diák azt mondta, hogy persze, hogy lesz Franciaország, és legnagyobb megdöbbenésre körülbelül a magyar diákok 60%-a mondta csak, és ez még a szovjet időszakban volt, hogy lesz magyar. Tehát, hogy azt megérteni, hogy talán véget ér a félelemnek a korszaka, és nem erre kell a túlélésre és egyebekbe rendezkedni. Tehát ez lenne az egyik, és utána elkezdhetjük gyűjteni a pozitívumokat, csak maga a könyv még csak idáig jut el, hogy azt tudatosítsuk, hogy a félelem az beszűkít, nem enged olyan széleskörű, sokoldalú gondolkodásmódot, amire szükségünk lenne, én azt gondolom, hogy aktuálisan a 21. században.
1: Azt gondolom, hogy ebben egyetértek, még nem is akartam ennyire előre szaladni, de a mostani úgynevezett történelmi időknek a lendületében ez is felmerülhet bennünk. De minden esetre, és itt most a szembedicsérés rovatunk következik ismét, hogy nagyon kevés olyan történeti munka. Én ezt történeti munkának hívom, de tankönyvként is használható abszolút. Ezt is tegyük hozzá. Nagyon kevéssel találkozom, bármennyire is divatos lett bizonyos populáris, kulturális szinten a trauma feldolgozásnak a kérdése és a félelemmel való szembenézés. Ez a könyv nagyon sokféle módon közelíti meg ezt, akár az emlékezeteken, akár az emlékműveken, akár más rétegeken keresztül azt, hogy hogyan lehet a történelemről beszélni, foglalkozni vele, átélni, reflektálni rá, stb.
0: Sőt, pláne megoldási javaslatok is vannak benne.
1: Sőt, és ezért is mertem ezt a kérdést is így prezentálni, hogy van, tehát hogy ebből, ha egy ilyen nagyon jó, széleskörű és társadalompszichológiai szempontú elemzést is adunk, diagnózist állítunk fel, utána lehetnek javaslataink. Igen.
2: És akkor még egy dolgot hagy emeljek ki, tehát itt megint az elavulásnak épp az a lényege, hogy a 19. században, és majd vissza akkor a traumára is, a 19. században még valóban ezt a nevezzük történelmi Magyarország, vagy Nagy Magyarország, a Szent Istváni állam, a Kárpát-medencei magyar szupremácia logikába gondolkodott végig a dolog. Tehát például ugye a tankönyveink tele vannak olyan problémával, hogy Trianon után ez már nem volt tartható, de mégis a fejünkbe pseudo létezik, tehát ugye a karinti nevezetes dolog, vagy ez olyan, mint amikor levágják valakinek a kezét, lábát, és még utána fáj. Tehát gondoljatok akkor mondjuk például abba bele, hogy még Dávid, te is ebből tanultál, mert ugye a felvételi miatt én is ezt tanítottam neked, hogy mondjuk a 17. századi magyar történelmet, ugye a történelemkönyvekben úgy néz ki, hogy a három része szakadt ország. Hiszen utólag összefoldozódott mindaz, ami Mohácssal széttört, ami aktuálisan államjogilag arról szólt, hogy a török birodalom egy jelentős részét elfoglalta Magyarországnak, tehát nem volt egységes ország, csak a fejekbe létezett. Tehát ha belegondoltok, Trianon még nincs 150 éves. Tehát, hogy ebbe a logikába nekünk azt kéne a történelemkönyveinkbe tenni, hogy a 8 része szakadt Magyarország.
1: Hát igen, ahogy ezt a Kossuth téri, vagy az Alkotmány utcai emlékművek megerősíti újra, és ebben ráerősít arra a hagyományra, amit meg kéne haladni.
2: És innentől egy kifejezetten pessimista logika van, hiszen az elveszettséget, a magyarság szupremáciáját siratjuk, tehát én ugye ezt imádom, amikor a szomszédom autóján hátul ott van a Nagy Magyarország képe, de anyagi megfontolásokból szlovák rendszámmal közlekedik. Tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan állam képe, vagy egy olyan ugye SK felirattal közlekedik, amit ő a másik matricával megtagad, hiszen Szlovákia nem létezett a Nagy Magyarország. Tehát, hogy minden további nélkül ez a másik, ami egy eleve vesztes, tehát az egyik a traumatizáltság bizonyos mértékig, a másik, hogy egy eleve vesztes történet, és itt ezt mondjuk nagyon szeretem, ugye a könyv hátulján ez is van, hogy ez a Nagy Magyarország a sziluetta az autókon, olyan, mint amikor hátrafelé nyilazunk, már menekülünk, már nem biztos, hogy visszatérünk a csatatérre, de még azért a fejünkben ott van ez az ügy. Tehát az elavultság, hogy erről szintén egy társadalmi párbeszéd kéne, és nekem mondom, annyiból egyszerűbb is az életem, hogy az öcsém Kanadába, a húgom Perth, Ausztráliába, akik, tehát hogy valóban mit is jelent az állampolgári lét mit jelent, a kulturális magyar lét, meg amit ugye még el szoktam mondani, hogy Trianon még egy dologtól megfosztott engem, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nekem ruszin és szlovák őseim vannak. És én, ha magyarnak gondolom magam, akkor én arról nem beszélhetek, vagy legalábbis nem lehetek rájuk büszke, pedig szeretnék büszke lenni.
0: De lehetnél úgy, mint egy tatár.
1: Igen.
0: Csak róluk kell példát venni.
2: Na, tehát, hogy azért mondom, hogy a másik elem, ami az elavulás, az tulajdonképpen ennyi, és akkor nyilván a harmadik része pedig valóban a traumatizáltság, tehát, hogy itt van egy nagy öncsaló dolog. Tehát a dualizmus idején, amikor kialakul ez a történelemtanulási kánon, akkor a korabeli uralkodó elit úgy gondolja, hogy hamarosan az osztrák-magyar monarchia középpontja lesz Budapest, és a nagy magyar Magyarország működik, tehát illúzióként vizionál egy ilyen nagy Magyarország képzetet, és ugye a történelemtanárnak az alapvető feladata, hogy ezt el is juttassa mindenhova. És akkor jön a Trianon, az első világháborús vereség, ahol pedig ebből az illúzióból valóban teljesen igazságtalanul traumatizálják a magyar közgondolkodást. Tehát, hogy egyszerre van a fejünkbe a nagy Magyarország képe, meg egyszerre velünk így elbántak. És akkor ebből jön az a közgondolkodási történet, hogy hol nemzethalál víziónk van, hol legvidámabb barak van, hol, tehát, hogy nem a lovagolunk, hanem valamilyen formában egy hasítás jön létre, amiben hol nagyon kicsinek merjünk, legyünk kicsik, és a magunk helyén, és én nagyon szeretem, a Márainak van ez, hogy végre próbáljunk akkorának látszani, amekkorák vagyunk. Tehát, hogy egyszerűen, hogy a Bibó és a Szücsénő erről szólnak, hogy egy irreális valóságértelmezés van.
0: Ki kell tölteni a kabátot.
1: Lényeglátás.
2: Így van. Igen. És hogy most gyakorlatilag ugyanebbe a pofára esésbe vagyunk, szerintem egy csomó ismerősöm van, akik nagyon büszkék arra, hogy az Orbán Viktor együtt Putyin a Trumppal és a Szível együtt van, csak éppen ez kérdés, hogy a Magyarországnak tulajdonképpen jó lett-e mondjuk az elmúlt 20 év alatt, és ez csak kérdezni merem, tehát, hogy egyszerre van egy nagy büszkeség, hogy világhatalmi tényezők lettünk, és egyszerre, és megint az irrealitás jön elő. Na, tehát, hogy ezek lennének az elavulás mozzanatai.
1: Igen. Az a rossz hírünk van, hogy összesen 3 perc van már csak a műsorunkból.
0: Idők lassan lejár. Szerezzétek be ezt a Honderő és Fomború könyvet, vagy hogyha nem szerettek olvasni, akkor hallgassátok meg június 1-én az Arany 10 Művöldési Központban Stefano Bottonival és Jakab Györggyel a beszélgetést, meg ezt is, remélem, vissza tudjátok hallgatni, majd kirakjuk a Spotify-ra, meg ilyesmi. Úgy érzem, csak most lendültünk bele. Könyvérdemei mellett jelezném, hogy nagyon erősek az idézetek benne. A Kozmosz zenekartól Szűcsenő keresztül
1: Bereményi Gézáig, Cseh Tamásig, mindenféle idézetek vannak, remek választások, gratulálunk.
0: El van koptatva ez az idézet műfaj, egy picit erőltetett.
1: Nagyon jó, én is most már idézett szedésbe vagyok, mert hogy igen, könyvírásban ez szükséges, és abszolút inspiratív.
0: Osztva lopom.
1: Aha.
0: És áll,
1: ez a motto,
0: és
1: ez a motto, igen.
0: Hát igen, erre való.
1: Mit ajánlanál olvasmánynak még? Vagy
0: ez hosszú lenne.
1: Mindig megkérdezzük a vendégeinket a műsor végén, hogy mi ez a kulturális vagy művészeti ajánlat, amit a hallgatókkal is szívesen megosztana lehet, az kiállítás, film, zene, könyv, bármi élmény, ami fontos volt az elmúlt időszakban nálad.
2: Hát most nálam, tehát azért a fő műfajom most az már a kezdő nagypapa lettem, tehát én most leginkább ilyenekre vagyok büszke, hogy tarulok bűvészkedni, meg most nem sokára megyünk valami ürge luk nézésre, meg egyebek, tehát hogy leginkább az, hogy nyugdíjba mentem, és át tudtam állni. Tehát bizonyos mindig ez a könyv, ha akarom, akkor egyfajta búcsú is a...
0: Hattyúdal.
2: Tessék?
0: Hattyúdal.
2: Hát, hogy hattyúdal bizonyos mértékig, de leginkább egy, most nem jó szó a végrendelet, de ilyen történet. Azzal együtt, hogy én azt gondolom, és akkor ez így nagyon vég, hogy a történelemoktatás az arról szól, hogy valóban legyen egy jelenismeret, és legfőképpen legyen egy jövőkép. Tehát a múlt hihetetlen végtelen tárából általában azokat gyűjtjük, ki, ami tulajdonképpen a jövőkép szempontjából, meg a jelen megélése szempontjából lényeges. Tehát, hogy én azt gondolom, és ez kapcsolódik a vonatkozó és cikkhez, amit köszönök, hogy említettél, tehát sajnos újra kell megint a fogalmakat definiálnunk, mert ezek a fogalmak, és itt még egyszer mondom a felelősségemet, hogy én nagyon rosszul emlékszem vissza arra, hogy valóban 3 évig én sem viseltem kokárdát azért, mert pártpolitikai jelvényét tették. Tehát szeretném, most már visszavettem, de hogy van egy ilyesfajta lelkifurdalásom, hogy vissza kéne venni azt a fajta közösséget. Másik oldalon pedig, hát én ezt nagyon szeretem, ezt a Gauguin képcímet, hogy ez a honnan jöttünk, mik vagyunk, hová megyünk. Tehát, hogy ezt a perspektívát kéne visszaállítani, mert azt gondolom, hogy nekem legalábbis most ez hiányzik, és nyilván az életemben már nem látom, hogy mi felé megyünk, de hogy ez a 30 év múlva ez a társadalom továbbra is egymásnak esik, és továbbra is ementén, vagy még ezt hogy idézzem, én ezt nagyon szeretem, hogy emlékszem, a Jurta Színházban volt egy ilyen párbeszéd, amikor a Csurka mondta, hogy aki nem nemzeti, az mint Kun Béla és Ferenc József örökös, és erre a Gazsi mondta, hogy aki meg csak nemzeti szemüveggel néz, az mint bunkó. Tehát, hogy ez tűnjön el valamilyen formában. Csak már az idézetekről volt szó. Tehát, hogy valahol ezt a jövőképet kellene, és valóban közös nevezőt, és hangsúlyozottan, Dávid, amit mondtál, hogy ez nagyon jó, hogy megkérdettétek a megbékélést, és egyebet csak akkor is föl kell tárni. Tehát egyenként ezeket a történeteinket ki kell beszélni, és azt gondolom,
1: ez így van, igen. Tehát ebben az kell, hogy tevékenyen vegyünk részt. Igen. Vegyük hozzá, tehát, hogy ne megint a kívülállás, a passzivitás uralkodjon.
0: Meg ne azt, ebbe, hogy most ebbe mi jövünk, és le lehet csinálni. Pontosan. A telefonkönyvet, és majd ez eddig, eddig Vas Albert volt, majd most ezek
2: most
0: után.
2: Most a másik fél, így van. Tehát, hogy én azért mondom, hogy én a Tisza-szigeteket belátom, és hangsúlyozottan ez szimbolikus, tehát, hogy ez a társadalmi kontroll, ez időbe elinduljon, és tudjunk szót érteni, tehát nekem most ez egy nagyon izgalmas időszak, mert nagyon sok ember velem nem állt szóba bizonyos mértékig ideológiai megfontolásokból, és hát, ha most ez elkövetkezik.
0: Csinálhatnál egy sorvezetőt, Tisza-szigetes beszélgetőkörök múlt és korunk témában, amin szépen végigmennek, mint egy könyvklubban végigmennek a dolgokon, vitaindító, mondjuk videóról, és akkor beszélgessék meg magukat.
2: Szívesen, és még ezt én ki is tágítanám,
0: mert nagyon oda, de majd szerzünk.
2: Mert hogy csináltunk, ugye próbálkoztunk még az ezredfordulón egy ilyen kárpát-medencei közös történelemkönyvvel, tehát szlovákokkal, románokkal, amiben nem az volt a lényeg, hogy egyetértsünk, hanem fogalmazzuk meg, hogy miben értünk egyet, miben nem értünk, miben vitatkozunk. Tehát pontosan ilyen típusú anyagok ott is vannak bizonyos.
0: És ugyanért a digitális polgári körök számára.
2: Így van.
0: És ott egy nagyon hangsúly a trauma.
1: Bele lehet őket is gondolni.
0: Milyen a friss sebek kezelése, az alvad sebek kezelése a másik oldalon. Van ezzel még sok gondunk. Nagyon klassz, hogy eljöttek. Köszönjük szépen,
1: hogy beszélgettünk.
0: Hát tudjuk, hogy ilyen súgos, akkor 2 órára hívunk, bár ilyen még szerintem nem is volt.
2: És tényleg olvastak, mert nyilván így elmondva lehet, hogy szélsőséges elemek is voltak abban, amit mondtam, tehát hogy én nagyon fontosnak tartom a történelmoktatást, és nem egyszerűen csak újra kell gondolni, hogy kik vagyunk.
0: Nem, és nagyon jó, a könyv, és be is fogom fejezni, és erre a június 1-én, ha itt vagyok, akkor visszem, és még bele is iratok, mint az egyik kísérleti egered.
1: Kedves gyerekek, ez volt ma a Kolorlokál.
0: Igen, szuper, maradjatok velünk, figyeljetek, annyian kuncsorognak, de ugye tudjátok, hogy nálunk van a legjobb helyen az 1%-otok.
1: Hát annál, hogy tudjátok, évről
0: mert
1: évre.
0: Mert itt nincsen reklám, sok
1: tudjátok,
0: reklámozó honlap.
1: És évről évre hálásak vagyunk azért, hogy ezt tudjátok, tehát legyen idén is így. 1%-ról még május végéig lehet rendelkezni.
0: Tegyetek a lelkiismeretet.
1: Tilos Kulturális Alapítvány javára az adószámot megtaláljátok a megfelelő felületeinkkel, nem fogom beolvasni, de 41 a vége. Szóval legyetek jók velünk, mi is megpróbálunk mindent megtenni ezért.
0: Sziasztok!
1: Szevasztok!
2: Sziasztok! A Tilos Rádió.

0: értéke elérheti az 1,1 milliárd sri lankai rúpiát, ami kicsivel több, mint 1 milliárd forint. A helyi sajtó szerint az utazást egy szponzor finanszírozta, a lefoglalt telefonokban pedig olyan fotókat találtak, amelyeken a szerzetesek civil ruhában szórakoznak tájföldi nyaralások során. A szerzeteseket bíróság elé állították, az ügyben további nyomozás indult. Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárás fejlesztette ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogósságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámos sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. Az egy évvel ezelőtt az ibériai félszigeti elektromos hálózat összeomlása mögött összetett rendszerhibák láncolata állt, írta a Greenfo. Ennek oka az a változás volt, amelyet az elektrifikáció, a digitalizáció és a megújuló energiák gyors térnyerése együtt hoz. A 470 oldalas nemzetközi vizsgálati jelentés szerint a láncolat feszültségingadozásokkal és oszcillációs jelenségekkel indult. Számos erőmű inverterei automatikusan leálltak, majd leváltak a hálózatról. A kialakuló túlfeszültség újabb sorozatos lekapcsolásokat idézett elő, a spanyol rendszer zavara átterjedt Portugáliára, az ibériai félsziget villamosenergia rendszere levált az európai hálózatról, végül megszűnt az áramellátás. Tehát nem önmagukban a nap és szélerőművek okozták a problémát, hanem az, hogy a gyorsan átalakuló termelési szerkezethez a hálózati infrastruktúra, a szabályozás és az üzemeltetés nem alkalmazkodott időben.
1: Ezek voltak a hírek.
2: Szép jó napot kívánok, ez itt a Tilos Rádióban, a szappanopera helyett. Feltétlenül mondjátok be, mondja nekem a szöveg. Társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-2454 kötőjel 2 kötőjel 4 1 vagy 2, mindenki nézze meg, az a pontos. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok.

0: You really don't understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean.
1: Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody.
2: De ez már az adás, és élőben megyünk. És a 2.10.30-3-ra lehet majd belehallgatni. Tóth Szabolcs barátunkat, kedves felesége képviseli, aki a mai fő vendégünk, Posta Laura. Szerbusz, Laura, köszönjük szépen, hogy eljöttél. És beszélni fogsz nekünk a ruandai pszichologizálásról, vagy mi is ez, gyermeklány segítők.
3: Egyetemes az emberi lélek, ez a műsornak a címe.
2: Aha, aha. Jó, és akkor kezdjük is el azzal, ugye hát egy fél éve voltatok a vendégünk, majd Szabi a műsor végére beesik, aki emiatt kapcsoljon el, ne kapcsoljon el, Szabi is lesz természetesen, hiszen visszatértek a ruandai egy éves önként vállalt, mit is vállaltatok egy évre?
4: Hát az eredendő terv az volt, hogy dolgozni, tehát ilyen, hogy a vörkövény rendszerben dolgoztunk, hogyha azt valaki nem ismeri, az egy olyan platform, ahol az önkéntes munkát keresőket és az önkéntes munkát kínálókat összepárosítja, és akkor mi eredendően Malaviba készültünk, ott volt egy már lebeszélt helyünk, de aztán Ruandába mentünk mégis valakinek a rábeszélésére, és ott ragadtunk az egész egy évre. Három helyen dolgoztunk, és nekem az volt, tehát ez az én ötletem volt, Szabi meg annyira cuki volt, hogy azt mondta, oké, akkor menjünk. Nekem az volt a tervem, hogy nem turistaként jelen lenni egy ennyire más kultúrában, hanem amennyire csak lehet egy hasznos tagjaként, közösségi
2: szekként. De az önkéntes munka ezt valamennyire adná, nem?
4: Igen. Igen. Ehhez képest szerintem azért is ragadtunk ott Ruandában, mert ott annyira extrán befogadó, szeretetteljes, kedves, meleg, nem tudom milyen közeg volt, hogy meg annyira befogadtak minket, hogy hát így nem tudtunk elmenni. Tehát olyan értelmetlen.
2: Ez az utazás sok során szokták mondani, hogy ugye egy hétig nem érdemes elmenni, de hogyha már egy hónapig vagy valahol, ott már azért egy kicsit ottaninak is érzed magad. Ez nem tudom, ti mint nagyobb utazók, ez mit szóltok? Mennyi idő volt az akklimatizás, mióta, vagy mennyi kellett ahhoz, hogy így elfogadjad azt, hogy te oda tartozol, és hogy téged elfogadjanak?
4: Nekem, amikor megérkeztünk, de úgy, hogy leszállt a gép, ilyen iszonyatos hazaérkezés élményem volt. Tehát annyira jó volt a közeg, a szagok, a színek, a nem tudom, nagyon-nagyon otthonos volt az egész. Ez, amiről te beszélsz, amit egy nyaraláson is meg lehet élni, hogy igen, itt lakom, ide megyek közértbe, nem tudom, ez összeállt tényleg egy hét alatt. És nekünk ugye annyi volt a nehezítés, hogy mi olyan helyen voltunk, egy ilyen nagyon kicsi faluban, ahol nincsenek fehér emberek, és ugye azon nem tudtunk változtatni, hogy mi bárhova mentünk, mindig egy ilyen csodálnivaló, különleges, nem tudom mi voltunk.
2: Ti voltatok a látványosság.
4: Igen, és ez nem tudott megváltozni, tehát én nem értettem, én minden nap elmentem futni nagyjából ugyanazon a körön, és a 4026. alkalommal is ott álltak a gyerekek, hogy Laura, hello, hello!
2: És például nekik van egy ilyen nem poszttraumatikus stressz, de hogy eljöttetek onnan, tehát hagytatok űrt magatok után?
4: Hát úgy csináltuk, hogy nagyon tudatosan zártunk le mindent. Tehát az első helyen voltunk két hónapig, a második helyen egy hónapig, és a harmadik helyen 8-9 hónapig. És azért azt ott nagyon sok minden fölépült, és akkor azt így tudatosan zártuk le. De hát az utolsó hétvége az 48 óras írás volt. Tehát hogy az tényleg nagyon durva ilyen búcsúzkodó kör.
2: És hogy tudjuk is, hogy így mondjuk az utolsó 8 hónapban mivel foglalkoztatok, mit is hagytatok ott, hogy át tudtátok-e adni az infrastruktúrát?
4: Hát egy olyan szervezetnél, aki pont a kintlétünk alatt vált hivatalos NGO-vá, egy házaspár kezdeményezte, utcagyerekekkel foglalkoztak. Hát most nem mondom végig a történetét, de most amikor mi eljöttünk, akkor 38 volt utcagyereknek a sorsát rendezgettük. Tehát ez a házas pár azzal kezdte, hogy elkezdte etetni ezeket a gyerekeket, utána visszavezetni az iskolába, és aztán a családi hátterüket rendezni. És akkor mi ebbe kapcsolódtunk be, és hát nagyon nyitottak voltak, tehát igazándiból ránk volt bízva, úgymond, hogy mit csinálunk, mennyit dolgozunk, és akkor én...
2: Na de akkor itt azért valamilyen módszeresség van, tehát hogy a hallgató gyerekek nem biztos, hogy tudják, hogy te végzett pszichológus vagy már.
4: Igen, én kettős szerepben voltam. Most, hogyha csak erről az utcagyerekes időszakról beszélünk, akkor ott a rendszer az volt, hogy itt különböző hátterű gyerek volt. Tehát volt olyan, aki teljesen árva volt, volt olyan, aki csak nagyon-nagyon elhanyagolt gyerek, volt, akinek alkoholista szülei voltak, vagy mentálisan beteg szülei, tehát hogy különböző háttérrel rendelkező gyerekek, de alapvetően az volt a vízió, hogy ilyen ruandai szóval éljek, hogy mi vagyunk a család, tehát hogy a gyerekeknek megteremteni azokat a mindennapnak a, nem tudom én, ilyen szükségleteit, hogyha a gyerek haza is megy, és mondjuk prostituált az anyukája, és otthon fogadja a klienseket, és tehát hogy a szülő jobb szereti, ha a gyerek nincsen ott, akkor ő független legyen ettől, menjen haza, feküdjön le, húzza a fejére a takarót, reggel föl kell, megy az iskolába. Tehát, hogy igazándiból nem számítottunk a szülőkre.
2: Hány évesek gyerekekről beszélünk?
4: Hát most, ugye ez a program megy olyan 4 éve, a mostani, tehát már ahogy megöregedtek a gyerekek, mondjuk 10 és 21 között.
2: Aha. És akkor még egy kicsit zárójelben a te pszichológusi végzettségedről, ja, már hogy az fontos lenne, hogy te ugye a gyerekpszichológia felé mentél?
4: Én klinikai egészségszakirányon végeztem, ami hát ugye ilyen mentális betegségeket 18 év alatt nem szoktak ilyen diagnózist adni gyerekeknek, de hát mondjuk voltak alkoholszindrómás gyerekek, rengeteg.
2: Aztán.
4: Ami ugye azt jelenti, hogy az anyukája a terhesség alatt alkoholista volt, tehát ő olyan idegrendszeri károsodásokkal született, ami megmarad, tehát hogy az így nem múlik el. Ja, és ezt a napi menetet azért kezdtem el mondani, mert ugye ahhoz, hogy a gyerekek a programba kerüljenek, kötelező volt iskolába járniuk, és akkor a délelőttöt az iskolában töltötték, délután jöttek hozzánk tanulni, sportolni, zenélni, bármit csinálni, és hétvégén pedig reggeltől estig ott voltak, vagy a szünetekben reggeltől estig ott voltak. Tehát én részben angolban is segítettem őket, mert az eredendő szakmám, amit ugye így a 20-as éveim elején tanultam, az angol tanítás volt, és akkor ezzel párhuzamosan pedig vagy emellett a pszichológusi munka, ami részben azt jelentette, hogy gyerekekkel foglalkoztam, a tanulási nehézséggel küzdő gyerekekkel foglalkoztam, különböző problémákkal foglalkoztam, tehát mondjuk ugye itt nagyon gyakori volt a valamilyen bűnözői karrier, akkor ebből megpróbálni kivezetni a gyerekeket, vagy a visszaesőkkel foglalkozni, családi konfliktusokkal foglalkozni, örökbefogadó szülőket fölkészíteni.
2: Na de akkor nézzük a környezetet, mert ugye a környezet az egyik hatás, amit felül kell vizsgálni. Tehát azt mondod, hogy viszonylag kis faluban voltatok. Nem egy nagy városban, hanem egy kis faluban a bűnözői és prostituált és egyáltalán abuzált történeteket próbáltatok megoldani.
4: Igen.
2: És mivel ez egy kis falu, nagyjából lehetett tudni magukat, a felvevőket, a felbújtókat, azok,
4: igen,
2: akik...
4: Igen.
2: És mégis velük kellett egy élettérben lennetek, és nem tudom, hogy ilyen irányú megoldások születtek. Én nem tudom, mennyire lehet ezt mondjuk társadalmi igazságtevéssé vinni, vagy bőven elég volt a gyerekek saját sztoriát kezelni. Mert azért akárhogy is, amit elmondasz, az egy ilyen elszegényedett társadalomban levő lehetőségekkel élnek, tehát hogy ez mindig is így volt, errefelé is így megy, ez prostituálódás, lopás.
4: Nem nagyon értem a kérdésedet.
2: Tehát, a kérdés hogy... az, hogy mondjuk, akik miatt ez a helyzet fent állt, velük történt-e valami? Tehát a forrás.
3: Tehát magyarán, hogy volt-e a munkátoknak hatása nem, a, nem csak a gyerekekre, hanem a gyerekek környezetére, vagy bármiféle interakciótok a gyerekek hát környezetére.
2: Került-e börtönbe mondjuk a tolvajgazda, vagy hogy mondják ezt?
4: Hát...
2: Főtolvaj.
4: Hú, hát azért itt egy, nem tudom mondjuk, bizonyos nyugati országok diktatúrának nevezik, ami Ruandában van. Én nem tudom, minek kell nevezni, nem is akarok semmilyen
2: szintén. De egy szintén. Kis faluban azért ez nem jön át annyira.
4: De ez nagyon átjön. Na. Tehát azt akartam mondani, hogy azért itt ez... Tehát például mindenki azt mondta, és én is azt tapasztaltam, hogy a 94-es mészárlás az egy nagyon-nagyon nagy fordulópont volt ebben a kultúrában minden szempontból. Például az egyik ilyen nagyon nagy következménye az, hogy, és ez a His Excellency Paul Kagame úgy került hatalomra 2000-ben, hogy ő itt rendet csinál. És a rendet csinálásnak, tehát ott úgy képzeljétek el azt a mészárlásnak a következményét, hogy totális bizalomvesztés, totális káosz, totális traumatizáltság egyéni szinten, közösségi szinten. Tehát annak a traumának a feldolgozhatatlansága, hogy a szomszédom, akivel 30 évig együtt műveltük a kukoricaföldet, az átjön a macsitével, és megöli 30 családtagomat. Tehát ez egy olyan trauma, ami ugye az egész segélyezést, USAID, minden azért lett, mert ott 2 évig az emberek remegve ültek a házukban, és nem mertek kilépni, és nem volt senki, aki megműveli a földet, mert nem mertek a kapával belevágni a talajba, hogy nehogy kiforduljon egy tetem, vagy egy koponya, vagy egy végtag. Tehát ott tömegesen éhen haltak volna az emberek, hogyha nem jön a külföldi segélyszállítmány. És ugye arról beszélünk, hogy 94, tehát a 32 éves emberek születtek akkor, és mindenki, aki annál idősebb volt, annak valamilyen szintű személyes tapasztalata volt, de maga ez a traumatizáltság azokat is érintette, ugye, akik ilyen fiatalabb generáció.
2: Én a múltkori műsorban egy pár szóval volt szó ennek a helyreállítási törekvéseiről, de arról is szó volt, hogy akárhogy is, de ez egy Afrikán belül is egy vidéki életmód.
4: De ezt azért kezdtem el ilyen hosszan, hogy ennek például az egyik következménye az, hogy ez a rezsim, ami 26 éve fennáll, ez azt mondja, hogy jó embernek kell lenni. Tehát, hogy nem lopunk, nem csalunk, nem hazudunk, és iszonyatosan tűzzel, vassal büntetik, és nem csak úgy, hogy nem, tehát, hogy itt ilyen village security van, meg sector security, aki odajön egy hatalmas bottal, és 24 órán keresztül veri az embert, és aztán hazaküldi. És vagy a közösség kitaszítja. Tehát például mi voltunk olyannak a tanúja, hogy valaki bement, nincsen kerítés Ruandában. Ugye annyira túlnépesedett az egész ország, hogy nincs olyan, mint nálunk, hogy megyünk, és akkor van 1 kilométer szántó, ahol így nincsenek házak, hanem mindenhol vannak házak, mindenkinek van egy kis konyhakertje, és akkor ilyen ösvényeken kell menni, és az emberek számon tartják, hogy jobbra a kukorica az a Manci nénié, balra a kukorica meg a Józsi bácsié. És akkor egy ilyen kukoricaföldről lopott valaki 2 cső kukoricát, ami azt jelentette, hogy mindenki botot ragadott, és 100 ember elkezdte verni azt az egy embert, aki, mert azt mondja, hogy kérjél, ha kérsz, 99%, hogy kapsz, de nem veszel el semmit úgy, hogy nem kérsz.
2: És szerinted ez például itt működne Magyarországon?
4: Szerintem működne. Én ezt valakinek meséltem, és ő a saját életéből mondott egy ilyen történetet, hogy a gyerek lopott, nem tudom én, a barackváról barackot, és ez még a ilyen birtokrendszerben volt, a napszámban dolgozott valakinél, és akkor a tulajdonos oda hívta az apját, és azt mondta, hogy itt van, leszettem neked 2 mi a szakajtó barackot, vidd haza, ez a tied, és mondd meg a gyerekednek, hogy soha többet ne szedjen le, hanem kérjen. Ha kér, adok neki.
2: Csak azért egy kis zárójelet nyitnék, mert ez az önbíráskodás és a közösségi rendfenntartás és a, nem is tudom, társadalmi elvek fenntartása, tehát ennek a betarthatósága az mennyire valós? Mert ahogy mondtad, azért állami szinten ez egy diktatúra.
4: Nem tudom, annak kell-e nevezni, mondjuk.
2: Na de most tényleg egy ilyen gondolat kísérletben azt, hogy Magyarországon ezt a, aki a gyárból lop, aki a földről lop, aki a szomszédjától lop, azt a népharag bünteti meg. Ez vezette valahova, vagy ez egy ilyen csúnya önbíráskodássá, vagy fals ítéletekhez vezet-e? Tehát gondolom, indok nélkül nem botoztak meg másik embert.
4: Hát most mielőtt eljöttünk, egy héttel az egyik gyerek, aki a mi programunkban van, ellopott egy kecskét, ami a kecskepiacról egyébként, tehát hát a tulajdonosát károsította meg, és azt mondták, hogy ilyen 80-90 ezer ruandai frankot ért a kecske, ő egyből eladta 40 ezerért valakinek, utána elkapta a Village Security, szerintem ilyen helyi őr, az elvitte, verte 3 napig, közben ő valahogy, ja, amikor onnan kiengedték, mert gondolom megígérte, hogy megszerzi a pénzt, amikor kiengedték, akkor elment a társához, akinél a 40 ezer frank volt, elvitték a tulajnak, bocsánatot kértek, és ezzel így el volt rendezve az ügy, viszont annyira szégyelte magát, hogy én akárhányszor hivattam, nem jött oda. Tehát maga ez, amit mondasz, ez a, hogy a népharag működik, vagy nem működik, a szégyen az nagyon erős volt. Nem tudom, hogy ez most 2 hét múlva megakadályozza
2: azt,
4: hogy...
2: Én még mindig próbálnám a magyar viszonyokra tenni, tehát én nem is tudom, hogy ez szégyen érzett, mikor állt valakinek az útjába, csak nem egy kis közösségről volt szó.
4: Itt én azt éreztem, hogy nagyon-nagyon erős az, hogy a közösség ne vessen ki. Tehát, hogy ugye az iskolákkal is kapcsolatban álltam az iskolában, azt mondták, hogy elment a gyerek az iskolába, és csúfolták az osztálytársai, de azt úgymond benyelte, mert nem akart, hogy kikerüljön a programból.
2: Akkor ezek szerint a hatása a programnak pozitív volt, sőt, mint több inspiráló ezek. Ahogy mondod, még egy kecsketolvajnak csúfolt srác is inkább az iskolát választotta, mint az elbújdokolást. Hát azért jó dolgot csináltatok ezek szerint, és akkor sikerült is ezt átadni, tehát vannak követőitek, további tanárok, illetve a program fennmarad innentől.
4: Hát szerintem a házaspárra fog nagyobb nyomás helyeződni, illetve volt egy kollégánk, aki már 3 éve ott van, viszont ő pont állást keresett, mert meg akar házasodni, és nem volt neki elég az a pénz, amit ott kapott, de még ott van ő is.
2: Szia, hallgató!
5: Szevasztok! A közösség megítélése az más nálunk és más ott. Ebből fakadhat az a kérdés, hogy próbálod ráhúzni, hogy Magyarországon ez hogy működhet. De nálunk ezek, én úgy gondolom, hogy elég jól le vannak már bontva. Tehát, hogy ott egy biztosan sokkal összetartóbb és érdekeltségek mentén szorosabban működő közösségek vannak még. Ezt gondolom a vendég majd megerősíti. De hogy talán ezért ez itt Magyarországon még kevésbé értelmezhető. Csak ennyi.
2: Nálunk, ami működik, azt hiszem, hogy most a legjobb példa ugye a mindenféle tévéműsorokban saját bűneit megvalló, korábban bűnöző egyedek. Most már csak online botozás van, online szégyenítés. És ez hát a mi civilizációs állapotunkból fakadhat, míg ott, ugye, jól tudom, egy helyen volt csak internet a kocsma környékén, vagy hogy is volt az?
4: Nyomják az internetet, tehát hogy ilyen okostelefon meg lefedettség az elég jó, elég olcsó is, a telefon is, meg az internet is. Mi mondjuk egy olyan szegmensét láttuk, ugye, a kultúrának, ami azért az átlag alatt volt így jövedelemben, meg iskolázottságban. Hát igen, tehát hogy maga ez a ruandai közigazgatási rendszer az az ilyen 120-150 fős kisközösségekre alapul az országnak a 95%-án, és akkor van Kigali, ami meg egy rendes nagyváros. Tehát igen, amit a betelefonáló mondott, hogy nálunk ez a fajta kisközösségi rendszer, ez szerintem csak a kisebb falvakban van meg, de mondjuk már a ilyen járások, vagy nem tudom.
2: És szerinted ez újra húzalozható Magyarországon? Tehát most láttál egy működő dolgot, ott azt gondolom, hogy történelmileg nem szűnt meg ez a törzsi szemlélet. Vagy valahogy az így beléjük volt ivódva, hogy egymásra számíthatnak.
4: Igen, és akkor erre rakták rá ezt a modern közigazgatási rendszert. Hát fogalmam sincsen. Tehát én Budapesten születtem, Budapesten éltem mindig. Nem tudom, hogy ez vidéken hogy van.
2: Hát talán úgy, mint a, nem is tudom, ugye Indonéziában is, vagy ott, ahogy mondtad, Afrikában is ilyen lakó negyedeknek voltak őrzői, vagy mi is volt ennek a neve? Security?
4: Village Security, igen. Úgy van, hogy Village, ami ez a 150 fős, utána a Cell, ami ilyen 6-7 falunak az egysége, aztán a Sector, ami megint így körülbelül ilyen 1500-2000 ember, aztán a District, ami már 30 District van Ruandában, tehát a megyénél, mint a mi megyénk, annál sokkal kisebb, a Province van utána, ami kb. A megye, és akkor utána az ország. Tehát, hogy ezt ők így fejben tudják, hogy ez hogy van, meg hogy milyen ügyet milyen szinten kell intézni, de a tájon nem látszik, mert mindenütt ember van, és mindenütt ugyanolyan kis ház. És akkor csak mi tudjuk, hogy mi Rurama Village-ben laktunk, a Barondó szektorban, East Ruanda provinzban, tehát hogy így ez csak a fejünkben van.
2: Jó, tehát akkor ezek szerint a gondolatkísérletünk eleve megbukott, hiszen ez a rendszer már olyan régen kivezetődött a fejekből, hogy ezt visszahozni sokkal nehezebb lenne.
4: Mármint az, egyébként hogy... most volt rá törekvés, tehát én úgy tudom, hogy ez a Tisza-sziget, vagy nem tudom, ez valami ilyesmi akart lenni, nem? Hogy ezekre a kisközösségi kapcsolat. Jó, de mondjuk ez egy politikai aktivitás.
2: A szerveződés, igen. De hát ugye pont a kérdés az arra vonatkozik, hogy ez az önfenntartás, közösségbiztonság, egyáltalán közösségszervezés nem csak politikai alapon, hanem életmód, túlélés, vagy ilyen belső összetartás. Mert ugye volt erről műsorunk, hogy mennyire a túlélésünk záloga lehet egy ilyen típusú törzsies együttállás, tehát akár barátok, vagy érdekszövetségesek, vagy nem tudom én, termelő közösségek, hogyha összeállnak, együtt ugye erősebbek, úgy kifelé, mint befelé is, de ezt erőltetni nem nagyon lehet. Tehát, hogy ugye hiába ez egy ősi szervezeti egység, elvileg a civilizációnk ezt túlhaladta.
4: Ruandában is ezt mondták, hogy a Ruandában a német gyarmatosítók vezették be a pénzt. Ruandában nem alakult ki pénz természetesen, ami...
2: Csere?
4: Csak ez a helyi gazdálkodás, helyi cserekereskedelem volt, ami ugye, ha belegondolunk, az még jobban az egymás iránti bizalomra, tiszteletre, szeretetre, együttműködésre alapozódott, mert én azt akartam, hogy engem egy jó partnernek tekintsenek, hiszen én jövő héten is, meg azután is akarok, nem tudom, tejet kapni a szomszédomtól, és azt akarom, hogy ő elégedett legyen azzal a krumplival, amit én a tejért cserébe adok. És ugye kicsit több mint 100 éve bevezették a pénzt, és azt mondták, hogy az iszonyatosan amortizálta ezeket a bizalmi kapcsolatokat az emberekben.
2: A pénz.
4: A pénz, igen. Tehát, hogy egy olyan függetlenséget adott a pénz, amitől már nem kellett jóban lennem a szomszédomhoz, hiszen ha mi összeveszünk, akkor elmegyek máshova, és akkor nem tőle veszem a tejet, hanem mástól veszem a tejet, vagy a boltban veszem a tejet a piacon.
2: Minden műsorunkban egy kicsit szánunk a antikapitalista perceknek, most egy kicsit, mintha ezt közelítgetnénk.
4: De... Velem bármikor bármilyen lehet antikapitalistázni. Én nem tudom, eddig is hadlábon álltam ezzel a fogyasztói társadalommal, most egy picit még jobban.
2: De hát mindig ugye az a kérdés, hogy nem tudjuk adaptálni a mi élethelyzetünkre. Tehát mi budaiak...
4: Szerintem nem. Semmit nem tudunk csinálni.
3: Igen, szóval hallgatlak titeket ebben a diskurzusban, és most egy eléggé más álláspontot képviseltet e tekintetben, mert egyrészt ott van Ruanda, ugye volt már egy beszélgetésünk veletek, amikor bejelentkeztetek a helyszínről, és nagyon érdekes volt látni, hallani titeket egyszerre, illetve beszélgetni mindenről, ami ott van. De hogy azért alapvetően, amikor úgy Ruandáról beszélünk, akkor szerintem nagyon veszélyes az, hogy in medias res kezdünk el róla beszélni, és azért mondom ezt, mert Magyarországon szerintem a legtöbb ember számára a ruandai népírtás az az, ami jelent valamit, de ha nem lenne a ruandai népírtás, akkor Ruanda alapvetően a legtöbb ember számára az egy fehér folt lenne a hatalmas afrikai kontinens területén. Tehát ahhoz, hogy Ruandát el tudjuk helyezni, honnan jöttek, hol tartanak, milyen élmények érték őket, ugye említed a német gyarmatosítást, tehát ebből kiderül, hogy ez egy olyan ország, amely alamikor, ha jól tudom, az ásványkincseik miatt főként ez gyarmatosított terület volt. Németek bevezetik a pénzt, magyarán külső kulturális hatások érik őket. Na jó, de mi volt előtte? Milyen berendezkedésben éltek ezek az emberek? Honnan, hova tartottak? Mi volt a ruandai népírtás előtt? És aztán, ha ez összeáll, akkor érdemes arról beszélni, hogy mi történt azóta, milyen következtetéseket szűrtek le.
2: Igen, hát ez a 32 év az hozott-e változást?
4: Hát azért érdekes nagyon, amit kérdeztek, mert pont két héttel az eljövetelünk előtt egy 96 éves nénivel beszélgettünk így a ruandai történelem, meg én magam is olvastam. Sajnos online tudtam csak könyvet olvasni, és ahogy rákerestem a ruandai történelemre, 22 könyvet találtam, és abból 20 szólt a ruandai mészárlásról, egy szólt a mi történt a mészárlás után, az elmúlt 32 év történelme, és egy volt az, ami Ádámtól és Évától elkezdte. Úgyhogy én azt a könyvet olvastam el.
2: Ők is ruandaiak voltak.
4: Ruandai írta, egyébként igen, egy német misszionárius papnak a segítségével, tehát ők a ruandai történész mondta az alapokat, és akkor szerintem a német misszionárius segített neki angol nyelvre lefordítani, meg így editálni az egészet. Na és tehát most minden, amit mondok, az erre az interjúra a nénivel, meg a könyvre alapul. Abból az derült ki, hogy egész Afrika területe az egy ilyen törzsi kultúra volt, tehát ők királyságoknak nevezték, tehát volt egy nagyon erős hierarchikus felépítésű közösség, akik valamilyen területhez kapcsolódtak, és mindegyik törzs az így terjeszkedni próbált, akár a javakért, akár a területekért, akár a nem tudom, rabszolgának hurcolták el egymást, tehát így a munkaerőért, és ment ez az állandó háborúskodás. A Ruanda akkor így Kigali és annak környéke volt, és akkor volt egy nagyon-nagyon, kb. Mint nekünk Mátyás király, egy ilyen nagyon ikonikus királyuk, akinek sikerült azt a területet a mai Ruanda felére megnövelni, tehát ő annyi területet elfoglalt, és hát ugye egy nagyon ritkán lakott kontinens volt Afrika. És ugye 1885-ben ültek össze a 15 európai ország, akik egy íróasztalnál felosztották egész Afrika területét a saját érdekeik alapján, és akkor hadsereggel, hadsereg nélkül bevonultak ugye a megbeszélt területre, és akkor ott, hát ahogy Peti mondja, egy kívülről hozott kultúrát kényszerítettek rájuk. Ugye bevitték a kereszténységet, bevitték a pénzt, a legtöbb helyen nem volt Afrikában előtte pénz. Ruandában annyi volt, hogy az akkori király az két német ilyen felderítő érkezett 1886-ban talán, tehát hogy nagyon gyorsan ezután a megállapodás után, és a ruandai király a 12 éves fiát küldte oda, hogy nézze meg ezt a két csávót, hogy most így mi van. És ő így visszament, vagy találkozott velük, ők megvendégelték, játszottak vele, nem tudom, visszament, mondta, papa, semmi baj, ezek nagyon cuki emberek. Úgyhogy Ruandát például úgy foglalták el, hogy a ruandaiak észre se vették. Nem volt katonai beavatkozás, nem volt gyilkolászás. Például ez a néni, aki 30-ban született, ugye, ő azt mesélte, hogy neki a fehér ember az maga volt az Isten, mert ilyen pop-up kórházakat csináltak a Ruanda területén, és olyan betegségeket tudtak meggyógyítani, amikbe ők belehaltak. Tehát az ő szülei is, meg rokonai is egy csomó betegségbe belehaltak, és jöttek ezek a csodálatos fehér emberek, és mindenkinek meggyógyították a bőrbetegségét, a nem tudom mindent. Tehát, hogy neki a fehér emberről ez volt a képe, hogy megment minket. És nagyon nagy szeretettel, tisztelettel fogadták ezeket az embereket. És az, amit egyébként kulturálisan csináltak, például a kereszténység, azt nem volt annyira nehéz, hogy mondjam, így elfogadtatni az emberekkel, mert Ruandában eleve egyisten hit volt, eleve hittek a túlvilágban, ők úgy nevezték, hogy other world, a másik világ, nagyon szép szertartások kapcsolódtak hozzá. Tehát például a szülőnőt azt istenként tisztelték, mert a szülőnő az, aki összekapcsolja az e világot a más világgal. Tehát a születést meg a halált azt ugyanúgy egy ilyen ugyanúgy a más világhoz tartozónak képzelték el. Tehát, hogy így erre rárakni azt, hogy pokol meg mennyország, az főleg a pokol szerintem, én nekem az volt az érzetem, hogy a kereszténység az inkább így a kontrollnak az eszköze volt. Megfélemlíteni az embereket.
2: Meglepő fordulat a kereszténységhez.
3: Bocsánat, egy kicsit hadd szóljak közben, ugye Ruandát, hogy most megnyitottam a térképen, hogyha megkeressük a térképen, ugye akkor ez az egyenlítői Afrika, vagy szokták ugye Fekete Afrikának is
2: hívni. Közép-Afrika.
3: Azért érdemes ezt.
4: Kelet-Afrika még.
3: Igen, de hogy azért mondom, hogy egyenlítői, mert az egyenlítő mentén, annak a közvetlen környezetében található, ugye számos másik országtól, tehát mondjuk az egyenlítői Gineától kezdődően egészen mondjuk Szomáliáig, bezárólag Kenya, minden Kongói Demokratikus Köztársaság, ez mind ez a régió. És ugye, ha megnézed Ruandát, akkor északra tőle nem messze van Etiópia. Na most ugye Etiópiáról viszont azt kell tudni, hogy a világ első keresztény állama, keresztény királysága volt, gyakorlatilag a harmadik századtól, tehát Európában Örményország és Grúzia volt az első keresztény államalakulat, 310-329 környékén alakult egyik-másik, na most Etiópia az egy hajszálnyival előbb, tehát ami azt jelenti, hogy a keresztény hatások, azok könnyen lehet, hogy ilyen vagy olyan módon, Ruanda irányába is már jóval korábban, tehát évezredekkel korábban megérkeztek, és amikor a németek mennek, vagy a gyarmatosító európaiak mennek, hogy a németeket emeltet ki, ők meg alapvetően véletlenül egy protestáns szemlélettel jelennek meg, tehát nem valószínű, hogy a kereszténység...
2: Tehát eleve Etiópia egy ilyen szigetként van ott Afrikában, tehát annyira zárt a kultúra, és eleve ez az etióp kereszténység annyira sajátos dolog, ami inkább a Közel-Kelet felé tendál, mint lefelé, Afrika felé.
4: Hát meg Etiópia az egyetlen ország, amit nem gyarmatosított.
2: Hát ezért volt ott valami olasz hatás, én úgy tudom.
3: Na, tehát a lényeg annyi, hogy ugye csak, hogy ezt a hallgatók kedvéért, amikor Afrikáról szó van, akkor ugye azért alapvetően most ez az egyenlítői vonal, ami szóba kerül, nem mondjuk Észak-Afrika, Marokkótól Egyiptomig, azért az ott nagyon ősi kultúráknak a környéke, Egyiptomról ne is beszéljünk, ami ugye meg gyakorlatilag végtelen hosszú időben megy vissza a történelembe. Tehát, hogy azért itt bőven van még, de hogy igen, tehát, hogy ott, amit mondasz, hogy Ruandában még ilyen törzsi módon éltek, nem voltak szervezett társadalmak, nem volt pénz, cserekkereskedelem, és akkor erre érkezik meg a fehér ember, az orvosságos ember, ugye, ami a világ más részein is hasonló klímájú helyeken hasonlóan jelenik meg, hogy egyszerre irigylik, egyszerre nagyon tisztelik, de közben meg kicsit utálják is, mert hogy azért neki hatalma van.
2: Kicsit próbáljuk meg azért a fehér embert behozni, egy levegővételnyire a ruandai himnuszt bejátszanám.
3: Szuper.
2: Nem tudom, hogy ez mennyire fehér emberes dolog, de ez az egész ilyen országok himnusza az szerintem is külön műsort meg fog érni. Ez itt a harmadik utas, nem sokára visszajövünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Így van, vendégünk Posta Laura, és megérkezett állandó műsorkészítő társunk, aki eddig állandó volt, most újra állandó lesz, Tóth Szabolcs.
2: Személyesen tudom.
3: Szervusztok, kedves hallgatók, szervusztok műsorkészítő társak, szia Laura.
1: Ott tartottunk, hogy miért hasonlít a ruandai zászló a székely zászlóra.
4: Csabi, annyira nyomja ezt a magyar vonalat, hogy...
2: De nem ott a
1: magyar
2: vonalat. Hanem a gyarmatosításnál tartottunk meg az ilyen mindenféle, minden.
3: Ne nyomogassátok itt a gombát.
1: Tehát a gyarmatosításnál tartottunk, és azért nem esznek voltam a ruandaiak gyümölcsöt, mert itt a pestiek a Lidlben megeszik helyettük.
4: Pontosan. Tehát fölmerült ez, hogy milyen a német hatás, az is van, de az első világháború után Németország hadisarcként átadta Belgiumnak Ruanda területét, illetve azt hiszem, hogy akkor még nem Ruanda volt meg Tanzánia, hanem valami kelet-afrikai blokk, vagy mindegy, szóval hogy Ruanda, a mai Ruanda területe az a belgákhoz került, és ők azért bevezették ezt a francia nyelvi oktatást, tehát az ő hatásuk az a mai nap sokkal erősebben érződik, mint a német hatás, és a mai napig rengeteg, tehát nem tudom, mondjuk a sörgyárak, tehát volt egy nap, amikor így azt néztem, hogy a reklámok miről szólnak, 90%-ban sörreklámok, és az mind belga sörgyáraknak a termékei, az oktatásban, egészségügyben, rengeteg külföldi, amerikai, ilyen frankofón cégek vannak. Hát szerintem németek is azért, de nekem ez a francia hatás, ez így sokkal erősebbnek tűnt, belga hatás, így a mindennapokban.
3: És mi a helyzet az avokádóval, meg a gyümölcsökkel, meg minden egyébben, ami ott van, vagy nincs?
4: Hát ugye a nép az egy 4-5-6 féle terméket eszik, és a zöldség is, meg a gyümölcs is elég luxus termék, illetve nem, zöldség nincs is, tehát zöldség van, káposzta, sárgarépa, hagyma, paradicsom, paprika, padlizsán, ennyi, ugye? Más nem nagyon lehet kapni. A fővárosról nem beszélek, tehát a fővárosban minden van. Golfpálya is van, karfiol is van, brokkoli is van, de egyébként nincsen. Egyébként ezek szerintem import cuccok a fővárosban is. És gyümölcs az pedig olyan szinten luxusnak számít, hogy mondjuk egy ananász, az mondjuk egy embernek a napi bére. Tehát az olyan, mintha nálunk olyan 30 ezer forint lenne mondjuk egy ananász, ami azt jelenti, hogy nem veszik meg, kvázi nem nagyon lehet kapni a piacon, vagy hát csak a nagy piacon lehetett kapni. Az avokádó egyébként az annyira bőven terem, hogy azért az benne van a napi étkezésben. Az avokádó mondjuk egy napi bérből lehet venni 30-40-et. Tehát, hogy azt azért úgy majdnem mindenki megengedheti magának. A gyümölcs az, ami nagyon-nagyon luxus, és például ez az idős néni mesélte, hogy a gyümölcsről azt mondták nekik, hogy mérgező, és ezért az okos, ügyes európaiak kiviszik az országból, és megtisztítják, és majd tisztított formában visszajuttatják nekik. A tisztított forma az ilyen fél literes palackokban, ilyen sió típusú, tehát mondjuk 10% gyümölcstartalom, vagy 0% gyümölcstartalom, és akkor mangó ízesítésű, meg ananász ízesítésű. És ezt az emberek tényleg úgy veszik, mint... Hát nem tudom, hogy veszik.
1: Nektárt.
4: Tehát igen.
3: A cukrot.
4: Nem, hanem úgy, hogyha azt akarod, hogy a gyereked egészséges legyen, akkor veszel neki egy ilyen...
1: De ez ilyen néphit dolog, vagy ilyen vigasz, vagy örüljünk, hogy ez van, vagy ez maga a nyugat, szóval azért szoktad?
4: Szerintem ez is benne van, hogy ez maga a nyugat, meg hogy nekünk ez a gyümölcs, és a gyümölcs az egészséges dolog, tehát tessék enni, olyan 50% a cukorbetegség aránya most Ruandában, amin megint rengetegen meggazdagszanak, úgy, mint a 90-es...
1: Amerikában?
4: Hát ruandaiak is egyébként, tehát találkoztunk olyannal, aki igen, amerikai gyógyszereket vízbe és a cukorbetegséget kezelik. Előtte ugye az AIDS volt egy ilyen nagyon nagy bizniszforrás.
1: Hát ugye a gyógyszeripar nem az a jó, ha meggyógyulsz, hanem hogy minél több beteg legyen, mert akkor fennmarad az ipar. De hogy hallgatói kérdésre, tehát hogy Horvátországban jobban lebarnultatok. Mi történt? Nem fog a nap?
4: Ez egyébként nagyon érdekes, mert de facto a napsütéses órák száma Magyarországon magasabb, mint Ruandában. Tehát Ruandában hideg van, és állandóan felhő.
1: Az egyenlítő mentén?
4: Igen, itt 28 fok fölé nem megy a hőmérséklet.
1: És volt, hogy fáztatok rendesen?
4: Rettenetesen fáztunk. Ugye mi is a KFT Afrika című dalán nőttünk föl, úgyhogy vittünk naptejet meg fürdőruhát, és ott kellett az első nap könyörögnöm a termopulcsiért, meg a melegítőért. Megkaptam.
1: Megint őket. Megdőlt egy tévhit.
3: Annyit hozzátennék, hogy amikor a kedvesem a hidegről beszél, az azt jelenti, hogy mondjuk voltak olyan napok, hogy 22 fokra is lement.
1: Szörnyű lehet.
3: De te is beleborzom.
5: Én most jöttem a szubtropusi Vietnámból, úgyhogy én beleborzongok. Tehát én ezt teljesen át tudom érezni, hogy milyen rettenet.
1: 40 fokra a 22, azért ez a fele. Na mindegy, térjünk csak vissza oda, hogy már csináljátok, most az utolsó 8 hónapról beszéljünk, mert hogy az érdekli a legjobban a hallgatókat, hogy lehetséges-e egy európai embernek ott az afrikai kultúrközegben társadalmi reintegrálást létrehozni nehéz vidéki körülmények között.
4: Nekem nagyon sok sikerélményem volt, és bármelyikről nagyon-nagyon szívesen beszélek.
3: Mivel rám néztél, akkor légy szíves, kezd úgy, hogy Jacques és Mama Jacques.
1: De várjál, Szabi, te a Laurának volt a segédje? Mert azt tudom, hogy együtt dolgoztatok ebben, csak hogy azért így tudjuk meg, hogy ki mit csinált, mert még az sem egyértelműen tiszta, mert tudjuk, hogy ti rendszeresen voltatok, hétvégén főleg azt csináltatok, de hogy így melyikötök mit is csinált?
5: És akkor most hallgattak erre.
3: Aha. Hát nagyon komplex tevékenység volt, hát most a...
1: beszéltünk erről a 10
3: csak
1: és 20 között.
3: Csak az utca gyerekekről igen. Beszélünk, akkor én sportoltattam, angolt beszéltem velük, angolt gyakoroltam velük, és zenéltünk nagyon-nagyon sokat. Ez úgy néz ki, hogy itt Magyarországon egy kicsit befutott ez az Afrika dal, amit az utca gyerekek adtak elő.
1: Mi lett a végső megtekintés így a mai
3: nem,
1: reggel?
3: Nem
1: nézed már?
3: Nem nézem ezeket, nem nézem, viszont tehát amíg eljutottunk például az Afrika dal felvételéig, meg publikálásáig, addig én 43 dalt tanultam meg Kényarvandául. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy kulturálisan egy nagyon kis résbe kényszerítettem be őket, hanem így mentünk együtt, és ami jött, és véletlenül jött ez az Afrika is. Tehát ez a zenélés, együttlevés, de pont ugyanaz volt az érzetem, mint amikor itt Magyarországon a múzéban dolgoztam művésztanárként, hogy a munkám alapvetően az, hogy szeretgessem ezeket a kis lényeket. És teljesen mellékes a tevékenység, hogy mi az. És amikor csak volt lehetőségem, akkor ott voltam Laurával, hogy lássam, hogy ő mit csinál, ami mi is volt.
4: Hát én ugye főleg a angolban, tanulásban segítettem, meg pszichológusoztam, és akkor, ahogy mondtam már az adásnak az elején, egyéni problémákat oldottam meg, családi problémákat, örökbefogadó szülő...
1: Vagy csak fontosak az adatok.
3: Körülbelül egyébként, én amikor utána láttam, akkor a Facebook együtt 200 ezer fölött volt a megtekintés. Most ez vagy sok, vagy kevés, ezt nem tudom. De légy szíves, meséld el, Laura, Mama Jacques-t.
4: Mama Jacques-t is elmesélem, de az egyik első ilyen élmény volt az, hogy ugye mondtam, hogy kötelező volt a gyerekeknek iskolába járni, ahhoz, hogy a programban benne lehessenek, és akkor volt egy banda, 5 főből álló fiúcsoport, akik elkezdtek nem járni iskolába, és akkor a főnökeimnek volt egy ilyen kérdése, hogy tárjam föl az okukat, hogy a gyerekek miért estek ki a programból, vagy hogy mi nem stimmel, és ott volt egy olyan, tehát ott ilyen egyéni interjúkat csináltam a gyerekekkel, és annak olyan következménye lett, hogy az egyik kollégánkat kirúgták, aki bántalmazta a gyerekeket titokban, és emiatt a gyerekek ugye úgy érzékelték, hogy hát bántják ők eleget, most nem, őket nem fognak most egy ilyen programba járni azért, hogy még itt is bántsák őket. Illetve nagyon erős volt bennük hogy fogalmazták, hogy ott egy olyan szabadságfokot és egy olyan bajtársiasságot élnek meg, amikor így öten elmennek mondjuk lopni a piacra, hogy annak az izgalmát nem adja vissza az, hogy,
1: ez jó.
4: Hogy akkor ők itt vannak, és nem tudom, matekházit írnak, és akkor így ezen agyaltunk, hogy lehetne ezt a bajtársiasságot és kalandot így behozni a mindennapokba, és akkor például a sport volt, hogy akkor legyen közösségi sport, csapatsport, elkezdtek röplabdázni, versenyre menni, a más iskoláknak a csapataival játszani, és visszajöttek a programba, tehát utána a 8 hónapig nem volt velük probléma. Ez volt az egyik első munkám, és a másik munkám, amit a Szabi mondott, a Mama Jacques, és ott pedig az anyuka, sőt, nagymama, mert ő nevelője volt ennek a akkor 15 éves gyereknek, azzal keresett meg, hogy otthonról lop a gyerek, és hogy hát ő már így is 5 unokáját neveli, utcaseprésből meg banánárulásból tartja el hetőjüket, a férjével együtt, aki alkoholista, és hogy neki nem olyan nagy buli, hogy a 15 éves gyerek ellopja a cuccokat otthonról. És akkor ott csináltam egy olyan mediálást a két fél között, ami nagyon sikeres lett, tehát hogy ott így kölcsönösen megegyeztek abban, hogy mit tudnak vállalni, mit várnak el egymástól, és akkor utána mind a két fél betartotta, és teljesen rendeződött a viszonyuk. Ugye ott is föltártam, hogy miért lop a gyerek, mire kell neki a pénz, stb., és akkor a nagymama nagyon kooperatív volt ebben, hogy hogyan teremtse elő a gyereknek azt, amiért a gyerek lopott. És még egy olyan fordulat is volt benne, amire nagyon büszke voltam, mert utána ebből egy ilyen írásos szerződés lett a végén, amit mind a ketten aláírtak, hogy akkor ezeket vállalják egymás felé. És ez a fiú egyébként benne volt egy ilyen rossz fiú bandában, és ők voltak azok, akik elkezdtek nem iskolába járni, és ő meg nem ment velük. És én így csodálkozva kérdeztem, hogy Jacques, neked miért volt érdekesebb iskolába menni, mint nem tudom, lopni a piacon a többiekkel. És azt mondta, hogy hát aláírtam a szerződésben, hogy nem lopok, csak nem csinálok szart a számból. Úgyhogy még ilyen következménye is lett, hogy a gyerek nem csak a nagyanyja felé tartotta a szabát, hanem a világ felé.
1: Na de akkor menjünk át a zenélésre, mert ugye a sport volt az egyik, amivel ki lehetett rángatni az utca gyerekeket a lopós közösségi élményekből. Nem tudom, a zenekar, tánckar, szervezés, az mennyire volt hatékony mondjuk egy ilyen röplabdával szemben?
4: Vagy mellett.
5: Nagyon, mellett. Tehát itt arról van szó, hogy egyfelől a zenében van a finom motorika, ami egy nagyon fontos segédeszköz. Másfelől a közösség megélése, tehát az, hogyha egy dolgot csinálunk együtt. Ugye pszichológiailag felmérték, hogy a legkisebb dolog, amit egyszerre csinálunk és örömet okoz, az az egyszerre tapsolunk egyet. Tv. Most ehhez képest az, hogy órákon keresztül éneklünk dalokat, vagy tanulunk és úgy éljük meg ezt, és megpróbáljuk harmóniába hozni a hangunkat, mert itt azért megvolt a több szólamúság is, az egy nagyon erős üzenet. Szerintem a zenének az egyik legfontosabb ilyen hatása az annak a megélése, hogy úgy figyelünk egymásra, úgy koncentrálunk egymásra, hogy közben magunkra figyelünk. Másképp nem jön létre a harmónia. És hogy ez az, amit meg lehet élni a zenélésben. És az, hogy ennek volt olyan vetülete, mint például az Afrika, az szinte lényegtelen volt. Tehát az is csak egy játék volt.
1: Laurát is próbáltam kérdezni, hogy na de mi az, amit ebből itthon is lehetne használni? Mert például ezek a zene, együttzenélős programok biztos a megtévedt magyar gyerekeknek és felnőtteknek is rengeteget adnának ahhoz, hogy az önértékelésük, vagy egymás értékelés egy kicsit jobb legyen.
6: Hát itt minden szombaton, ugye a szombat délelőtt reggel 8-tól körülbelül délig,

0: csatlakozott, és olyan lett, hogy egy idő múlva lett egy zenekarunk.
1: Aztán.
0: Nem tudom, még nem hallottatok itt az Urumuri Orkesztráról.
1: még várom a pólót.
2: De hát én a műtás koncertre már meg is vettem a jegyet.
0: A pólót, tényleg felvette volna a pólót, mert búcsúzásként adtak egy pólót, egy zenekari pólót, mert a búcsú esten például ők előadtak egy dalt, amit rólunk írtak.
1: No, ilyenek meg vannak?
0: Igen.
1: YouTube-on fent van?
0: Nem, nincs. Még nincs. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem tudom, hogy valójában milyen impaktunk volt ezen a helyen, de megélni nagyon erős volt ezeket. Tehát nagyon erős volt megélni, látni, hogy jönnek ezek az emberek, jönnek a zenészek, jön be a zene, és egyre komplexebben részt veszünk, nem csak a gyerekek életében, meg a gyerekek családjának az életében, hanem a közösség életében. És hogy egy kicsit visszautaljak arra, hogy miről beszélgettetek, a zenekarban volt három nagyon idős zenész. Tehát 370 év fölötti zenész is volt, akik közül ketten
1: a híres Antilop együttes.
0: Igen, igen. Imhara, de Impalának is szokták mondani, a zenekarban voltak, és nagyon sokszor elfogott az érzés, hogy az ő szerepük ezekben a közös zenélésekben egy ilyen traumafeldolgozás. Tehát miközben dalokat írunk közösen, meg miközben az ő régi dalaikat adjuk elő együtt, úgy, hogy nekik már nem élnek a zenésztársaik, mert a 94-es népírtás során elhunytak. A jóval túlmutat az egyszerű koncertezésen, ami történt, és az borzasztó izgalmas volt megélni. Úgy, hogy közben az emberek meg ott őrjönbe táncolva.
1: De ugye Laurát is kérdeztem erről az elején, és akkor te is át tudsz erre valamit mondani, hogy miben hagytátok ott őket? Mert hogy ti voltatok a katalizátorai ezeknek a dolgoknak, akárhogy is, pláne elmondva. De hogy ennek a folytatása, illetve a másik, hogy ebből hoztatok ebből az energiából haza? Tehát azok a csillogó szemű néger gyerekek lehetünk-e mi is?
3: Én szerintem rengeteg mindent hoztam haza. Amit nem tudom, hogy fogok megcsinálni, és nagyon fantasztikus volt, ez a bárhol, bármikor elkezdeni énekelni, táncolni. Tehát ez a zuhog az eső, úgyhogy beszorulunk a kunyhóba, és akkor valaki csak leveszi a dzsembét a polcról, és akkor elkezdődik egy kis zenélés, táncolás. Ezt nagyon szeretném itt bevezetni, nem tudom, de mekkora sikerem lesz, meg hogy kivitelezem, de...
0: Én még nem tudom, hogy kell csinálni, de én nekem nagyon hiányzik az Afrikából, hogy az emberek csak úgy spontán beszélgessenek. Tehát, ha két ember egy irányba megy, akkor elkezd beszélgetni. Hogyha két ember egymás mellett áll a tömegközlekedésen, akkor elkezdenek egymással beszélgetni, vagy ha éppen úgy alakul, akkor mondjuk egy gyerek az ölembe ül, így átölel, kicsit így hozzámúlik.
1: Ez egy kicsit más akkor, mint az amerikai small talk, nem?
0: Igen, igen. Tehát, hogy majd pár hét múlva elmondom, hogy mit szóltak az emberek, amikor mondjuk megöleltem őket a villamoson, vagy a vállukra hajtottam a fejüket, meglátjuk, vagy mit szólnak az anyukák, amikor a kisgyereküket kézen fogom, és elkezdek vele sétálni.
1: Jaj, kemény. Na de te nem mondtad el, hogy mondta Laura, hogy azért az utolsó két nap erős búcsúval telt, de hogy tudtatok-e ott egy működő rendszert, szóval ez fog-e folytatódni?
3: Hát meg mi nem egy légüres térbe mentünk.
1: Azért, tehát eleve, ugye, ahogy mondtad, a házaspár indította és tartotta fent ezt az egészet, de azért mégis hát, majdnem egy évig ott voltatok erős behatással ezek szerint.
0: A jelekből, amik jönnek, úgy néz ki, hogy a rendszer az még működik egy hét után. Ez azt jelenti, hogy írnak a zenekar tagjai, hogy most is van próba, zenélnek a gyerekekkel, tehát hogy folyik tovább. Mert azért itt arról van szó, hogy olyan alacsony az emberek átlagkeresete, olyan alacsony a családra számítható bevétel, hogy az, hogy ők önkéntesként elmennek mondjuk gyerekekkel foglalkozni, az lehet, hogy anyagilag is megterheli őket. Különösképpen mondjuk az Emmanuel vagy Fisz, aki 3000 ruandai franknyi távolságra lakik az iskolától, az két napnyi átlagbér.
1: És annyi az utazási költség.
0: Tehát az azt jelenti, hogy neki 4 napnyi átlagbért kell kifizetnie, hogy oda menjen, meg visszamenjen.
3: És
0: önkéntesként dolgozni. És akkor erre az volt az alapötlet.
1: Ez forintba mennyi?
0: Ez forintba 400 forint.
3: De ez olyan, mint mondjuk Debrecenbe 60 ezerért lehetne lemenni, 60 ezer forint.
1: És neked kéne fizetni, sose felejtsük.
0: Igen. És akkor az,

0: Az volt az ötlet, hogy a zenész barátok segítségével összerakni egy olyan hangszerparkot, ami miatt érdemes lesz például a zenészeknek odajönni. Laura rendbe rakta az iratrendszer, tehát mi egy olyan szisztémát hagytunk hátra, ahogyan mi gondolkozunk arról, hogy egy non-profit szervezet az hogyan tud működni, és hogyan tud fenntarthatóan működni. És akkor majd meglátjuk, hogy ezt hogyan lehet ezeket az elveket megcsinálni nekik.
1: De hogy behozzak egy ilyen pszichológusos dimenziót,
2: igen.
1: Volt például az a körülbelül olyan 2 hónappal az eljövetelünk előtt elmentem családlátogatásra az összes gyerekünknek a családjához, biológiai családhoz, örökbefogadó minden, és akkor annak a tapasztalatai alapján csináltam egy relaxációs tréninget a gyerekeknek, amiről mindenki nagyon pozitívan nyilatkozott, tehát hogy így nagyon érdekes megtapasztalás volt nekik, hogy azt például folytatják, vagy nem folytatják, azt nem tudom. A másik hozadéka pedig az volt, hogy a nagyon sok olyan szülő panaszkodott a gyerekére, akinek ez a legproblémásabb kamasz gyereke van, ez a 12-től 16-7, nem tudom, amíg így nem nő be a feje lágya, és akkor a szülőknek csináltam egy olyan tréninget, hogy így mit kezdjünk ezekkel a gyerekekkel, és az nagyon érdekes volt, mert három része volt ennek a tréning, vagy nem tudom, minek nevezzük. Az első az az volt, hogy ilyen kulturális, tehát én abból indultam ki, hogy amit én evidensnek veszek így a kamaszkorról, vagy a gyerekek felnövekedéséről, vagy ilyesmi, az nem biztos, hogy nekik is evidencia, és akkor ezeket a kulturális dolgokat beszéltük át, és az nekem borzasztó érdekes volt, hogy mennyi minden kulturálisan meghatározott, amit én nem gondoltam volna. Mondok például egy konkrétumot. Én azt mondtam, hogy én úgy látom, hogy a felnövekedés az így a valahol a függetlenné válásnak a folyamata. Tehát, hogy a teljesen kiszolgáltatott kis csecsemő eljut odáig, hogy A-tól Z-ig meg tudja oldani az életét, és így készen áll arra, hogy önállóan élni tudjon. És így azt mondták, hogy ezt ők nem így gondolják. Tehát, hogy ők nem várják el azt a gyereküktől soha, hogy felnőtt irányítás nélkül boldoguljon. Aztán a másik az volt, hogy a kontroll, hogy azt gondoltam, vagy nekem az az evidens, hogy a szülő így fokozatosan veszi le a kontrollt a gyerekről, szintén azzal a céllal, hogy eljusson egy ilyen belső kontrollig, egy belső önszabályozásig, és szintén ugye azzal a céllal, hogy önállóan meg tudja oldani felnőtt korában az életét. És mondták, hogy nem, a szülőnek meg kell egyfolytában védeni a gyereket, hogy letérjen a helyes útról. És azt megcsinálja 28 éves korában is, vagy később is. Tehát, hogy például ők ezt a külső kontrollnak a fenntartását nagyon fontosnak tartották, és ez igaz is, tehát a nevelésben a verés és az alázás tulajdonképpen a két eszköz, amit használtak, és azzal szembesültek, hogy konkrétan az egyik szülőnek egy 17 éves fia volt, és azt mondta neki a fia egyszer, hogy anyám, ha még egyszer hozzám nyúlsz, eltöröm a kezedet. És így, tehát akkor nem tudom verni a gyerekemet, akkor mi a szart csinálok vele? És így ez adta nekem az ötletet, hogy akkor így gondolkodjunk el közösen, hogy mit lehet csinálni. Szóval ezek a kulturális ilyen különbségeknek az átbeszélése volt az első szekció. A második szekció az volt, hogy mindenki hozzon akár a saját fiatalkorából, akár most már a gyerekével kapcsolatban pozitív történeteket. Tehát amikor sikerült valamilyen problémát sikeresen megoldani a gyerekével kapcsolatban, és akkor ott én meg se szólaltam tulajdonképpen, mert iszonyatosan jó dolgokat mondtak, hogy kétségbeesésükben változtattak picit. Például megint mondok egy konkrétat, az egyik szülőnek már az agylobbot kapott attól, hogy a gyereke állandóan követelőzött, hogy vegyen neki cipőt, és akkor egyszer azt mondta neki, hogy kislányom, keresünk 50 ezer ruandai frankot, ebből 45 ezeret költünk kajára, 5 ezer megy a szénre, meg a szállításra, meg a mit tudom én mire, hogy az atya úristenben tudnék neked 15 ezerért cipőt venni, és azt mondta, hogy a gyerek onnantól kezdve sose kérte a cipőt. Tehát, hogy amikor információt ad, és elmagyarázza, hogy miért nem, akkor a gyerek se hülye, és megérti. Tehát ilyen pozitív praktiszek voltak. És a harmadik rész, az pedig egy ilyen drámajátékos rész volt, amiben egy konfliktust dolgoztunk föl, eljátszotta a szülő meg a gyerek a párbeszédet, ami közte lezajlott. A valóságban egyébként az lett a következménye, hogy a gyerek elszökött otthonról, és egy hétig nem tudta a szülő, hogy hol van a gyerek, és ettől egy kicsit így kétségbe esett. És akkor ott közösen gondolkodtunk, hogy mit lehetett volna másképp mondani. Itt az volt, hogy a szülő verte a gyereket azért, mert nem jár ebbe a programba, ami feltétele annak, hogy az iskolai tandíját fizesse ez a szervezet. És akkor úgy forgattuk ezt az egészet, hogy a szülő ahelyett, hogy szapulná a gyereket, hogy nem megy a programba, azt mondta, hogy fiam, aggódom, hogy a szervezet nem fogja fizetni a tandíjadat, ha nem jársz. És mi nem tudjuk kifizetni az iskolai költségedet, nagyon szeretném, ha nem játszanád el ezt az esélyt az életedben. És ugye erre a gyerek már nem tudta azt válaszolni, hogy anyám, nekem ne mondd meg, hogy mit csináljak, azt csinálok, amit akarok, mert találkozott egy őszinte aggodalommal, amit ő is fontosnak tartott, hiszen iskolába ő is akart járni. És hogy az, hogy szembesültek azzal, hogyha kimerik mondani a valós érzéseiket, és merik a gyereket partnernek tekinteni, akkor egy csomó konfliktus elfoszlik, tehát hogy nem jelenik meg a kettőjük kommunikációban, és ott mindenki elkezdett sírni. Tehát ez nekik egy annyira felfoghatatlan kulturális különbség volt, hogy a szülő nem egy autoriter, fizikailag bántalmazó, alázó, nem tudom én miként, hierarchiában feljebb lévő emberként szólal meg, hanem a saját érzéseit megmeri fogalmazni, az aggodalmát kifejezni. Az egy nagyon-nagyon erős pillanat volt. Megint, hogy ennek most lesz-e hosszú távú hatása, hogy egy szülő akár 2 hónap múlva merje azt mondani majd a gyerekének, hogy aggódom, érted? Nem tudom, de a megtapasztalás az nagyon-nagyon erős volt.
2: Jött egy hallgatói kérdés, tilos.hu chat falán, mert nem csak a 2.15.30.73-on lehet betelefonálni élőben, hanem a chat.tilos.hu-n is. Az állammal kapcsolatban is érvényes-e az erős kontroll és az alá fölé rendelt viszony? Mert az állam szerkezetről nagyon távol beszéltünk.
1: Rettenetesen. Tehát mindennek líderje van. 2 ember összejön, akkor az egyik a líder, a másik a follower. Igen. Bárhol mentünk, igen, mindig ez volt a kérdés. Ki a líder? Mert vele kell beszélni.
0: A fővárosi közlekedésről volt szó? Akkor elmondom, hogy amikor megérkeztünk Ruandába múlt év júliusában, akkor a tömegközlekedés az azt jelentette, hogy néha láttunk egy buszt a fővárosban. Aztán, amikor legközelebb a fővárosban jártunk, akkor mondták, hogy most már így alakul a tömegközlekedés, ráadásul, hogyha 70%-osan telített a busz, akkor már el is indul a végállomásról. Ez egyébként nekünk 1 óra 15 percbe telt. Szerintem, hogyha nem csalnak a számításaim, akkor olyan 130%-os volt a telítettsége a busznak, mikor még préseltek be embert, és el is indult a végállomásról. 4 hónappal később, mikor visszamentünk, akkor javarészt elektromos buszokból álló, rendes menetrendet betartó buszok voltak buszsávokkal a fővárosban. Tehát körülbelül 8 hónap alatt a teljes fővárosi tömegközlekedést átalakították, és az embereket az egyéni járműhasználatról, bármi is az, tehát ha bicikli, ha motor, és nagyon ritkán autó, elkezdték rászoktatni a buszokra. Most egy ilyen határozott és szerintem jó elveket követő ország, az nagyon izgalmas tud lenni. Nem látok bele teljesen ugye abba, hogy hogyan működött az ország, de egy csomó ilyen apró jelet láttam. Vagy ilyen volt például 10 évvel ezelőtt, hogy az első egész országra kiterjedő drónhálózatot beindították, mert hogy annyira nehéz ügyet szállítani, leginkább gyógyszer és vérszállításra használják, mert nagyon nehéz a utakat építeni, és nagyon nehéz ezeken az utakon járni, hiszen egyfajtában föl le kell menni, és ott az volt konkrétan, hogy a 6,5 órás út az 40 percre redukálódott.
2: Közben a hallgató gyerekeknek mondom, hogy egy gomai rádiócsatornát sikerült befogni, és akartam is kérdezni, hogy Kisoró, Kabale, vagy Garához voltatok közelebb, vagy esetleg Kigalihoz?
0: 84 kilométerre voltunk Kigalitól.
2: És a többi városhoz nem annyira közel,
1: mint a első. Goma szerintem ilyen 60. Tehát Gomához egy picit közel.
2: Na, akkor most hallgassunk egy kis gomai rádiót. Sajnos beszélgetős műsor van, tehát nem annyira zenét fogjuk hallani, de nagyon dallamos a nyelvük. Egy kis levegővételre visszavonulunk, jegyzeteljetek, ki fogunk benneteket kérdezni. A harmadik utas vendégünk Szabi és Laura.
3: Kigirira umugabo ibyo bintu ingo zeratanya mugatandukana muze mbafashe abanyarwanda
4: ahangira ngo mwabyumvise nkomeza kubitsa nimero z'uyu musaza kugira ngo niba nawe ushobora kuza kubaza hari byo tuganiraho kubera umwanya dufite udahagije hari byo tutari buganireho kandi abagiye babaza ibibazo ni benshi abafite ibibazo ni benshi niyo mpamvu mbahereza nimero y'uyu musaza muzeheruhasha uri kamunyirugobagoba ku gicumbi cye ushobora kuba wahamusanga ushobora kuba wahamagara ukamugisha inama 07 35 33 21 07 35 33 21 cyangwa 08 5 47 73 98 07 5 43 73 98 ngiyo nimero ushobora kuboneraho muzeheruhashya mukaganira ngira ngo hari ibyo musaza n'udukomeza kugenda tuganira muzeheruhashya
3: ndabyumva abanyarwanda nakomeje kwakomereza ku bintu by'imyuka mibi ndetse n'amarozi ndetse nshyiramo n'ibindi bintu by'imyaku n'inyatsi munyarwanda hari ibindi bintu rero bibaho ukagira imyuka mibi ndetse wowe uratunze utunze izo nka zawe urabyutse mu gitondo inka ugasanga yikubise hasi ugasanga izo hene zawe ugasanga zimwe zapfuye ugasanga izo ntama zawe izo zapfuye banyarwanda njyewe nabavuga ko ntajaja hari abanyiyitirira bakanyitirira bakumva ngo bibera ku gicumbi akaba ari abantu bashaka kujyana imitungo y'abantu njye munyarwanda ngwino mufashe ikintu nkunda gukorera nkorera Imana ndetse nawe warangiza nawe ndetse mbabwira

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és ez egy olyan dal volt, amiben műsorkészítő társunk Szabi szerepelt és énekelt, és tulajdonképpen ez mondhatni, hogy ez már egy nemzetközi zenei karrier egy másik kontinensen, mert ugye Indiáról mindenki tudott, ez már közhely. Na de itt az Afrika.
2: Hát nekem az volt benne az érdekesség, hogy...
1: Mert egy videoklipet láttunk a YouTube-on, ugye, kedves rádióhallgató gyerekek, ti is figyeltétek.
2: Ők azért nem látták, mert nem nyilvános ez még, tehát még el kell, hogy készüljön teljesen. Nekem az volt benne az érdekes, hogy eleve gitároztam, tehát egy teljesen más hangszer, mint amihez hozzászokott a kezem.
1: Idéznél egy pár sort belőle, mert a hallgatók nem tisztán értették, hogy miről is szólt a dal.
2: Oh, Zsáni, Nigomban veré, oh, Zsáni, Narinam vávé, Mukukwani akvacsú.
1: Ez mit jelent? Mert ők azt írják, hogy mély társadalmi problémákat feszeget a zene és a szöveg együttes értelmezése.
2: Hát az egész dal az arról szól, hogy felfigyeltem a Zsanira, utána meglátogattam Zsanit, Zsani bemutatta a családját, és eljutottunk oda, hogy megegyezzünk a családdal, hogy mostantól mi...
1: 4 kecske vagy 12?
2: Tehén. Tehén, és azt szoktuk mondani, hogy mindig 100, tehát 100 tehén. Mert ez azt jelenti, hogy nagyon meg van becsülve a lány.
1: Ezt hogy mondják az otthon nyelven, hogy 100 tehén?
2: Nem tudom.
1: De 100-at, azt tudod?
2: Vizsana.
1: Na, akkor ezt is megtudtuk. Tehát ez egy videoklip lesz, ami akkor átment dalként ott a kis közösségetekben, hogy hát már híre lett. És most végre...
2: Ez egy ilyen lokális láger lett abszolút ott Kelet-Ruandában.
1: Amúgy akartam is kérdezni, hogy ez az egész közösségi rádiózás nem merült-e fel igényként, mert tudom, hogy mindenki telefonozik, de telefon is lehet rádiót hallgatni, ugye?
2: Hát, hogyha földre az elrá tekintetek, akkor megvan a problematikája. Tehát az, hogy normális esetben mondjuk egy FM sugárzás, az egy felületi sugárzás, tehát amíg ellát az antenna, addig lehet fogni az adást. Ez azt jelenti, hogy a következő völgy.
1: Aha. De hát a Laura azt mondta, hogy mindenhol emberek vannak.
2: Hogy ők, és azok közvetítik a rádiódást?
1: Nem, hanem felrakod a hegytetőre, és ameddig az emberek ott vannak, addig azok tudják hallgatni.
2: Szóval van rádiózás, de rengeteg átjátszással, és ahol voltunk is, például egy egyetemen, ahol volt egy közösségi rádió, tehát az egyetemek volt közösségi rádiója, tehát a közösségi rádiózás, az megvan, mint műfaj, de nagyon-nagyon lokális pont emiatt, hogy nagyon nehéz átlőni a szórást. Igen.
3: De ha már a rádiózás szóba kerül, azért Ruandában a rádiónak, mint olyannak.
1: Pedig talán most.
3: Na, tehát, hogyha a rádiózás szóba kerül, ugye Ruandában a rádiónak elég, hát, hogy is mondjam, furcsa szerepe volt, főleg ugye a népirtás idején, hiszen a nem tudom pontosan melyik rádióadó, de konkrétan vagy egy rádióműsor kifejezetten szította az ellenségeskedést, és nyilván ebből kifolyólag talán lehet, hogy mást is jelent Ruandába rádiózni, mint nem Ruandába rádiózni. Erről mit gondoltok?
2: Hát ami egyértelmű lett abból a rádióból, egyébként az 1001 szabad rádiójáról van szó, ami egy kereskedelmi rádió volt, és olyan erős volt az impaktja, hogy utólag körülbelül egy olyan 80-100 ezer embert gondoltak, akik csak a rádió hatása miatt haltak meg. Az nagyon durva. Az egy nagyon, nagyon durva szám. Viszont például a rádiónak az egyik vezetője, valamint az egyik műsorkészítő az életfogytig tartó börtön büntetést kapott. Tehát valóban van egy erős impakt, de szerintem a tanulság az lett ebből, hogy nagyon kell vigyázni a médiával.
3: Szóval az adás elején ugye Csabi felvetette ezt, hogy Ruandából mi az, amit esetleg mit módszerben lehetne idehozni. Ilyen szóba került ez a vesszőz, vagy ez a verés, tehát hogy mondjuk valakit megszégyenítenek, megvernek. Néha ugye az embert elkapja a zsiger mondjuk Budapest valamelyik tömegközlekedési vonalán, vagy valamelyik magyarországi autópályán autózva, hogy úgy jó lenne, ha lenne az autómban egy piros gomba, amit ha megnyomok, akkor vagy az előttem, vagy a mögötte lévőnek nagyon fáj. Jó lenne spángolni. Milyen jó lenne, tehát hogy ezek a leegyszerűsítő dolgok, de valójában az a helyzet, hogy talán amit talán érdemes tényleg megfontoltan átvenni, vagy például venni, az pont a ruandai rádiózásnak az ilyenfajta veszélyessége, vagy az, ami ott kiváltodott, hiszen ugye például a csótány szóhasználat, tehát az, hogy dehumanizálnak embereket, az pont a, ruandai ebben a bizonyos
1: helyzetben. De Ruandából ezek szerint az elszámoltatást kell. Aki ilyet mondott, aki beszerkesztette, az ott ül a bilincs-bilincs rásácsban.
3: Igen, tehát hogy a lényeg az, hogy ez a fajta dehumanizálás rádióműsoron keresztül elhumorizálva, legitimálva nagyon sok súlyos tevékenységet, ez gyakorlatilag igen, ez ugye amikor itt Magyarországon is megjelent, akkor pont a ruandai rádió esete fölismerült párhuzamként. Talán ez olyan, amit a mondjuk adott esetben a megszégyenítésre és a megverésre ellentétben viszont fel lehetne használni.
1: Igen, azt gondolom, hogy így a ruandai hatásokat, illetve az, hogy ti most egy évig Ruandában voltatok, és egy szabad Magyarországra érkeztetek vissza, ez is egy olyan tudatállapot lehet, amire érdemes egy pár szót vesztegetni. Hallgató gyerekek is nagyon kíváncsiak rá, hogy amikor elmentetek, még milyen rossz volt, nem? De most. És hogy persze, hogy követitek online a fejleményeket, meg gondolom ti is együtt örültetek a választási eredményeknek, de ha harapható a levegőben, tehát amikor leszálltatok, akkor más volt a világ, máshogy mosolyogtak rátok vissza az emberek, mint amikor a legnagyobb diktátorshipből elmentetek innen?
4: Én mindig nagyon jól éreztem. Én mindig mosolyogtam az emberekre, és mindig visszamosolyogtak rám, tehát, hogy én most meg duplán annyit mosolygok, és duplán annyit mosolyognak vissza rám. Nem tudom. Én valahogy na jó, most akkor egy nagy vallomást teszek. Én majdnem nem mentem elszavazni, mert én azt éreztem, hogy az én életemet, a közélet az nem határozza meg annyira. Tehát, hogy nekem nagyon, nagyon jó, nagyon kedves barátaim voltak, nagyon, hogy mondjam, egy ilyen szeretetteljes közegben éltem mindig. Tehát, amiket így mondtak az emberek, hogy harapni lehet, hogy milyen szar. Jó, az igaz, hogy ebből a kampányidőszakból kimentünk. Tehát, hogy azt nem érzékeltük, amikor, nem tudom, mindenhonnan az ordít le rólunk, hogy veszélyes, meg nem
1: háború.
4: Tudom, háború, meg izé, az biztos, hogy nagyon-nagyon nyomasztó lehetett, de hogy én valahogy az volt bennem, hogy az, hogy hol vásárolok, mit vásárolok, hogy bánok a szomszédaimmal, a családommal, a barátaimmal, nem tudom én, hogy az sokkal jobban meghatározza az én közérzetemet, mint az, hogy most a miniszterelnököt így hívják, vagy úgy hívják, és Kigaliba beutazni az nagyon fáj, és akkor így az volt, hogy hagyjuk inkább az egészet.
1: Mármint azért, mert túl civilizált is.
4: Nagyon messze van. Nagyon messze van, nagyon szarok a buszokon az ülések, nagyon sokáig tart megtenni a 80 kilométert, és igen, Kigali pedig szenvedés, tehát hogy az nem tudom, nagyon-nagyon légszennyezés, dugó, szóval hogy így borzalmas. És aztán csináltunk belőle egy olyan hétvégi ilyen programot, amiből aztán nem akartam kimaradni, és ezért mentem el szavazni.
2: Mondd ki, Laura, amikor felajánlottam, hogy egy bordélyházban hallhatsz velem,
4: nem,
2: akkor igen,
4: igazándiból a pilu-pilu kocsma volt.
3: Ott kint voltatok szavazni? Ott kint
2: igen, igen, mi voltunk a helyi szavazóknak a 66,6%-a.
3: Ketten.
4: Három magyar volt most magyar akkor. Volt.
1: Hát köszönjük szépen a rendszerváltozást nektek
2: is. Ez körülbelül másfél napunkba telt, ez, hogy elmehettünk szavazni, és nagyjából egy olyan egy havi munkabért költöttünk el erre a kis útra. De beleértve a bordélyházat, ahol aludtunk.
4: És beleértve, hogy a pilu-piluban fröccsözhettem, ami ugye egy évig nem ittam bort, és akkor ott végre ihattam bort.
1: Már elmentetek szavazni, és akkor már bulisztatok is egyet.
3: Tehát amit Laura mondasz, hogy gondolkodt, hogy elmegy szavazni, nem menjél szavazni, azért fontos hozzátenni ezt az apró részletet, hogy ez nem itt Budapesten történt, hogy ránézel az órádra, kicsit így megpiszkálod a körmöd szélét, hogy hát így ma most menjek, nem menjek, süt a nap, nem süt a nap, hanem hogy ez Ruandában egy dilemma, hogy ilyen rendkívül viszontagságos módon drágán elutazni valahova, ahol szavazol.
2: Így van, tehát le kellett szerveznünk, hogy az alatt az idő alatt mi történik ott, ahol a gyerekek.
1: Hát meg előtte nem az vagy, oda be is kellett jelentkezni, hogy mentek.
2: Igen, de az online volt, az nem volt macerás, ez egy pár perces jelentkezés volt, viszont 7 óra az utazás oda, plusz a helyi utazások. Plusz
1: 80 kilométer 7 óráig tart?
2: Akár. Miért neked?
4: Igen, és akkor ugye, ha ezt egy nap csináljuk meg, akkor az halál, ha két nap csináljuk meg, akkor szálloda.
1: Na, akkor volt szálloda.
2: Mondom, egy bordélyházban szálltunk meg. Akkor... úgy volt, hogy amikor én korábban ott voltam, korábban ott voltam, akkor véletlenül lefoglaltam egy szállást a Bookingon, és amikor a barátaink oda vittek, akkor mondták, hogy csak tud, hogy ez itt ide csak a legkeményebbek járnak. Mint én. De miért? Hát mert ez egy bordélyház. Hát, figyelj, Bookingra csak nem emiatt került föl, és tényleg dupla ajtóval elválasztva volt nekem egy szupi szobám, tök jó reggelivel, úgyhogy mondtam Laurának, hogy szerintem menjünk oda, közel is van a Magyar Nagykövetséghez. A különbség az annyi volt, hogy, hogy az ágyunk mellett volt egy olyan 4-6 négyzetméteres tükör, aha, ami korábban nem volt az ágyunk mellett, amúgy egy ugyanolyan szoba volt, mint bármi más, talán a gumilepedő.
1: Meg az öklöző zsírosságban.
2: Hát meg az, bocsánat, ti olvastátok a Kubiton a cikkemet a női orgazmus fontossággal kelet afrikai kultúrában?
3: Pontosan. Uh-huh. Így van, így
1: már
3: van. Így
1: van. Nem, én nem. Egy
2: hát,
1: picit
2: visszatérünk. Hát a kelet afrikai kultúrában több évszázada dokumentáltan van egy nagyon különleges eljárás, a Kunyaza nevű eljárás.
1: Az örömtelenítés.
2: Nem. Hogy a férfi hogyan okozhat extrémen erős orgazmust a nőnek. És James Cook naplójában is szerepel már az, hogy ennek nyoma volt a 18. században is. Úgyhogy az első...
1: De ez egy ilyen ruandai sajátosság?
2: Hát igen. Igen, tehát a környező országokban nincs meg, Ruandában ismert, és Ruandában nagyon fontos, úgyhogy van egy ilyen történelmi alapja is. Volt egy királynő, akinek ezzel a kunyaza technikával egy olyan orgazmust okoztak, amivel volt egy ilyen folyadékkülövelése, és ennek az lett az eredménye, hogy ez a folyadék, ami elhagyta a boldogság pillanatában a testét, az megtöltötte a Kivutó medrét, ami Ruandának a legnagyobb tava. Tehát ez a legenda, és a gyerekeknek... A Gasszoló hányadikos volt? Az a magyar hetedik osztálynak felel meg, általános iskola hetedik osztálynak. Ott konkrétan le volt írva, hogy történelmileg van egy ilyen technika, ami nagyon fontos volt a kelet-afrikai kultúrában.
1: De itt van olyasmi, hogy a nagyajoknak hatalmasnak kell lenni.
2: Kisajoknak. De mindegy, az más.
1: Hát
2: az a gukuna, az a technika, ami még jobban segíti a nőt a kunyaza eléréséhez. De hát ez egyértelmű.
1: Hogy jutottál ezeknek az információknak a birtokában?
2: Bájos segítőtársam volt, aki fölhívta erre a figyelmemet. Hogy is történt, kedves Laura?
1: A női fonóba gondolom énekelés közben.
4: Egyrészt igen, tehát hogy amit a Szabi mond, azt generációról generációra ugye a nők, meg a férfiak. Tehát a férfiak tanítják egymásnak a magát ezt a kunyázat technikát, a nők pedig a pubertás, ilyen szerintem, hogy megjön a menstruáció, 12-13 éves kor tájékán ugye elkezdik a lányokat fölkészíteni a nemi életre, a házasságra, és akkor egy ilyen különleges technikával nyújtják a kis ajkat, amíg, hát amikor a főnököm meglátta ezt a fotót, amit most Csabi nézeget, akkor azt mondta, hogy hát azért ilyen hosszú nincs, körülbelül ilyen 5 centisre nyújtják
1: hát
4: meg a
1: kis... lehet rá.
4: Igen, tehát ahogy én el tudom, ja és ugye a gyerekekről persze, meg nem csak a gyerekekkel, tehát Ruandában nekem nagyon-nagyon érdekes volt, hogy nincsenek tabu témák, tehát a szexualitásról is olyan nyíltan beszélt velem olyan ember is, aki nem volt nagyon közeli barátom, hogy én Magyarországon a barátaimmal nem beszéltem ennyit a szexualitásról.
2: Amikor én készültem a cikkel, akkor ruandaiaknak, fiúknak meg lányoknak vegyesen földobtam, felnőtteknek ezt a témát, és bár a lányok azok mind az arcukat a tenyerükbe temették, nagyon nyíltan kezdtek el beszélni erről, hogy mennyire mélyen benne van a kunyaza technika a kultúrában.
4: És a gyerekek is, ugye a sok kamasz, azok így akartak a szexualitásról beszélni, úgyhogy sokszor volt ilyen, hát mondjuk szexuális felvilágosítás, vagy nem tudom, de én ezt azért tartottam fontosnak, hogy ha nem is a ezekről a kulturális dolgokról beszéljünk, mert ahhoz ugye nekem nem sok közöm van, de amit mindenképpen át akartam adni, az valamiféle felelősségvállalás. Tehát most Ruandában a férfiak 95%-a az semmilyen felelősséget nem vállal a gyerekért, amit összecsinál, és azért ez szerintem hát lehet ezen javítani. És a fiúkban nagyon-nagyon erősítettem.
1: De hát úgy tudom, ezt, hogy maga az AIDS felvilágosítás is innen indult el, hogy ezt a gumi dolgot nem nagyon sikerült átvinni.
4: Nem, egyébként Ruandában AIDS-el jól állnak.
1: Jól állnak AIDS?
4: Ott most olyan 3-4% körül van, ami ott a térségben eléggé példamutató. De valóban ez a gumi, és az volt a szomorú, hogy még a lányok is elkezdték nekem mondani, hogy de hát gumival szexelni annyira szar. És akkor én meg így nem tudom. Tehát egyrészt szerintem nem annyira szar, szerintem a férfiaknak sokkal szarabb, mint a nőknek, de mindegy, ez lehet egy magánvélemény. De hát szerintem azért így egy nem kívánt terhesség, meg annak a következménye, az is szar, és hogyha serpenyőbe rakjuk a két szart, akkor szerintem egy...
1: Van egy idevágó kérdés, hogy ugye ez, amit leírtál, szexuális praktika, ez főleg derektől lefelé zajlik, és a kérdés így szól, van Ruandában nyalás?
2: Társadalmi célú felhívás következik. Ha ilyen csodálatos dolgokról akarsz hallani, mint a kelet-afrikai kunyazatechnika, ahhoz a Tilos Rádiónak életben kell maradnia. Ehhez érdemes a személyi adód 1%-át felajánlani. Mondok egy adószámot. 18002-41. Társadalmi célú felhívást hallottatok.
4: Hát ehhez egy nagyon jó kis sztorit hadd meséljek.
1: Igen vagy nem?
4: Igen. Vittem a gyerekeket kórházba, egy olyan típusú kórházat, képzeljétek el, mint János kórház, annyi különbséggel, hogy ugye vannak ezek a külön ilyen, hogy mondják magyarul, osztály, hogy szemészet, nőgyógyászat, nem tudom, de a váróterem a szabad levegőn van. Tehát ott ültünk a gyerekekkel, a gyönyörű szép parkos környezetben, és egyszer csak megjelent egy nő, és nagyon, ilyen kicsit, mintha misét tartana egy nagyon karizmatikus pap, így hangosan, színesen magyarázott valamit, és én csak annyit értettem belőle, hogy HPV vírus, meg pelvic cancer, meg nem tudom, és akkor ugye utána jött a főnököm, és akkor mondta, hogy értetted, hogy miről beszél? Mondtam, hogy hát azt vettem le, hogy így a HPV vírusnak a terjedése. Igen, de nagyon részletesen elmondta, hogy szopással, nyalással lehet-e terjedteni.
1: Akkor ez volt a bizonyíték, hogy igen, azt is van.
4: És hogy ő nagyon kíváncsian várja a 10-12 éves gyerekeinknek a kérdéseit majd ezután, mert hogy azt nem vette figyelembe, hogy mi ott kiskorúakkal ülünk a váróteremben, és aztán így utána mondta, hogy nem, még nem jött kérdés. Jó, már megúsztuk, akkor már nem jön kérdés.
1: És akkor ennek van például ilyen YouTube-os tanfolyamanyaga ennek a technikának, mert most hát ég az internetet töltető. Erre most mindenki nagyon kíváncsi, hogy egy ilyen technikát, senki nem hallott még róla, de hát az igény az ezek szerint megvolt.
2: Tessék elolvasni a Kubitos cikket, abban ugyanis benne van egy viszonylag részletes leírása magának a technikának. Azért is írtam le ezt, mert azt gondoltam, hogy elég izgalmas extrát adhat azoknak, akik így kísérletezőkedvűek.
3: Engem kicsit jobban érdekelne ezen, nyilván ez egy nagyon fontos része az életnek, de hogy alapvetően szerintem nálunk az, hogy a szexualitásnak ez a fajta részletezése nem annyira a közbeszéd része. Ez azzal is együtt jár, hogy nálunk, ha viszont a szexualitás ilyen nagyon elkezd a közbeszéd részébe válni, akkor jellemzően egy erőteljes infantilizmus kapcsolódik hozzá. Valahogy mi nem tudunk éretten beszélgetni a szexualitásról, és ha bár fontos téma, de menjünk el arra a vizekre, vagy azokra a vizekre, amiről lehet, hogy tudunk érettem, nem csak mi, hanem mindenki könnyebben beszélni. Engem nagyon érdekelne az, hogy csináltatok valamit hosszú hónapokon keresztül, majd hazajöttetek, reménykedtek abba, Laura, mesélted ezeket a projekteket, amit végigvittél, hogy annak lesz folytatása, de legalább az élmény megvan, és hogy ez mennyire más kulturálisan, hiszen mondjuk a szülők részéről, vagy a domináns vezetés részéről a megfélemlítés, a megfenyítés, illetve a megszigyenítéssel való manipulálás, ez az, ami tulajdonképpen működik, és ehhez képest egy a belső motivációinkat, félelmeinket feltáró beszélgetés mennyivel más perspektívát hoz. Engem az érdekelne nagyon, hogy ti mit láttatok egyébként ma 2026-ban Ruandában a fiataloknak így az életre alapvetően milyen lehetőségük és kilátásuk van. Főleg ott, ahol ti dolgoztatok. Tehát, hogy ott mondjuk adott esetben vegyünk egy pozitív történetet, hogyha azok a fiatalok, akik ott szépen iskolába fognak járni, ki tudnak emelkedni, olyan értelemben, hogy nem rántja vissza őket esetleg a nagyon súlyos problémáktól szenvedő családi hátterük, akkor ő rájuk mi várhat? Milyen lehetőségeik lesznek az életben? Erre tudtok-e valamit mondani?
2: Ugye egy kis faluban éltünk, egy alapvetően földművelő közösség volt az, ami körbevet minket. És itt meg van határozva az, hogy minden családnak egy 0,2 hektárnyi földje kell, hogy legyen, mert statisztikailag úgy tartják, hogy az el tud tartani egy családot a terményeivel. Ugye a folyamatos esőzés és a nagy időjárás egy borzasztó bőtermést eredményez. Egy kicsit elkezdték kihasználni a földet is, de azért az évente többszöri termés és többszöri aratás az benne volt a kultúrában. Tehát az, hogy ezek a gyerekek megtanulják ezt a földművelést, az egy természetes része az életüknek. Az, hogy emellett milyen tudományokat tanulnak, vagy milyen nyelvet tanulnak, az nyithatja a világukat. De a ruandai nemzeti alaptanterven az, hogy hogyan működik a föld, hogyan működik az állattartás, az nagyon mélyen benne van. Ugyanúgy, ahogy az emberi jogok is. Tehát, hogy icipici koruktól kezdve, tehát ilyen 5-6 éves koruktól kezdve már tanulják, hogy mi az, ami a te jogod, lehetőséged, kötelességed, hogyan tudod megvédeni magadat. Olyan elveket tanítanak a gyerekeknek, amiktől nekem mindig leesett az állam. És az elkezd finomodni, és elkezd kinyílni arra, hogy milyen tevékenységek lehetnek, egészen odáig, hogy hogyan lehet, abból vizsgáznak például 9 évesen, hogy hogyan lehet fölismerni ránézésre a nyúl betegségeit.
1: Kedves hallgató vonalban. Szia!
5: Sziasztok, Csaba vagyok itt. Már a szexualitásnál tartottatok az előbb.
1: Már a nyúl betegségeknél vagyunk.
5: Hallottam, igen, de hogy hogyan viszonyulnak a meleg vagy leszbikus dolgokhoz? Tehát, hogy megbélyegző vagy elfogadó a társadalom, ha már itt tartunk?
4: Hát röviden tabu az egész, és elfogadó. Tehát elfogadó. Nem beszélnek róla, de nem törődnek vele.
5: Okay. Jó, köszönöm.
2: Elfogadó, de hogyha már visszahozta a szexualitást, az egész, ami miatt be akartam hozni, az az, hogy én nem találkoztam még olyan kultúrával, ahol a női orgazmus és boldogság ilyen fontos része lett volna a társadalmi elismertségnek.
1: És lehet, a társadalmi elismertséget mit értesz?
2: Az, hogyha te például nem tudod a nászi szakán örömbe részesíteni a társadat, akkor az válók is lehet. És erre megfigyelés
1: szép
2: van.
1: Jön.
2: És erre megfigyelés is van, tehát a nagynénik, nagybácsik azok figyelik, hogy mind a ketten boldogok
1: ez
2: azon az éjszakán.
1: Nagyon szép.
2: Ez nagyon, nagyon érdekesen más, mint amit általában megszoktunk.
4: Lehetek akkor az ördögügyvédje.
2: Légy szíves.
1: De ezt be is tartják-e? Igen, ez egy tök fontos dolog azért.
4: Hát én mondjuk dolgoztam ez alatt az időszak alatt mondjuk 60 nővel kb. Mondjuk. A 60 nő közül egyetlen egy sem konszenzusos szexel vesztett el a szüzességét, mondjuk abból 40 nem erőszak áldozataként, és 20 pedig úgy, hogy így megtörtént vele. Tehát mit tudom én, 13 éves volt, jól esett neki, hogy egy kicsit simogatják a mellét, vagy a fenekét, vagy nem tudom, és egyszer csak megtörtént. Tehát, hogy A másik pedig ez, hogy kérdezted, hogy milyen jövő vár a gyerekekre. A His Excellency Paul Kagame víziója az, hogy Ruanda a Kelet-Afrika Sánkhája lesz, tehát hogy itt a mindenféle technológiában a abszolút a cutting edge, AI, nem tudom micsoda. Most ehhez képest az iskolai rendszer az teljesen alkalmatlan erre, tehát az, amit ott tanítanak, az nyúlketrec, meg nem tudom milyen szempontból valószínűleg hasznos, ezt nem tudom megítélni, de a cutting edge technology-hoz nem.
2: Annyit tennék hozzá, hogy volt egy bentlakásos iskola, ahol elkezdtem tanítani ilyen számítás, technika, IT dolgokat, aminek az volt az alap, hogy az iskola akkor kapott 70 darab vadi új laptopot, meg két projektort, hogy lehessen oktatni. Tehát a technikát azt megkapták, csak nem volt olyan tanár, aki egyáltalán értett volna ezeket.
1: Na jó, de hát Magyarországon is az okos táblákra alkoholos filccel írtak. Szóval ezzel nem vagy messze ugandától. Ruanda, ezt mindig keverem, és én is kaptam egy üzenetet, hogy üdvözlöm ugandai barátom. Ruanda. Az utolsó 7 percben el kéne mondanatok a jövőképeteket, hiszen egyrészt te indítottál egy ilyen gyűjtést, hogy maradjál vagy menjél, mert te azért a futóedzői karrieredet is, hát nem tudom, pátyoltad, vagy valaki más pátyolta. Laura, te meg gondolom a angolul pszichologizáló.
4: Én nagyon szeretnék egy kis faluban iskolapszichológus lenni, és ott a kis faluban én szeretnék lenni az ilyen tyúkanyó, aki mindenkit szeret, meg őt is mindenki szereti, és együtt sütöm a kenyeret a szomszéddal, meg jógaórákat tartok, és
1: néha férfiak is mehetnek hozzád. Mármint úgy értem, hogy tanács.
4: Ja, kenyeret sütni?
1: Igen.
4: Persze, bocsánat, nőket mondtam. Jó, nem, bárki. Kedves emberek jönnek, nyitott lesz a kertünk, a házunk, és boldogabbá teszem az emberek
1: életét. Akkor ennyi Budát feladjátok, és mentek vidékre.
2: Benne van a levegőben, valóban. Na. Én még nagyon el vagyok veszve, tehát azért hetente 3 próbánk volt, plusz a gyerekekkel játék, plusz koncert, plusz voltak ott a ruandai edzetjeim, és abból most még így pislogok, tehát nem értem még azt, hogy működik.
1: De nem, mert téged felkértek, hogy egy ilyen nemzeti csapatot edzél.
2: Igen, ez még szeptemberben volt, amikor a Nelly Mukazairével találkoztunk a ruandai edzővel, vagy a ruandai sportminiszterrel, nem múlt el.
1: Még nem mindig fenn, aha. De és még nem tudod, hogy mész-e?
2: Én mindent tudok. Ezt is.
1: És hol találkozhatnak veletek a rádióhallgató gyerekek? Laurával tudom, hogy vidéken, egy fonóban, vagy egy ilyen... kenyérsütő közelében.
2: Hát például lesz a maraton, ott biztos, hogy kint leszünk. Tehát, hogy én nagyon szeretnék emberekkel találkozni. Alapvetően most arról szól az életünk, hogy így próbáljuk megérteni, hogy rakjuk össze itt Magyarországon, és minél többet találkozunk emberekkel. Tehát most én találkoztam egy emberrel korábban, most találkozom veletek emberekkel, aztán megyek még emberekkel találkozni. Ez nagyon jó érzés, és szeretném megtartani most már.
1: De amúgy, amikor elmentél, előtte is ezt csináltad.
2: Igen, megvolt ez, de most még inkább szeretnék
1: el. Jó, hát más energiákat hoztál most. Ruandából.
2: Például mondok egy változást, hogy minél hamarabb szeretném letenni az okostelefont. Tehát szeretnék visszamenni a buta telefonra, és így nézegetném mondjuk a legyeket, hogy mennek a falon.
1: Az fontos, amúgy a semmitevésben nagy segítséget. Nem tudom, ott volt sziasztal, ahol ti dolgoztatok?
4: Nem. Mindenki 16-18 órán.
2: Mindenki reggel 5-6 körül elkezd dolgozni, és naplemente után.
1: Igény se lenne rá akkor. Mert én egy ilyesmi programban gondolkodom, a semmitevést.
2: És nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni. Tehát az, amikor szabadnapot kapnak, attól mindig zavarban vannak, hogy ezzel most mit kezdjenek.
4: És bejárnak dolgozni.
1: Ez mint a magyar nyugdíjasok. És akkor most mit fog csinálni?
2: De hát sajnos most nincs idő, hogy elkezdjük azt a listát, hogy mi az, amit nagyon szívesen elhoznék Ruandából.
1: Pedig ez a kérdés.
2: De az egyik ilyen az lenne, hogy mennyire természetközeli még ott az élet, mennyire meg kell harcolni még az internetért, meg a mobiltelefon vételért, mennyire jó, hogy a nap az 6-kor nyugszik, és 6-kor kell, és lehet rá számítani.
1: Az nagyon jó, hogy mindig.
2: És emiatt mi is a naplemente után nem sokkal mi is lefeküdtünk, és akkor hajnalban keltünk, amikor megérkeztek először a hadadai ibiszek, az, hogy egy kilométeres körzetből milyen sok zöldség és gyümölcs származott, a rizsen kívül szerintem minden, amit ettünk, az egy kilométeres körzetben termett, az is egy nagyon nagy ajándék volt. Az, hogy nagyon abszurd módon még a földutakat is seprik és takarítják, ettől lesz az egész országnak egy ilyen pöpec hangulata.
1: Rendben van.
2: Úgy rendben van, igen. Főleg amikor átmentünk mondjuk Tanzániába, az megrázó volt már a határon át.
1: Tényleg erről nem is beszéltünk, ott azért van egy pár izgalmas ország a környéken. Erre az utolsó 2 percre még...
2: Hát azt tudom mondani, hogy a Gombe Nemzeti Park, amit véletlenül találtunk meg, egész pontosan egy lengyel utazó ajánlotta, az egy megdöbbentő másság volt az életünkben. Egy barátunk meglátogatott minket, és hogy csináljunk valami mást, mert azért bele lehet dzsongani, nagyon erős volt mind az utca gyerekekkel, mind a családokkal való folyamatos munka. Úgyhogy kimozdultunk egy kicsit, és akkor elmentünk a Gombe Nemzeti Parkba, ahol 64 éve vizsgálják a csimpánzokat, és ezért az egész nemzeti park, ami amúgy is nagyon el van zárva, tehát ilyen másfél, 2 vagy 3 órás hajóúttal lehet oda jutni, a csimpánzok hozzászoktak az ember jelenlétéhez. És emiatt úgy lehettünk köztük, hogy körülöttünk élte. Egyébként pont a G-csapat az egyik legnagyobb család a csimpánz életet, az nagyon megrázó volt, sokféleképpen pozitívan is, meg negatívan is, de hát lejárt a műsoridő.
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Remélem, Szabi jössz máskor is. Laura, akkor nem megyünk kenyeret sütni veled, és énekelgetni a tűz körül. Örülnénk neki, hogyha egy vidéki ökoközösséget támogatnám a jelenléteddel, én támogatnám az ötletet, család.
2: Én meghoztam legalább 43 kinyarvanda nyelvű dalt, amit szívesen megtanítok.
1: Lesz ez is. Köszi szépen a figyelmet, ez volt a 3. utas mára. A tilos.hu-n az adásnaplónkban elolvashatjátok a ruandai nőknek szóló, de a férfiaknak is szólt. Ez az örömszerzésnek egy ilyen ruandai iskolája, de visszahallgathatjátok a műsort, mert azért volt benne egy-két érdekes dolog is, meg szomorúak is voltak benne, meg ilyesmi. Sziasztok!
4: Sziasztok!

Halló, halló, sziasztok! Ez itt az Urban Mind 137. adása a Palotai stúdióból, innen a Margitból. Jó hallgatózást! Déltől egyig lesz a műsor.

trying to keep things where you want them to be aware.

Halló, halló, sziasztok! Ez volt az Urban Mind 137. adása. Innen a Palotai stúdióból, Margitból, mondjuk szoktuk így mondani. Idefele délben a pesti hídfőnél egy Suzuki-t tartottatott fel egy vámos autó, a budai hídfőnél pedig a 4-es 6-os a saját kötött pályáján nem fér fel. Így egy SUV, meg egy kombi, hát kimondhatjuk Skoda, fogja délután vinni karosszéra lakatos az autóját, de ez már a múlt. A jelen viszont az, hogy aki még esetleg nem rendelkezett az 1%-ával, az nekem nagyon késlekedjen. A Tilos rádió oldalán www.tilos.hu 1% fül alatt minden információ megtalálható. A biztonság kedvéért azért beolvasom az adószámunkat. Tilos Kulturális Alapítvány 18 00 24 54 kötőjel 2 kötőjel 41. Szóval Urban Mind 137. adása volt innen a Palotai stúdióban déltől egyig. Szépen megérkezett a kis Beatbox sapkájával, nem tudom, CD-t hozott-e, vagy pendrive-ot, majd mindjárt kiderül. Utána megy rövid hírek, aztán a szikvíz, úgyhogy maradjatok velünk. Aki teheti, azért menjen ki az utcára, mert igazából április 12-e óta mondjuk, úgyhogy világos van, de most tényleg világos van, és nagyon szép idő. Úgyhogy legjobbakat, két hét múlva találkozunk. Sziasztok!

0: entonces.
1: A Tilos Rádió hírei következnek.
2: Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárás fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolok, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára. A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Kubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
3: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
1: Ezek voltak a hírek.

Tilos Rádió FM 90.3 kezdődik a Sick Fuse műsor. DJ Steph vagyok, köszöntök minden kedves hallgatót élőben a Palotai stúdióból az Urban Mind adása után és a Cuxpon Ambient adása előtt, de ez még messze van, 2 óra múlva, úgyhogy addig engem kell hallgatnotok, és hát remélem ez nem lesz problémás. Ma mindenféle laza zenével készültem, az elején egy kis ambient indítás, aztán jönnek a további zenék így kora délutánra. Nagyon szép idő van, lehet kimenni sétálni, és úgyis hallgatni a Tilost a Dunaparton például. Mindenkinek szép napot kívánok, jó zenehallgatást, Tilos Rádió, Sick Fuse.

buying the groove. I was buying the groove.

Tilos Rádió FM 90.3 az. Elmúlt két órában csak zene szólt itt a Sick Quiz műsorban, DJ Step válogatásában, élőben itt és én, tehát egyes szem első személyben, és egy számomra kellemes zenei összeállítás volt. Talán nektek se voltak nagy ugrálások, ugye inkább ilyen visszafogott tempók és hangulatok, de aztán volt itt mindenféle előadó. Végén itt volt egy Calumet szám, meg volt egy Beam Sherman szám például lezárásként. De nem is ez a lényeg, hanem hogy megy tovább a műsor, és itt van már mellettem Papa, és kezdődik a Czexpon Ambient műsor. Jó, ott van egy egészen különleges vinillem, az indul most ebben a másodpercben. Sziasztok!

Halló, halló, sziasztok! Tilos Rádió FM 90.3. Ez itt már a Cöxfon Ambient műsor. Én Papa vagyok. Végre újfent élőben. Mostanság így a trafós munkák miatt keveset tudtam itt lenni, de most elvileg májusban úgy jön ki a lépés, hogy élőbe tudok jönni. Vendégek is lesznek, mindenféle különlegességek. A mai nap pedig egy totál eklektikus szettet hallhattok majd, hosszú opuszokkal, amit most hallotok. Duel barátom zenéje a Caprice-ról. Többször szoktam játszani, az egyik kedvenc magyar ambientem. De lesz még itt régi Pink Floyd, régi Porcupine Tree, régi Korai Öröm, hosszú opuszokkal. Hát ez szellemben. Jó hallgatózást, Tilos!

Halló, sziasztok, Tilos Rádió, FM 90.3, lassan véget ér a Czöcspon Ambient mai adása, ahol is, hát a műsor elején is, ahogy belengedtem, egy totál eklektikus szettet hallhattatok, majdnem 50 évnyi, 50 évet felölelve, mert hogy sorrendben szólt egy duel a zseniális Caprice albumról 2020-ból, aztán egy Biosphere száma, Cirque című album kezdő zenéje 2000-ből, aztán egy Porcupine Tree a 95-ös albumról, The Sky Moves Sideways című albumról, majd egy Jocelyn Pook zene, amit ősszel játszottam, amikor olyan csak filmzenéket hoztam, mert hogy ez a Stanley Kubrick féle tágra zárt szemeknek az egyik zenéje, majd egy régi Pink Floyd 77-ből az Animals albumról a Dogs, és most pedig szintén egy klasszikus, az egyik kedvenc zeném, a 97-es Korai Öröm albumról az utolsó szám. Hát ezek szóltak ma. Köszi mindenkinek a hallgatózást, de maradjatok velünk, mert jön egy rövid hírek, aztán pedig az erőmű. Én Papa voltam. Sziasztok! Tilos!

0: társadalmi célú felhívás következik. Kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeihez személyi jövedelem adót 1%-ának felajánlásával. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-2454-242.
1: 41.
0: Ez itt a Tilos Rádió. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok.

0: Sziasztok, ez itt az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk a csernobili atomerőmű 4-es blokkja balesetének 40. évfordulója. Meghívott vendégünk Perger András, az Energia Klub energiaprogram vezetője. A hírek után kezdünk.
1: Az Erőmű hírei. Mérgeket talált a Greenpeace Mészáros Lőrinc egyik cégének környezetében, a Vértesi Környezetgazdálkodási ZRT telephelye melletti pénzes patakban. Olvashatjuk sajtóközleményükből. A mérések nyomán korábban is jelentek meg hírek arról, hogy olajomlott ki a területre, ám a patak szennyezettsége eddig még nem volt bizonyított. Mindez megerősíti a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivata áprilisi döntését, melyben a helyi megfigyelőkutakban talált szennyezésre hivatkozva megtiltotta a cégnek, hogy folytassa a hulladéktárolást és feldolgozást, valamint az olajos és egyéb hulladékok telephelyre szállítását. A Greenpeace most arra kéri a hatóságokat, hogy a VGKZRT mind a meddőhányó, mind a cicahomoktó környéki tevékenységét azonnal vizsgálják felül, és gátolják meg a további természet- és környezetpusztítást.
2: Minisztériumi főosztályvezetőt és civil természetvédőt is leigazolhat a Tisza kormány, írta meg a hvg.hu. Az élő környezetért felelős minisztérium vezetőjének neve Gajdos László, mert ismert, a HVG-hez most eljutott egy államtitkár és egy helyettes államtitkári poszt várományásának a neve. Az érintettek nem erősítették meg, de nem is tagadták információinkat. Úgy tudni, hogy az egyik helyettes államtitkári posztra civil területről érkezett szakember, több forrás szerint is Sipos Katalin, a poszt várományosa, aki 2015 óta a WWF Magyarország igazgatója. A minisztérium egyik államtitkári posztja, várományosa pedig Körösi Levente, eddigi agrárminisztériumi főosztályvezető lehet. Neki nem lesz újdonság a kormányzati feladat, jelenleg ő vezeti az Agrártárca Biodiverzitás és Génmegőrzési főosztályát.
0: Súlyosbodik a hazai aszály, akár 120 mm nedvesség is hiányzik a talajból, adta hírul a Euronews. A télen lehullott hó nem oldotta meg a problémát Magyarországon, valójában enyhüléshez sem vezetett. Ráadásul a tavasz eddig csapadékszegény, tovább rontva a helyzetem. A Hungaromet agrometeorológiai elemzése felhívja a figyelmet, hogy az idei április kifejezetten rossz időjárást hozott mezőgazdasági szempontból, mivel alig hullott csapadék. A hónap végére a növénytermesztésben kritikussá vált a helyzet. Van olyan terület Magyarországon, ahol egy hónapja egyáltalán nem esett eső. Kritikus a vízhiány a Dunántúl nagy részén, de a helyzet az Alföldön és a Dunatisza közén a legsúlyosabb.
1: Újra nyitnák a Szombathelyt és környékét azbeszt krízis belökő burgenlandi kőfejtőket, írta meg a 444. A négy burgenlandi kőfejtőt súlyos szennyezés miatt záratták be az osztrák tartományi hatóságok, a határértékeket jócskán meghaladó azbesztet ugyanis a kitermelés helyszínein vett mintákból is kimutatták. A kőfejtő üzemeltetői azonban élesen bírálták a burgenlandi vezetést és a Greenpeace-t is, akik szintén végeztek saját méréseket. A hosszú távú kitettség esetén potenciálisan rákos megbetegedést okozó azbeszt az osztrák határ magyar oldalán is megjelent a burgenlandi kőfejtőből ide szállított olcsó kőzuzalékból.
2: Elindult a fészkelő erdei fülesbaglyok országos lakossági felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület felhívására most a lakott területeken is leggyakoribb erdei fülesbaglyok fészkelő állománya felmérésében tudunk segíteni. A felmérés lényege, hogy az esti szürkület óráitól hallgatózzunk néhány percet, és ezt heti egyszer-kétszer ismételjük meg egészen júniusig. Eközben pedig a fiókák jellegzetes, mással össze nem téveszhető hangját keressük. Ha hallottunk vagy láttuk a fiókánkat, kövessük az MME honlapját.
0: Sziasztok, ez itt továbbra is az Erőmű, a Tilos Rádió környezet és klímavédelmi műsora. Mai témánk a csernobili atomerőmű 4-es blokkja balesetének 40. évfordulója. Meghívott vendégünk Perger András, az Energia Klub energiaprogram vezetője. Szia András, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Én köszönöm a meghívást, sziasztok.
0: 2002 óta dolgozol az Energia Klubnál, csupán egy kis 10 éves Greenpeace-es kitérőt nem számítva, azóta is ott dolgozol. Miért pont az Energia Klub, és miért pont a klíma és az energia lett a szakterületed?
3: Igazság szerint, amikor elvégeztem a tanárképző főiskolát, földrajz történelem szakos vagyok eredetileg, és később szereztem egy környezetmérnöki végzettséget. Valahogy úgy alakult, hogy a környezetvédelemmel szerettem volna mindenképpen foglalkozni, aztán úgy kerültem az Energia Klubhoz, hogy ott már dolgoztak ismerősök, akiket én ismertem egyébként a tanárképző főiskoláról. És hogy elég hamar világos lett, hogy ez, hogy itt ilyen, hogy ez érdekes és fontos dologgal foglalkozzak a zenei klubnak. Környezeti szempontból, hogy az energia az egy kulcskérdés volt mindig is, és

0: Hát ezt nagyjából tudjuk, ugye, hát, hogy felrobbant egy atomerőmű. Méghozzá azért, mert nem lehet volna szabad felrobbantani, de sajnos ez az atomerőművet, mint utólag kiderült, fel lehetett robbantani. Ja, ami érdekes volt benne, hogy maguk az ott dolgozók ezzel nem igazán voltak tisztában, és innentől kezdve megosznak a vélemények, hogy kik és hol mennyire lehettek tisztában. Ugye az amerikaiaknál nem támogatták az ilyenfajta reaktortípusokat, pont azért, mert egy kivezetten balesetveszélyes reaktortípusnak tartották, és azért lehet tudni, hogy nem a reaktorüzemeltetők, de a moszkvai és egyéb kutatóintézetekben, tehát ilyen agytröztökben nyugodtan mondhatjuk, ahol magasan képzett kutatók, akár reaktorfejlesztők, milyenekük dolgoztak, vagy szakemberek dolgoztak, ők is azért tisztában voltak azokkal a jellemzőivel ennek a Csernobili típusú reaktornak, ami miatt lehetett tudni, hogy jobb lenne nem építeni ilyet, mert ebből olyan típusú kockázatokat hordoz magában a fizikai jellemző ennek a reaktortípusnak, ami miatt igazán jobb nem játszani a tűzzel alapon, jobb elfelejteni az ilyen típusú reaktorokat. De most ez az információ, ez nem jutott el olyan helyekre, ahová el kell volna jutnia. És az egy dolog, hogy azt mondták valahol valamilyen döntéshozók, hogy már pedig ez a reaktortípus kell, mert mondjuk olcsó, mert pedig mondjuk sok áramot tud előállítani, meg gyorsan fel, bármit, tök mindegy, és hogy akkor ezt mindenki fogja be a száját, aki erről tud, mert nem lesz nekik igazuk. De az, hogy a reaktor üzemeltetőinek nem hívták fel a figyelmét azokra a kockázatokra, amelyekkel a robbanás után szembesültek, az viszont, most mondjam azt, hogy bűncselekmény. Tehát, hogy ez jelentős mértékben hozzájárult a baleset kialakulásához. Mert hogyha tisztában vannak ezzel a körülménnyel, hogy ez a reaktor tulajdonképpen megfelelő körülmények között súlyos kockázatot tehát előidézhet olyan állapot, amiben akár fel is robbanhat, akkor persze mondjuk lehet ezt a kísérletet, aminek az eredményeképpen a reaktor végül felrobbant, azt vagy nem hajtották volna végre, vagy nem máshogy tervezték volna, meg máshogy hajtották volna végre, hamarabb leállították volna a kísérletet, csak nem csak akkor, amikor már késő volt. Mert ugye azt kérdezted, hogy milyen körülmények között történt, az történt vele, hogy el kellett végezni még egy biztonsági tesztet, amit előírt a hatóság, hogy a reaktor igazolja azt, hogy marad még benne elég lendület, hogyha leállítják a reaktort, hogy még valamennyi áramot tud termelni, még amit leállították, a forgóberendezésekkel ahhoz, hogy a saját maga áramellátását meg tudja oldani, és mennyi ideig tudja megoldani. Ezt a kísérletet el kellett végezni, hogy a reaktor egy egyéve futó reaktor volt. Igazolja az utolsó végső szükséges engedélyekhez, hogy télen képes, és ezt így lehetett ezt elvégezni, hogy akkor menet közben akkor tessék bemutatni, hogy akkor ez mindent tud így működni, csináltok meg azóta nem csinálnak ilyet. Uh-huh. Hogy menet közben működő reaktoron kísérletezgetünk bármivel, nem. Egyiket ezek kalkulálható dolgok, nyilván a személyzetnek a felkészültségét is ilyenkor demonstrálni kell, azóta úgy demonstrálják, hogy megtanítják nekik, hogy mikor mit kell csinálni, esetleg tesztreaktorokon, tesztüzemben egy játékszerre, egy számítógép be kell mutatni, hogy ők ezt már fogják tudni, és ismerik a vonatkozó szabályokat. Hát itt élesben csinálták, és a következmények megismertek.
1: De most akkor ebből az következik az, hogy most már nincsen olyan atomreaktor, amelyiknél ne lehetne egy ugyanilyet előidézni működés közben? Mert ugye azt mondtad, hogy
0: mindig vannak ilyen.
1: Na ezért, mert én is így tudom. Tehát, hogy igazából itt nem az a kérdés, hogy ebbe kódolva volt-e az, hogy egy szélsőséges helyzetbe tolják a reaktort, és gyakorlatilag élesben kísérleteznek, akkor ez robbanást okozhat, hanem maga az volt a probléma, hogy előállították ezt a helyzetet, és mondjuk nem tudták a korlátait az erőműnek. Tehát mi az, amiről ugye az elején azt mondtad, hogy maga a konstrukció volt a hibás, tehát mi az, ami a konstrukcióra írható, és mi az, ami mondjuk magára arra, hogy ezt a tesztet elvégezték.
0: Ja, nagyon tömören is megpróbálom összefoglalni, mert ilyen pozitív világ, hogy együtthatókra, meg ilyenekről most nézem meg mindenki a Csernobili sorozatot, és abban azt hittem,
1: hogy elmagyarázzák. Mondani, hogy szerintem, igen. Az jó volt, nem?
0: Az nagyon jó volt.
1: Mármint, hogy így itt tudományosan is, meg történelmileg is.
0: Én azt mondom, hogy elég jól összefoglaltak, hogy tudományos is volt, de közérthető is volt, és hát remekül bemutatta az egykori szovjet világot. Én meg emlékszem a Magyarországon szaladgáló szovjet katonai terrorautóknak a rendszámára, még az is pont olyan volt, mint ezen a film, mint amire én emlékszem. Tehát elég hiteles volt, meg a Lambéria fala, meg a telefonok, meg a stb. Minden. Tehát a fizikai jellemzők, az a probléma ezzel a reaktor típussal, hogy előidőzhetőben olyan helyzet, amikor ez nem leáll, hanem

0: úgy megszalad, hogy nem tudunk mit csinálni vele. És nem lehet vele mit csinálni, hanem és ez a reaktor működésének a fizikai jellemzőiből fakad. Tehát nem, persze mondjuk a Paksi reaktor az elmondható, hogy ez valamiféle hasonlónak gondolható vagy magyarázható helyzetben az le fog állni. Itt ez nem leállni fog, hanem ez elkezd megszaladni, kontrollálhatatlan helyzet alá tud kerülni a reaktor, amikor már hiába nyomogatják a gombot, akkor már villámgyorsan egyébként, hát ez egy néhány másodperc alatt lezajlott az esemény, megszalad, sőt egyébként még az is hozzátartozik, hogy amikor megnyomták a vészleállító gombot, a reaktornak volt egy olyan tervezeti sajátossága, ami először még tovább fokozta az eseményeket itt fel a reaktornak a megszaladását azzal, hogy a biztonsági rudak végén arra szolgáltak, hogy gyorsan beesik a reaktorba és leállítja a reaktort. Annak a végén még volt olyan anyag, az úgynevezett moderátor, grafit, amely kifejezetten azt támogatta, hogy az egyre nagyobb számban megjelenő neutronok, amelyek ugye hasítják a hasadó anyagot, azok még inkább még nagyobb eséllyel találkozzanak újabb uránatom magukkal, és ezért igen, tehát azt látjuk, hogy ez be tud következni, és be is következett. Na most a kérdés az rész, hogy kell-e félnünk a még egy-kettő működő Csernobil reaktor típusnak, de többségét ezeknek már leállították, volt olyan, amit ugye Litvániában az uniós csatlakozás feltételeként állítottak le, de azóta döntően az Oroszországban működő reaktorokat is leállították, mert már előregettek és gazdaságtalanok voltak, így a felújításuk gazdaságtalan lett volna, tehát ugye egyre kevesbé kell ettől tartanunk ezektől reaktortípustól, és a baleset következményeként ugye megtanulták azt, hogy hát például a biztonsági rendszert nem teszünk kikapcsolhatóvá, illetve bizonyos üzemállapotokat, amelynek különböző mutatói vannak, hogy mekkora teljesítmény jön ki a reaktorból, milyennyire vannak kiúzva a kazetták benne, hogy milyen hőmérséklet, milyen reaktivitás, meg egyebek vannak, hogy ha ezeket a határértékeket eléri, akkor a reaktor irányítórendszer ki fogja kapcsolni a reaktort. Így az történt, hogy olyan helyzetbe hozták a reaktort, amiben igazán az akkori utasítások mentén, létező utasítások mentén sem nagyon lett volna szabad, de a rendszer megengedte, és amikor a biztonsági rendszer szólt, akkor az a kísérlet mentén ezt így fogták játszani, ha szólni fog, akkor meg kapcsoljátok ki, mert pont egy olyan állapotot akarunk előidézni, hogy amit ez elvileg nem kéne, de hát ez a feladat, ezt meg kell csinálni. És ugye a szovjet rendszerből fakadóan, és senki nem kezdett el így kiabálni, hogy de akkor mi a francnak vannak a szabályok, hogy azokat nem tartjuk be? Hát ez az utasítás, hogy nem csak az volt az utasítás, hogy a kísérletet végre kell hajtani, hanem ha valami akadály közbe jön, ami a szabályok miatt az akadály lenne, akkor azt figyelmen kívül kell hagyni. Ezek azok, amelyek egyrészt ezek ilyen típusú szabályozások már nincsenek, ilyen típusú utasítást nem lehet kiadni, és konkrét fizikai vagy mérnöki gátokat, akadályokat beépítettek a szoftveres megoldások egyebekbe, hogy azért ne lehessen ilyesmit szándékosan előidézni többet.
1: Gyorsan mondanám, hogy élőben vagyunk, úgyhogy ha bármi kérdésetek van, akkor hívjatok minket a 215-3773-as számon. De hogy ugye egy csomószor erről beszélgettünk, hogy mi az, ami tervezési, meg mi az, ami rendszer, meg mi az, ami emberi hiba. Nem tudom, hogy ezek így azért picit így át is fedik ezek egymást, hiszen eleve a tervezési is emberektől jön. Tehát, hogy itt gyakorlatilag az történik, hogyha jól értem, hogy alapvetően a biztonsági részek, vagy a biztonsági szabályokat, azoknak egy része, az most már szoftveres, illetve a automatikusan működik ezekben
0: az erőművekben. Azokat a garanciákat, műszaki értelemben, amelyek mentén, nem tudjuk, a szabályozások mentén is beleérek azok jogszabályok legyenek, azok üzemeltetés utasítások, egyebek, illetve olyan műszaki megoldásokat építettek be ezekbe a reaktorokba, hogy szándékosan ilyen helyzetet ne lehessen többet előidézni. Mint annak idején, 86-ban, viszont ennek semmilyen, nem sok gátja volt. Gyakorlatilag nem csak Csernobilban, hanem az összes ilyen típusú reaktorban ez bármikor előidézhető lett volna a 80-as évek közepén.
2: Beszéljünk egy kicsit kérlek arról, hogy milyen egészségügyi hatásai lettek a balesetnek, és hogy mennyire lehet ezt pontosan meghatározni? Mit tudunk most erről megmondani?
0: Azért pontosan nem lehet meghatározni, csak nagyjából pontosan.
1: Egy évig nem ettünk salátát.
0: Természetesen jellemzően a súlyosabb egészségügyi hatások, hogy minél közelebb megyünk az erőműhöz, hogy azok annál jelentősebben jobban jelentkeztek, illetve ez így nem teljesen mértékben igaz, hiszen azért voltak a Fehér Oroszországban, Oroszországban és Ukrajnában is vannak olyan területek, amik kicsit távolabb vannak az erőműtől, de hát szerencsétlen meteorológiai helyzet miatt ott mondjuk jelentősebb szennyezés bekövetkezhetett, mint azokon a helyeken, amelyek valamivel közelebb vannak a reaktorhoz. Bizonyos értelemben tehát a tudományos eszközökkel kalkulálható, hogy milyen egészségi hatásokra kell számítanunk hosszú távon. A rövid távú hatásokat tudjuk, hogy 20-valahány vagy 30-valahány tűzoltó és erőművi munkás halt meg ebben a balesetben, közvetlenül amiatt, mert a robbanásban, vagy éppen egy gyors lefolyású sugárbetegségben jellemzően az operátorok, illetve a tűzoltók szenvedtek, vagy haláloztak el néhány napon, egy-két héten belül. De itt mindig az a kérdés, hogy a sugárzásnak, hogy azok, ahol kihullott a sugárzóanyag, az ottani sugárzásnak milyen hosszú távú egészségügyi hatásai vannak. Itt leginkább egy dolog, ami nagyon jól megfogható, az a pajzsbili megbetegedések Ukrajnában, Oroszországban és döntően Fehér Oroszországban, ahol az első napok kihullása jellemzően lezajlott. Ott vannak ilyen olyan számok vannak, amelyek egyértelműen, egyébként nagyon sok emlékünk a 90-es évek közepén, 2000-es évek elején vitatták, hogy ennek közelett volna a Csernobihoz, tehát teljesen egyértelmű volt, mert ott jelentkezett nagyon sok gyereknél a pajzsmirigy megbetegedés, akik azokon a területeken éltek, ahol ez a jelentős elszennyeződés bekövetkezett. Azért hozzá kell tenni, hogy ezeknek a betegségek az szerencsére viszonylag kevés halálos áldozattal jártak, mert már kor egészségügyi színvonalán is kezelhetőek voltak, de azért nem öröm, hogy valakinek ki kell venni a pajzsmirigyét egész életében, mert gyógyszer kell emiatt szednie, másfelől pedig ezek a jelentős része megelőzhető lett volna. Egyrészt kitelepítésen, másrészt annak a korlátozásokkal, hogy tejet nem szabad inni, azokon a területeken, amik elszennyeződtek a radiójóddal. De ez a legfontosabb, hogy a gyógyszer kellett volna kiosztani, az embereknek, amelyek beülnek a pajzsmirigybe, és megakadályozzák, hogy az oda a radioaktív jód kerüljön be. Ez mind részletokében kéne, hogy legyen minden atomerőkörüli protokoll. Akkoriban ez nem volt. Nem volt ez a protokollnak, és nem voltak ilyen gyógyszerek, amit ki lehetett volna osztani, akkor, amikor erre szükség lett volna. Az embereket nem telepítették ki, és igazán nem szóltak nekik, hogy a tejet sem szabad meginni, mert ugye a sugárzóanyag leesik a földre, a fűre, a tehén megeszi, abból belekerül a tejbe, a kisgyerek megissza, mert gyerekek erre sokkal érzékenyebbek az ilyen típusú szennyezésre, mint a felnőttek. És hát az eredmény pedig ismert, az, hogy néhány következő évtizedben jó néhány ezer gyereknek lett pajzsmirigy daganata, aminek az egészségügyi következményével az életük végig együtt kell élni. Azok, a döntő többségük nem halt bele, de akik igen, azoknak sem megy. Tejfölösben az élete azóta.
1: Aha, Csernobil viszonylag közel van Kijevhez. Hogyha jól emlékszem, akkor alapvetően ugye déli szél volt abban a robbanás időpontjában, és ugye ez az, amelyik később ugye Fehér Oroszország, ugye ez közvetlen Fehér Oroszország határán van, ami Fehér Oroszországba és utána pedig a skandináv országokba vitte a szennyezést. Az a kérdés, hogy ez egy általános széljárás különben arra fele, azt nem tudom, hogy tudod-e, csak most így eszembe jutott az, hogy...
0: Mert tudtam, másik, hogy tudtam, másik, hogy ezt a külön kérdésem nem tudok válaszolni majd, ezt nem tudom megmondani.
1: Akkor még egyszer felteszem. Ja, ennyi. Csak igazából ez jutott eszembe, hogy ugye, hogyha másik irányba, és mondjuk Kijev fele megy, akkor valószínűleg hát ennek sokkal...
0: Kapott Kijev is. Tehát az elég sokáig tartott, az a, különböző két hétig tartott az a helyzet, amíg majdnem akadálytalanul, vagy tudott áramlani a szennyező anyag a magas légkörbe, ugye annak következtében egyrészt, hogy kinyílt a reaktor, másrészt meg, hogy tűz keletkezett benne, és emiatt a tűz miatt nagyon magasra feljutottak a szennyezőanyagok, és onnantól kezdve már csak az aktuális időjárási helyzeten múlott, hogy ez hova jutott el, és hogy hol hullott ki. Tehát így Magyarország egyébként elmondhatja, hogy mi közelebb vagyunk, mint nagyon sok más ország, viszont jobban megúsztuk. Nagyon sokáig az Egyesült Királyságban, illetve a Németországban is voltak olyan területek, ahol tilos volt a legeltetés, ez volt az Egyesült Királyságban, illetve Németországban voltak olyan területek, ahol hát még a 2000-es évek közepéig, vagy 2010-es évek közepéig is tilos volt erdeggyümölcsöt, gombát szedni, az onnan származó, az ott elejtett vadak, vaddisznók a húsát be kellett vizsgáltatni, hogy mi van benne. Az Egyesült Királyságban nem feltétlenül volt legeltetési tiló a megyes területeken, de a vágás előtt, megadott hónappal el kellett vinni egy másik területre, kevésbé szennyezett területre a juhokat, vagy az ott legelő állatokat, hogy olyan helyen is legeljenek, ami nem annyira szennyezett, és addig, amíg megvárjuk őket a levágás előtt, addig már a határérték alá csökken az ő testükben a szennyezet, stb. Stb. Magyarország ugyan ilyen smi korlátozásokra nem kerül sor, de ez tulajdonképpen csak a szerencsén múlott, illetve azon nem csak a szerencsén, azon, hogy az időjárási körülmények milyenek voltak. Tehát az uralkodó szélirány az egy dolog.
1: Megnéztem, hogy tavasz-nyáron délnyugati és déli összetére inkább északnyugati-északi.
3: Erre akartam viszont mondani, hogy ugye pár éve volt hír, hogy tűzötött ki Csernobil mellett az erdőben, és hogy még Kaliforniába is bemértek növekedett sugárzást. Szóval, hogy ez a probléma, ugye például, hogy mondtad, hogy németeknél még a 2000-es években is, végül is reális a félelme.
0: Igen, az a szennyeződés az ott van. A jó hír ebben az, hogy azért olyan mértékű újabb eseményre azért, mint ami a konkrétan a Csernobil baleset után következett be, nem feltétlenül kell számítani. Tehát azt, hogy az a nagy mennyiség anyag, ami sugárzóanyag, ami ott van, hogy ilyen mennyiségben, ilyen magasra ki tudjon kerülni, annak a kockázata lejelentősen alacsonyabb, mint a, konkrétan a baleset idején az volt. Tehát, ahogy mondtuk, ugye az a helyzet, hogy ez teljes mértékben van, és egy nagy tűz van benne ebben a reaktorban, ugye a reaktornak a helyén, az ilyen jellegű helyzetet én nem mernék elképzelni, remélem, hogy nem is, hogy nagyon nehéz előidézni. Tehát szándékosan lehet, hogy bármit elő lehet idézni, reméljük, hogy nem kerül erre sor.
3: Akkor nem vitázok, hanem rákérdezek, hogy ugye korábban dróntámadás érte a szarkofágot, ami alatt van ugye a sérült reaktor, meg rengeteg minden más is, ami továbbra is sugároz. Ilyen esetben mondjuk, ha a drón nem csak megböki azt a szarkofágot és kinyitja, akár még el is képzelhető egy ismétlés, nem?
0: Ja, ahogy mondtam, hogy a tűz az nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy ilyen. Tehát gyakorlatilag az északi félgömb, ugye valami változatos mértékben, de ugye elszennyeződött, kimérhető, kimutatható, mindig közelebb kerülünk a reaktorhoz, nagyobb valószínűséggel egy nagyobb szennyezést találunk. Hát egy akkora tüzet ott előidézni, az tulajdonképpen ez minimum kellene hozzá, és ugye ennek az oka az volt, hogy ennek a tűznek, hogy ott volt az a rengeteg grafit, ami a reaktor működéshez szükséges anyag, és annak a tüze, ami egy jó, nehezen begyulladó anyag a grafit, de utána nagyon sokáig tudja táplálni a tüzet. Én nem akarok olyan szenáriókat elképzelni, hogy a hasonló tüzet meg itt létrehozzanak. Jó, tehát inkább el tudok képzelni rengeteg mindent, hogy hogyan lehet egy ilyen veszélyes, nagyon veszélyes telepet valamilyen szabotázs akcióval megtámadni. Nagyon komoly problémákat lehet előidézni ennél sokkal kisebb szenáriók mentén is, amelyeket egyszerűbb előidézni, és az is egyébként elég nagy baj.
2: Ahogy kiveszem abból, ahogy reagáltál Eszternek a felvetésére, tehát hogy valamennyire ez a baleset, tehát hogy kontrollálva lett, és magának a balesetnek a következményei, tehát ugyancsak kontroll alatt vannak, és ettől függetlenül, vagy pont ezzel kapcsolatosan, miért gondolod azt, ahogy ezt nyilatkoztátok az Energia Klub által jegyzett egyik videós tartalomban, hogy igenis van relevanciája, annak ellenére, hogy a Földön élő lakosságnak a fele még nem élt, amikor ez történt, mégis az embereket ez érdekli, és mégis fontos relevanciája lehet az ő életükre nézve. Miért gondolod ezt?
0: De nagyon érdekes kérdés, hogy ilyen régi történetek ezek miért érdekesek meg, és ahhoz képest, hogy az emberiség többsége nem élt akkor, hát ez már elég régen volt, 40 évvel ezelőtt, nem lehetnek közvetlen emlékei, de azért nem ez az egyetlen ilyen sztori, ami így vissza-vissza köszön, és foglalkoztatja a fantáziánkat. És én sem eszmetörténet, sem szociálpszichológus, semmi nem vagyok, hogy ilyen nagy dolgokat megbecsüljek, és így megszakértsek, ezért szerintem én találtam ki, hogy tulajdonképpen a Titanic egy nagyon hasonló, más mondta, hogy a Titanic egy nagyon hasonló helyzet volt. Ugye? És a valóban ott lehet az összefüggésben, hogy a 19. század második felétől, hogy igencsak beindult a tudományos és technikai fejlődés, az ígéretet hozta magával, hogy majd minden szebb és jobb lesz, és biztonságosabb. És azzal együtt ugye a a paradox helyzet, hogy egyre komplexebbé tették ezek az eszközök a világunkat, de meg is hozták azt az ígéretet, hogy majd minden biztonságosabb és jobb lesz, gyorsabban és könnyebben el fogunk tudni jutni Európából, Amerikába is vissza például, és még biztonságosabban is, hiszen olyan hajót építettünk, ami nem tud elsüllyedni. Aztán, mint a Isten az első útján elsüllyedt. És az egy nagy pofon volt ennek az egész történetnek, és ez a Csernobil, most hagyjuk ki a két világháborút, meg az ott a tudományos technikának az ott abba bejátszott szerepét. Ugye az ígéretet, hogy a nukleáris energia onnan hozta vissza, hogy megalkották minden idők legerősebb fegyverét, de utána azt mondták, hogy jó, de ezt lehet békés célokra is használni, és az emberiségnek a szolgálatára és lehet állítani ezt a, meg tudjuk zabolázni ezt az energiát. Gyakorlatilag mostantól majd minden áramon fog menni, és majd borzasztó olcsó lesz, és ez a prosperitást fogja magával hozni, tehát, hogy aki hisz a progresszióban, és az hisz a technológiának által adott vívmányokban, annak hinnie kell, hogy ez majd jó lesz a társadalomnak, és nem kell félni, mert nem lehet ebből baj. Mindent kézben tartunk, mindent kontrollálunk, stb. Stb. És aki 86, akkor kiderült, hogy ez nem igaz. Hogy ezt nem sikerült, ezt az ígéretet nem sikerült megvalósítani, és a kettő között itt van egy ilyen párhuzam, és szerintem ez az, ami így megragadja az emberek, van. Nem az, hogy meghaltak 33-an, és ugye látványos fotókat lehetett készíteni, hogy akkor ott ég az erőmű, meg stb., hanem az, hogy így kicsit összetört a világról alkotott képünk, abban az arról alkotott képünk, hogy az a világ, ami veszélyes és fenyegetés, borzasztó komplex, és egyre kevésbé értjük, de szerencsére vannak emberek, akik gondoskodnak arról, hogy biztonságosan élhessünk. És akkor kiderült, hogy pont azok az emberek, akiknek ez a felelőssége lenne, azok ezt nem tudták megoldani. És én tudok, ez egy kicsit kevésbé, valószínűleg az ember is egy kicsit kevésbé tud bízni a technológiában, és ezért izgalmas ez még mindig. És volt a kérdés nekem másik része is, de marad a kérdés.
1: Én ezt baromira nem érzem. Én pont azt látom, hogy mintha ezeket elfelejtettük volna, hiába jött utána Fukushima, gyakorlatilag most megint ott tartunk, hogy már nem csak Magyarországon, hanem gyakorlatilag teljes Európában atomreneszánszról, az atom, az igazi zöld energia, áramra van szükség. Tehát, hogy mintha ezeket az egészet elfelejtettük volna, mind a kettőt. Kivéve persze Németország. Egy ideig.
0: Tehát én megint mondom, hogy mi nem vagyok, tehát ilyen technológia történettel, meg a technológiák biztonságával foglalkozó szakember se vagyok, de hogy az atomenergiát, meg a reneszánszt illeti, hát én most már 25 éve foglalkozom, ugye be is olvastátok, hogy mióta vagyok, dolgozom az Energiaklubban, ugye azóta foglalkozom atomenergetikával, és ez már akkor sem volt egy új fogalom, hogy az atomenergia a reneszánszát éli. Ezt most is gyakran halljuk. Hát nem igaz, tehát nem él a reneszánszát. Tehát igazán én továbbra sem tartok attól, hogy akkor majd...
1: Bocs, tehát javítok, tehát hogy akkor a kommunikációs atomreneszánsz...
0: Az megvan, és szerintem független attól, hogy az emberek, vagy én mit gondolok az atomerőművekről, meg a biztonságukról, meg mennyire kell, ki mit gondol, mennyire kell ezzel tartani, én nem gondolom azt, hogy a középtávon, akár távol jövőben rengeteg számú új atomerőművel kellene kalkulálnunk, ahelyett van már más. Viszont, ha már arra gondolsz, hogy inkább ott keresgetnék, és akkor le is kerekítem ezt a dolgot, hogy azért vannak más technológiák, amik újak és elég veszélyesnek tűnnek, és azok a terén kellene a korábban is a másmilyen veszélyesnek bizonyuló technológiákon keresztül levont tapasztalatainkat, ha remélem, ez még értelmes a mondat, tulajdonképpen hasznosítani, és most éppen speciál, hogy a mesterséges intelligenciára nézek, illetve nem, épp az Esterre néztem, de akkor mellé nézek, tehát a mesterséges intelligenciára gondolok akkor, amikor azt beszélem, hogy mintha megint, csak az én személyes percepcióm, de megint kicsit túlságosan gyors létekben haladunk ahhoz képest, hogy mintha nem feltétlenül látnánk még azt, hogy pontosan milyen kockázatokkal.
2: Olyannyira, hogy van egy ilyen fogalom, most hogy a beszélgetésünkre készültem, és még nem ismertem ezt, hogy AI Csernobil. Tehát van egy ilyen fogalom, ami azt jelenti, a mesterséges intelligencia rendszerének potenciális katasztrofális meghibásodása, vagy gyors, fékezhetetlen és káros eszkalációja. És tudom, hogy természetesen nem ez a szakterületed, de hogy kíváncsi lennék, hogy mit gondoltok erről, mert szerintem, amit András mondott, az inkább egy ilyen hűbrisz maga a tanulság, tehát oké, hogy van egy valamennyire a balesetnek a következményeit minimalizáltuk, de maga az a hit, hogy ez a technológiába vetett hit, ami az AI-jal tényleg éveken belül belép az életünkbe, azért ez egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon aktuális kérdés, ahogy egyébként te is erre a következtetésre jutottál a beszélgetés során.
0: Igazán, ugye nagyon demagó módon kellene fogalmazni, máshol nem is nagyon tudok, hiszen nem vagyok a szakértő a kérdésnek, de hogy ezek a veszélyes technológiákról, amikről az elején is sejtjük, hogy veszélyesek, azokból rendszeresen az szokott történni, hogy utólag kiderül, hogy tényleg veszélyesek. És az igazi, nagyon leegyszerűsítő tudom téma az, hogy amennyit már tudunk a hajókról, vagy a repülőgépekről, akkor tulajdonképpen azt kéne gondoljuk, hogy ma már nem kéne elsüllyedni a hajónak, mert nem kéne repülőgépnek lezuhannia, de ezek végig megtörténnek. És a rossz hír ebben az, ha az atomerőkről beszélünk, hogy ez a rengeteg pénz, meg a rengeteg megszerzett tudás és annak a hasznosítása, amit nem lehet elvitatni a nukleáris energetikától, hogy azért tanultak a balesetekből, minden esetből tanulnak, és erre nagyon protokollok vannak, meg egyebek, és a saját jófelfogott érdeke mentén a nukleáris ipar ezeket, meg a társadalmi, meg a környezeti felelőssége mentén ezeket beépíti. De továbbra sem zárható ki, hogy majd megint lesz egy major, egy nagy baleset, ami nem feltétlenül lesz egy Csernobil vagy Fukushimai méretű, de azért pont elég nagy lehet ahhoz, hogy így kicsit megint meginogjon a bizalmunk, az emberiség bizalma az atomenergetikában, ez benne van a kalapban, és az AI-ról pedig még igazán azt sem tudjuk, hogy ez mennyire lett veszélyes, én legalábbis nem tudom, nem engem nem, hogy nem nyugtatnak meg azok a vélemények, hogy de hát ezzel nem lehet baj. Jó, tehát a történelem mégis azt mutatja, hogyha van egy veszélyes technológia, akkor az emberiség, és ez megint nem én találtam ki, hogy az emberiségnek, az embereknek, az egyes embereknek és a társadalomnak a kapcsolatának a veszélyes technológiával előbb-utóbb valahogy mégis úgy tűnik, hogy van veszélyes helyzetet. Igenis, ha meg tud teremteni, akkor az meg fog teremtődni, és egy valamiféle törvényszerűségnek is felfogható.
2: Engem egyébként az AI-jal kapcsolatban ez a fajta ilyen elkerülhetetlenség, tehát hogy az, hogy az etikai, erkölcsi, vagy egyszerűen csak a risk management kérdések nem, tetsz, nem veszik figyelemben az AI fejlesztésekkel. Ugye most jött ki egy olyan AI verzió, ami ugye olyan hackkeléseket tudott, ami miatt annak a publikálását vissza is vették, és csak meghatározott kormányzati szervek kapták meg ezt a fajta AI-t, mert olyan szintre jutott. Nem tudom, én pont, tehát hogy ugye az új különböző médiumokból informálódva én is egy picit túlzónak találtam, vagy egy felfújtnak találtam. Mostanában kezdtem el én is úgy egyre jobban megfogalmazódik bennem ez a fajta félelem, hogy ugyanez a fajta vakhit a technológiában, meg a saját magunk minden hatóságában, hogy ez egy súlyos következményekkel fog járni.
3: Egyébként azt már bocsánat csak, hogy a klímára való, meg az energiára való következményeit ugye tudjuk, hogy ezeknek az adatcentereknek akkora az igénye, energiaigénye, hogy eszméletlen, és nyilván ugye gyors energiát, mindenféle fosszilisokat használnak legtöbbször, tehát azért ez már biztos, hogy valós.
2: Abszolút, nem feltétlenül klímabarát.
0: Kicsit meg a folytatva a gondolatmenetedet, mert egyébként érdekes volt, hogy önmagában is az a sztori, amit elmondtál, hogy van egy tanulmány, amit aztán eldugtak valaki elől, ha egy történt, hajnám tök mindegy, de a sztori az pont ugyanaz, mint amit Csernobilhoz vezetett egyébként, hogy ha úgy van, baj lehet, akkor inkább nem mondjuk el senkinek, kicsit ilyen érzést keletkeltett bennem. Amit viszont fontos tisztázni, hogy itt jellemzően általában nem a mérnöki munkával van probléma. Gyakran ugye az a vád ér minket, hogy mi azt gondoljuk a mérnök, hogy nem, de biztosan értenek hozzá, csak hogy a biztonság, sőt, értenek hozzá. És nem, általában nem a mérnöki munka hiányosságai okoznak ilyen baleseteket, de hogy a biztonság garanciája az nem ott van, hogy a szakemberek azok jó szakemberek általában. Ez egy nagyon komplex felépítmény szükséges ahhoz, hogy garantálja ezeknek a veszélyes üzemeknek a biztonságát, amiben nem csak mérnökök dolgoznak, és majd kapnak szerepet, hanem mindenféle gazdasági szükségszerűség, törvényszerűségek mentén is hoznak egyesek döntéseket, de a politika is egyébként okkal, mert előbb-utóbb ilyen súlyú kérdésekben előbb-utóbb valaki ilyen politikusnak felelnek-e felelősséget azért, hogy döntéseket hoz, És akkor ennek a körülbelül, és a Fukushima-n ezt pontosan jól láthattuk, hogy tulajdonképpen mindenki tudta, hogy azokat a, ugye azt a cunamigátit, azt meg kell fognak. Tehát égesség kimutatták a szakemberek, hogy azokkal kezdeni kellene van, hogy nem elég magasak, hogy a sokkal korábban, a 70-es években kimutatott cunami és földrengés veszélyénél sokkal magasabb kockázatokkal kell szembenézni, és erre fel kéne készíteni az erőművet. De valahogy, csak nem akadt rá pénz, vagy halkadt volna rá pénz, vagy valami másmilyen érdek mentén, vagy a hatóság nem követelte meg, vagy valami politikai döntésnek, tulajdonképpen kicsit ugye lett ez is, nem kell azzal foglalkozni alapon, nem történt meg a fejlesztés az a Fukushima erőműnek. Ha ez megtörtént volna, ez nem a mérnökök hibája volt, vagy a geológusoknak a hibája volt. Ha ez megtörtént volna, akkor valószínűleg a Fukushima erőműben sokkal kisebb következményekkel járó baleset következett volna be. És akkor ez az, amikor azt mondom, hogy előbb-utóbb még mindig beleszaladunk valami pofonba, az jellemzően amiatt van, hogy a biztonság garanciája azok nagyon sok lábon kéne, hogy álljanak, és akkor gyakran ezeknél van valami hiba adódik, és akkor az először még nem látszik, aztán egyszer csak így nagyon látványosan megmutatkozik, hogy hát ezt mégis sokkal korábban, mégis majd egészen másmilyen döntéseket kellett volna valakinek meghoznia.
2: 40 év távlatából véleményed szerint hogyan alakult tehát a magyar társadalom atomenergiához való viszonya, és hogy milyen hatással volt, ez egy kicsit kinyitom, tehát magára az atomiparra is Csernobil. És még egy harmadik kérdés is, hogy te egyetértesz azzal, hogy a Szovjetuniónak a megszűnéséhez ez közvetlenül hozzájárult?
0: Az utóbbival kezdem, az, hogy a közvetve biztos. És ennek az egyik része az, hogy mennyi borzasztó rengeteg pénzbe került, és mennyi borzasztó emberi és egyéb áldozattal járt, ami esetleg jó, persze a Szovjetunió történetben azért tudjuk, hogy az emberi áldozatok azok olyan, nagyon sok hatással nem jártak, politikai egyéb hatással, de...
2: Ez most is, ezt a hagyományt megtartották.
0: Hát a Csernobilra szóló sorozatban van az a beszéd, a Csernobilnak a beszéde, hogy ami arról szól, hogy hát minden orosz generációnak eljön a pillanat, amikor kiderül, hogy ők is megszívták, és akkor nekik kell helytállni valamiért. De én azt gondolom, hogy nem csak ebben, nem csak az anyagilag való tönkremeneteléhez járult hozzá jelentős mértékben a Szovjetuniónak, hanem valószínűleg ott azért eléggé felfes lett a hazugság szövete. Akkor kiderült, hogy nem ez a hatalom, ez valójában tényleg nem akarja megvédeni az embereket, és ha úgy adódik, akkor tényleg képes így oda dobni a áldozatként. Ugye az egészségügyi hatásokról nem is igazán fejeztük be, de hogy speciális pont a likvidátoroknak, akiket oda rendeltek, oda szállítottak a Szovjetunió mindenféle végéből. Hogy azoknak az egészségügyi következmények sokkal-sokkal rosszabbul és nehezebben becsülhetők is láthatók, mert a nyilvántartások is sokkal rosszabbak, az, hogy ezek az emberek milyen dózis kaphattak meg, azzal kapcsolatos adminisztráció volt, de annak a megbízhatóságával, hogyha kérdéseink vagy aggályaink vannak, akkor valószínűleg helyes, hogy vannak. És a Csúcsföldről, vagy a Kirgizisztánból, vagy éppen a balti államokból, vagy a Ukrajna másmilyen részéről oda szállított, és valami időt ott eltöltött, valamilyen körülmények között ott eltöltött, és valamikor a dózis, valamikor a szennyezést elszenvedett, a sugárterhelést elszenvedett likvidátoroknak az egészségügyi utánkövetésével kapcsolatban, hogy valaki biztos kijelentéseket tesznek, azt ne higgyük el. Tehát nagyon sokan valószínűleg nem köszönték meg utólag, hogy ők ott jártak, mert a náluk kialakult betegségnek igenis jó eséllyel, vagy rendős eséllyel szerepelhetett annak, hogy ők ott dolgoztak. Ez volt és nyilván nem egyetlen trauma volt a Szovjetunió utolsó végében, ott azért volt egy afganisztáni háború, ott voltak más környezeti és jelentős súlyos halálsáldozatokkal járó események, nem csak Csernobil. De ezek mind azt mutatták, hogy az emberek legyen számára világosan vett, hogy ez a hatalom, ez nem azért van, hogy az volt az ígéret, hogy van a kommunizmus itt, és mindenki majd jól fog élni, és akkor békében, biztonságban fogunk élni, és hogy emlékszem, hogy 80-as években, én legalábbis emlékszem, akkor már éltem, hogy ez nálunk is így megy, jól látszott, hogy ezek a csávok így hülyeséget beszélnek, és hazudoznak össze-vissza, és én azt gondolom, hogy a Csernobili környékén, ez egy olyan jelentős, nem csak a nyugati világban látjuk, hiszen még mindig zabáljuk a filmeket, a könyveket, a sorozatokat, amik erről szólnak. Nyilván a Szovjetunióban még sokkal nagyobb hatás, ők közvetlen érintettjei voltak ennek, nekik kellett bemenni olyan helyekre, ahol nem szívesen megy be ember, stb. Stb. Náluk kelekeztek a halálos áldozatok, náluk jöttek, kelekeztek a betegségek, stb. Stb. Tehát az ő életükre biztosan nagyon komoly hatást tett, és a, hát az egyik jelentős szög a koporsójában a Szovjetuniónak biztos, hogy ez volt. Ez volt az utolsó kérdés. A másik
2: kettő kérdés volt még, ugye az egyik az hát ugye a magyar nyilvánosságban az atomiparnak a megítélése, ami azért is érdekes, mert pont a 30-as évfordulón az Energia Klubnak az egyik tanulmányában írtatok arra, hogy ez mennyire korlátozott volt a megismerési, az információhoz jutás magával Csernobilval kapcsolatban, hogy ez hogy alakult Magyarországon, és hogy hatott egyébként az atomiparnak a megítélésre?
0: Én jelen azt gondolom, hogy ahol működik atomerőm, ott jelen az én ambivalens az embereknek a hozzáállása. Tehát igazán jobbára, de senki nem szeret. Ez valami, vagy nem senki, kijelentéseket ne tegyünk, de ez egy mégiscsak egy veszélyes technológia. Viszont az is jellemző szokott lenni, hogy azért azokban az országokban, ahol működik atomerőm, ott az emberek többsége meg van győződve róla, hogy lehet, hogy máshol rosszak az atomerőműves szakemberek, de nálunk a legjobbak a világon. És ebben érzünk némi ambivalenciát. Ez biztos, hogy ez így nem lehetséges. Általában egy nagyon jelentős anyagi befektetéssel és minden egyéb befektetés járó folyamat egy atomerőművet felépíteni és üzemeltetni. Az emberek szeretik azt hinni, hogy akkor ez náluk ez biztonságosan megoldható, és szeretik azt nézni, hogy milyen előnyökkel jár ennek a berendezésnek a használata. Szerintem Magyarországon is az úgy látszik. A felmérések most hagyjuk azokat, amelyeket úgy kérdezik meg, hogy Magyarországon úgy tesznek fel a kérdést, hogy egyetért, hogy Magyarországon működik a paksi atomerőmű. Hát ez egy olyan kérdés, ezzel nem lehet nem egyetérteni, mert Magyarországon működik a paksi atomerőmű. Tehát, hogy ha belegondolunk, akkor valaki azt mondja, hogy ezzel nem értek egyet, akkor van hülyeségről beszél. Tehát rossz a kérdés. De ha nemzetközi kutatásokat veszünk, ahol mégis egy kicsit ilyen standardebb és ilyen függetlenebb kérdések vannak, akkor az jelenzően az látszik, hogy Magyarországon az, hogy van egy működő atomerőmű, az így annyira nincs az emberek ellenére, egy 70% körül vagy a fölötti arányok azért hogy kijönnek abban, hogy azért nem. Most ha az a kérdés, hogy épüljön új, és főleg azt, hogy az oroszok építsék meg, hát itt azért volt szórás az elmúlt másfél évtizedben az ilyen kutatások a kapcsolatban, azért jellemzően azért inkább egy ilyen nemleges, hát inkább azért nem, inkább legyenek megújulók, és hogy hát azért lehet, akkor ne az oroszok építsék meg, típusú válaszok azért inkább jellemzőek voltak, amiket én felméréseket én láttam, volt olyan, amiben a készítésében vagy készítetésében én is részt vettem, jelenzően inkább ilyen elutasító álláspontot vettek föl, tehát a paks az már megvan, megépült, működik, oké, de azért, ha nem muszáj, akkor ne építsünk másokat, és ha nem muszáj, akkor ne az oroszokkal építsük meg, leginkább így lehetne ezt összefoglalni.
2: Ugye ez egy elég aktuális kérdés ennek Magyarországon, ennek a vizsgálata, mint Energiaklub, vagy akár mint Pergel András, mi az a tanács, amit a felálló Tisza kormánynak adnál a jelenlegi projekttel kapcsolatban? Paks 2-vel kapcsolatban.
0: És volt egy kérdés, amit nem válaszoltam még azt, hogy a nukleáris energetikára mi
2: igen, visszatérünk az EU kapcsán, igen, meg a klímavédelem kapcsán.
0: Hát a legfontosabb, hogy azt a teljes mértékben támogatom azt az ígéretet, amit tettek már a kampány sem, még azt megelőzően is, hogy a Paks 2-t felül fogják vizsgálni. Ez mindenképpen örömteli és támogatandó. Amit még szeretnék mellé tanácsot adni, hogy egyrészt a lehető legtöbb független szereplőt vonják be ebbe a vizsgálatba, és a következő pedig a transzparencia. Tehát minden, ami adat információ érdekes és izgalmas lehet, és nem feltétlenül szuper titkos, azt a nyilvánosság előtt tessék ezeket felvonni, és a nyilvánosság előtt ezeket a kérdéseket, ezekkel összefüggő kérdéseket tessék végigbeszélni. És most nem arra gondolok, hogy a terv dokumentációnak a 123. oldalán levő rajz az legyen nyilvános, természetesen nem, de az, hogy ez mennyibe fog kerülni a mostani tudásunk szerint, és mikorra készülhet ez, vagy arról az, hogy pontosan miért is akarjuk ezt csinálni és folytatni ezt a kérdést, ennek a két szempontnak a megvizsgálása nélkül, hogy mit gondolunk, hogy mennyibe fog kerülni, és mit gondolunk arról most, hogy ez mikorra épülhet meg, és akkor ez mennyiért fogja termelni az áramot, és hogy az akkori villamosenergia piacon, Magyarország is régiós villamos, vagy európai villamosenergia piacon, ez hogyan fog tudni érvényesülni, azaz milyen előnyökkel és hátrányokkal kell szembesülni a projekt esetleges folytatása esetén, beleértve azt is, hogy esetleg kötbért kell fizetnünk az oroszoknak azért, mert kiértünk a szerzésre, de ezek legyenek nyilvánosak, és ne az a sumákolás legyen, mint az elmúlt 15 évben történt, hogy építsük meg, mert az majd jó lesz majd valamikor.
1: Szerintem azért itt van egy nagy probléma, hogy a papír azért elég sok számot elbír. Tehát, hogy bármikor oda tudják írni azt, hogy ez 10-be fog kerülni, és 3 év alatt megtérül, és mindenki boldog, meg oda lehet írni azt, hogy 40-be kerül, és soha nem fog megtérülni. Szóval, hogy szerintem itt láttunk mindenféle adatokat. Tehát elméletek ugye már működnie kell ennek önmegpaksértőnek, tehát, hogy már a nem tudom én hanyadik papír, vagy a hosszabbítás után is már működnie kellene, és már gyakorlatilag már nulla fölött kéne lennünk.
2: Ezt ugye tudjuk, hogy emiatt veszítették el ugye a választásokat, ezt ugye az Orbán Viktor mondta, hogy ugye...
1: Micsoda?
2: Hát ezt nyilatkozta, hogy amiatt veszítették a Paks 2-t,
1: hát,
2: hogy
1: elég sok minden miatt, éppen ami aznap van, hogyha már választás, akkor különben én különben ezt a Paksi atomerőműnek ezt a kutatását, ezt éveken keresztül így én csináltam. A kérdés az volt, hogy ön egyetérte azzal, hogy Magyarországon atomenergia van. Tehát ez volt a pontos kérdés.
2: Ja, így összeért.
1: Ez a piackutató mutató, igen. És szeretnénk gratulálni, különben megnéztem Cseh Tamásnak, aki Süli Jánost a Paksi körzetben megverte. És mindegy, a kutatásban azért azt lehetett látni, hogy azon a környéken különben pont azért, mert rengeteg ember dolgozott az erőműben, illetve a környékén, alapvetően azért nagy volt a támogatása, vagy támogatottsága. De ez is Süli Jánosnak örülni.
0: Az, amit mondtasz, ez nagyon fontos kérdés, hogy milyen papírnak hihetünk el, és hogy mit hihetünk el, kinek milyen papírra, milyen számot írnak, de aztán hozzátetted azt is, hogy de ilyenek már működnie kellene. És az a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy...
1: Bocsánat, csak hogy nem szerintem, tehát hogy nehogy aztán a Szabó M-től kapok ennyit.
0: Abban a mondhatni, a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem abban a helyzetben vagyunk, hogy nekünk kell magyarázkodni. Ugye mindig felszokott merülni, hogy a zöldek miért mondják az atomenergia rossz, amikor itt van ez a Paksi atomerőmű, termelje, ontja magából az áramot, és milyen olcsón áll, miért mondják azt, hogy ez rossz. Oké. Ha ezt a részét lefejtjük a dologról, hanem megnézzük akkor Paks 2 történetét, akkor az van, hogy tulajdonképpen mindenben igazunk lett. És itt mi megmondtuk, hogy ez drágább lesz, mint amit mondanak, hogy ez sokkal tovább fog tartani, megépíteni, hogy ennél alaposabb számításokat kéne felmutatni, amit hoznak azok rosszak. Ez akkora nem fog megépülni, mint amikor, és stb. Stb. Ezek mind valóra váltak, és gyakorlatilag az ígéretekből, tehát a kormányzati ígéretekből semmi nem teljesült. Tehát innentől kezdve egészen egyértelműen látszik, hogy azokat a számokat, meg ígéreteket, amik ezzel atomerőművek Paks 2-vel kapcsolatban elhangoznak, hogy ezeket nem lehet elhinni. És a felmerülő kérdésekre igenis válaszolni kell. Tehát ha leírnak egy számot, vagy kettőt, hogy ez mikorra és mennyiből fog megépülni, akkor mindenkinek jogában megkérdezni, de ezt miért higgyem el akkor, hogyha az eddigiek sem jöttek be. És miért, akkor tessék egy alaposabb valami dolgokat mellé rakni, amit ez hihetővé válik, hogy ez tényleg meg fog tudni történni. Gyakorlatilag eddig ügyesen elkerülték, eddig is defenzív helyzetben voltak, én azt gondolom a Paks 2 építői, de ahogy haladtunk előre az időben, mert az legelején látszott, hogy az, amit mondanak, ez sajnos nem igaz, mert nehéz elhinni, hogyha bemondtak, 2009-ben bemondtak, hogy 1000 milliárd forintba fog kerülni valószínűleg. Hát akkor lehetett tudni, hogy minimum 3000 milliárd forint, mert ez most megkötetett,
2: el 700 milliárd,
0: már 4-5000 milliárd forint volt, abban megkötöttünk 200 milliárdot, de még mindig csak egy gödör van gyakorlatilag, most már kicsit már folyik bele a beton, oké, de hogy már még mindig tulajdonképpen áramot kéne termelnie. Ahhoz képest, hogy folyik bele a beton, hát az nem akkor öröm, és nem ugyanaz az arányokat azért ne tévesszük el. Ugye, tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy egy kockás papírra felírt számnál azért lényegesen több fog kelleni, hogyha az új kormány meg akarja indokolni, hogy tulajdonképpen miért is akarja ezt a beruházást folytatni. Meglátjuk, hogy ennek az eredménye mi lesz. A kérdés az volt, hogy mit szeretnék tanácsolni, vagy mit kérek a kormánytól, az, hogy vizsgálják meg, bevonjanak bele minél több független szereplőt, és a lehető legtöbb adat legyen nyilvános. Mert ha ezek megtörténnek, akkor sokkal kevesebb lesz a kérdés.
2: De hogyha nem atom, akkor mi? Tehát, hogy képesek-e a megújulók, napszél és a tárolási technológiák kiváltani az alapterhelés nyújtó atomerőműveket?
0: Igazán, hogy a Paks 2-vel kapcsolatban merül fel, hogy mi legyen Paks 2 helyett? Hát már működnie kellene, és nem lett áramszünet, ehhez képest még megépült, most már majdnem gyakorlatilag nem 9 gigawatt naperőmű. Ez nem lehet eléggé hangsúlyozni, ezt minden interjúban elmondom, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a napenergia története Magyarországon, az tényleg egy sikertörténet, a lehető legtöbb szempontból az, és hogy abban a szempontból mindenképpen ilyen mértékű erőmű fejlesztésre Magyarország történetben nem volt példa. Az utolsó, ami igazán nagy volt, az a Paksi atom, amit a 2000-es évek elején a kapcsoltan termelő erőművek értek egy nagyjából 1500 megawattos nagyságrendet. Ehhez képest egy ilyen kevesebb, mint 10 éves futamidő alatt 9 gigawattnyi napenergia kapacitás sikerült beépíteni a rendszerbe, gyakorlatilag megduplázták a magyar villamosenergia rendszer kapacitását ezek a naperőművek. Tehát, hogy azért nem mondjuk már, hogy nem tudjuk megoldani, mindenképpen kell Paksi, mi lesz helyette? Mi lesz helyette? Hát nem lesz semmi helyette, a Paks 2-ért nem lett semmi, egy gödör van Paks 2-ért, ehhez képest a naperőművek meg termelik az áramot. Nem annyit termelnek most még éves szinten, mint amit Paks 2 termelhetne, ha megépült volna, de nem épült meg. Tehát ezzel kell kalkulálni, hogy de nem épült meg. És ha az a kérdés, hogy akkor merre felé kell tovább menni, jelen pillanatban úgy tűnik, hogy hát Európa legalábbis, de a világ többi része sem az atomerőművek felé mozdul, hanem gyakorlatilag Kínában is sokkal-sokkal több szél és naperőmű és tárolás épül. Kína ez a terep, ahol még leginkább látványosan fejlődik az atomenergia, de az ott is eltörpül amellett, amit a megújulók képviselnek. Tehát a legjobb, amit Magyarország most tehet, hogy egyrészt elfelejti azt a szamárságot, hogy a szelet nem fejlesztette a napenergia, azt kellett volna fejleszteni, és a naperőműveket és a tárolást továbbfejleszteni a szélenergia mellett. Ez a legjobb, amit Magyarország most meg. Ez látszik, hogy ez van. Ez nem is akkor látszik, hát ez látni kell, hogy gyakorlatilag ez van most. Atomerőmű nincs. Európában épül, most már Paks is hivatalosan épülnek számít, meg az Egyesült Királyságban épül ki, de ez számít épülnek Európában. Hát ez semmi, csak a tengerben. És meg azt sem tudjuk, mikor, az biztosan tudjuk, hogy borzató drágán fog megépülni, de még a brit atomerőmű esetében sem tudjuk, hogy pontosan mikorra fog megépülni. A napnak a szélerőmű továbbra is, mint a gomba nőnek ki a földből, és megy még mellé a tárolás, ami egy teljesen jó felfogott érdeke mindenkinek. Ez Magyarországon is látszik, már napközben süt a nap. Gyakorlatilag mi fizetünk azért, hogy mások elvigyék az áramot, amit aztán éjszaka majd jó drágán visszaadnak nekünk. Ez egy elég nagy szamárság. De amellé, hogy most Magyarország a tárolásnak a fejlesztésbe belefogott, az egy racionális dolog. És megint csak azt mondom, hogy ez meg történik. Tehát az a kérdés, hogy milyen Paks 2 helyett, hát most történik helyette az, aminek történnie kell. Inkább a Paks 1 az, ami kérdéses, hogy azzal mi lehetsz, a Paks 2 megvalósulásával kapcsolatban nagyon komoly aggályai lehetnek bárkinek, aki az elmúlt 15 évet végigkísérte, hogy a Paks 2-nek a története hogyan is nézett ki, de helyette szerencsére épül a nap. A szél az most még mindig inkább csak egy ilyen pici kis ígéret, hogy majd kicsivel több lesz, hát abból sokkal több kellene, és a tárolás is elindult azon az úton, amin úton el kellene indulnia. A Paks 1-et már meglátjuk, elméletileg zajlik a üzemidő hosszabbítás előkészítése. Most, hogy egyetértek-e vele, vagy sem, az
2: ez lett volna a következő kérdésem.
0: Attól függetlenül én azt gondolom, hogy a Paks 1-nek az üzemidő hosszabbításának a terve, amikor fölmerült 2022-ben, 21-22 körül, az már arra utalt, hogy valójában a döntéshozók sem bíznak abban, hogy a Paks 2 meg fog épülni a 2030-as évek közepére, amikor a Paks 1-et majd be kéne zárni. Tehát a tippem az, hogy a Paks 1 üzemidejét igyekeznek annyira meghosszabbítani, ameddig csak lehet, és biztonságosan lehet. Így bízunk abban, hogy az atomenergia hivatal ezt kompetensen el fogja tudni bírálni ezt a dolgot. Nem biztos, hogy megkapja azt a további 20 éves üzemidőt hosszabbítást, mint amiről a tervek szólnak. Lehet, hogy csak 5-öt kap, lehet, hogy csak 10-et kap egyébként. Ugye kapcsolatban vannak tapasztalatok a más ország, Finnország és Oroszország és egyéb területeken, hogy mennyi ideig lehet meghosszabbítani, azt azért látni kell, hogy ezek a rendezések a 2030-as évek közepére 50 évesek lesznek, és az orosz tapasztalatok azért 60 évnél többet nem jósolnak nekik ezeknek a berendezéseknek. Természetesen a Paksi reaktorok lehetnek különbözőek az oroszországi hasonló típusú reaktoroktól, de azért mindenképpen ilyen benchmarkot azért lehet ott látni, hogy nagy mellénye bedobni, hogy majd a Paksiak elbírnak még 20 évet, meg az is lehet, hogy valamelyik igen, de nem biztos, hogy minden
1: ide. Ez olyan nem, hogy alapvetően eddig is az volt, hogy az elején is azt mondták, hogy 20 év, 25 év, és akkor így folyamatosan, ez egy olyan technológia, amit tanulunk, még egy pár évig, aztán remélhetőleg utána nem, de hogy az, hogy ez meddig tud működni, és meddig tud biztonságosan működni, nekem inkább az a kérdés, hogy ez egy olyan dolog, hogy főleg, hogyha mondjuk Magyarországot nézem, az, hogy meddig fog ez biztonságosan működni, meg meddig lesz mondjuk energiabiztonság szempontjából üzemben tartva. Tehát az, hogy a politikai döntés, vagy szakmai politikai, az igazából, vagy melyik fogja melyiket felülírni, és mikor van az, hogy azt mondjuk, hogy hát szerintem még egy 5 évet nyugodtan mehet, mert hogy egyelőre nem tudjuk pótolni. És utána azt mondják, hogy hát nem mehetett volna.
0: Ami még izgalmas Paks 1-es üzemidő hosszabbításával kapcsolatban, az, hogy na jó, de ez mennyibe fog kerülni. És azért, amikor még el se kezdődött a projekt, de már bemondok egy 1,5 milliárd eurót, és azért lehet olyat is hallani, hogy lehet, hogy egyes reaktorokat le kell állítani majd hosszabb időre, tehát nem egy hónapra, vagy 2 hónapra, hanem akár fél évre is, hogy ott a megfelelő javításokat és kezeléseket végrehajtsák a berendezéseken, vagy cseréket és egyebeket. Azért az látszik, hogy önmagában egy beruházási költség, meg egy leállási költség, tehát rengeteg pénzbe fog kerülni minden bizonnyal. Az a kérdés, hogy ez ki, honnan, mi is, miből fogja finanszírozni, az atomerőműnek ugyanis nincsen erre pénze. Gyakorlatilag így nincs. Tehát minden májusban ugye az ebbe számolókat közé kell tenni, vagy be kell küldeni, az ugye nyilvánosan megtekintető, és az ember megnézi, mennyi tartalék van az erőműnek, és hogy ezek milyen célra szolgálnak. Hát nincs is olyan sor, hogy üzemidő hosszabbításra. De mennyi pénz? Nincs ilyen sor. Tehát nincs pénz az erőműnek erre.
2: Egyetlen egy gyors kérdés és választ várnék tőled. Tudom, hogy nem jós vagy, de mit gondolsz, mi lesz Csernobil üzenete mondjuk 50-100 év múlva?
0: Ugyanaz, ami most. Létrehoztunk egy olyan problémát, amit nem nagyon korlátozottan tudunk kezelni. Az atomerőműnek és a veszélyes anyagoknak a kezelésének számos feltétele van. Az egyik legfontosabb feltétele, hogy kalkulálható, kontrollálható körülményeket teremtsünk, tehát tudjuk, hogy ha valami történik, ha valamit csinálunk, az az anyaggal, akkor mi fog vele történni. Hát a Csernobili baleset ezt keresztül húzta, és a legjobb, amit tudunk tenni, most leegyszerűsítve, hogy ott van az a nagyon veszélyes anyag, és húztunk fölé egy tetőt, hogy igyekezzünk minél jobban el határolni a környezetőnek, hogy ne szennyeződhessen a környezet. Normális esetben mérnöki gátak, 4-5 mérnöki gát igyekszik ezt megakadályozni, hát ebből most nincsen sok. Egyetlen tető van, és az időtáv pedig, a 40 év az sok egy ember életében, de itt mennyi ideig lesz ez probléma, az évtizedekben mérhető. És ez a alig röpke 40 év alatt, ami szinte semmi ahhoz képest az időtávon, hogy mennyi ideig kellene biztonságosan elválasztani a környezettől. Már is bekövetkezett egy olyan helyzet, amire nem szerettünk volna gondolni. Az, hogy jött egy háború, és gyakorlatilag egyszer bemasírozott egy idegen hadsereg ennek az erőműnek a területére, aztán kivonultak, utána meg egyszer csak valami rakéta, valami repülőeszköz, katonai eszköz eltalálta ezt a biztonságos, egyébként 100 évre tervezett, és amúgy az eredetén sokkal biztonságosabb tetőszerkezetet, vagy hermetikusan elzáró szerkezetet. És akkor merül fel az emberbe a kérdés, jó, de akkor mi jöhet még a következő 8000 év, vagy 10000 évben? És akkor hát nincs jó válasz. És ez a fő probléma Csernobila, hogy olyan kérdéseket sikerült föltenni ezzel a balesettel, aminek nagyon nehéz jó válaszokat találni. Egyelőre szerintem nem sikerült jó választ találni rá.
2: Köszi szépen, András. Perger Andrást hallottátok, az Energia Klub energiaprogram vezetőjét. Gábornak is és Eszternek is köszönöm a kérdéseket. 2 hét múlva legyetek velünk újra itt, mert nincs időnk bemondani, de 1%-ot mindenféleképpen a tilosnak adjátok, és 2 hét múlva jövünk újra.
1: Várjál. Arra még mindenképpen van időnk, hogy bemondjuk azt, hogy csütörtökön és pénteken pedig tematikus nap lesz a tiloson. Reggeltől estig mind a 2 nap. Arról fogunk beszélgetni, hogy most mi fog megváltozni az elmúlt 16 év után. Mindenféle műsorok jönnek, a részletes programok azok remélhetőleg 1-2 óra múlva kint lesznek a honlapon, a Facebookon, illetve a csatornánkon. És mi pedig jövünk, mint környezet és klímavédelmi műsorok a Planetáról közösen holnap 15-16:30-ig, és az adótokat pedig kérjük, hogy adjátok a tilosnak.
2: Sziasztok!
1: Hello, hello!
4: Következik. Kérjük, rendelkezi javunkra személyi jövedelemadót 1%-áról. A tilos kulturális alapítvány adószáma 18-00-24-54-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok. Jótékonysági felhívás következik.
5: A Tilos Rádió híreit halljátok.
6: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Kubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő.
7: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
6: Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
5: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
8: Nincs benne csavarok, közt mi fogja oda a Szentlélek?

0: De az egy kis idő, tehát addig mi visszük a bótot, tehát zenélünk, beszélünk mindenféléről. Ez itt a Tilos Rádióban a Szappanopera helyett, DJ Szappanoperátor és Szegedi Lacca van éppen jelen, és Kanicsár Ádám pedig úton van idefelé, és előbb-utóbb meg fog érkezni, és akkor beszélgetünk majd az LMBTQ plusz forradalmak kultúra történetek hősök című kötetéről, ami néhány hete jelent meg. Nagyon érdekes, nagyon izgalmas történet ez. Meglátjuk, hogy hová fogunk fejlődni. Neked van-e olyan témád, híred, amit megosztanál, vagy rögtön ugorjunk bele a végébe a műsornak, mert hogy olyankor témaajánlót vagy programajánlót
1: szoktunk
0: mondani.
1: Igen, mivel valószínűleg későn indul a beszélgetés, és Ádámot ismerve, Kanicsár Ádámot, azért lesz miről beszélni vele is, meg ő is tud sok mindent mesélni, szerintem mondjuk el, fordítsunk, és a programajánlózzunk arra.
0: Így van, nekem egy olyan program van, ami borzasztó izgalmas, de valószínűleg elmegyek holnap este, hogy ha csak nem esik a fejem a tégla a fejemre.
1: Inkább zivatarok lesznek, ne aggódj.
0: Meglátjuk. Szóval holnap 7 órakor a Közkincs könyvtárban lesz egy Birtalan Balázsra való emlékező beszélgetés, nem tudom másképpen fogalmazni.
1: Mutassuk
0: a Mozaik közösség
1: kicsit
0: szervezi ezt a rendezvényt. Ugye a Mozaik közösség
1: közünk,
0: a keresztény melegek közössége. És hát Birtalan Balázs volt a Bíbor Palást megalapítója anno annak idején, még a 90-es évek
1: körül
0: elején,
1: az internet,
0: az első meleg keresztény közösség, amikor azért az még nem volt olyan egyszerű, és nem volt olyan egyértelmű, hogy ez így létrejöhet, működni tud-e, akar-e, fog-e, és milyen hatékonysággal. És akkor onnantól lehet számítani Birtalan Balázsnak az aktivitását, pontosabban ez sem igaz, mert már előtte is publikálta másokban, én onnan ismertem még.
1: Igen, nagyon fiatalon már publikált.
0: Megjelentette a halállal lakoljanak,
1: kérdőjel,
0: a homoszexuális igen. ember és a kereszténység című kötetét.
1: És ez elég vastag. Igényes munka, elemző munka.
0: Igen, nagyon, tehát egy alapmű szerintem, és tehát én amikor elolvastam, akkor onnantól kezdve mindig volt ellenérvem, vagy vitázni tudtam olyan emberekkel, akik a Bibliára hivatkozva írtották volna ki a melegeket, vagy éppen mondták azt, hogy nem kell annyira a nyilvánosság előtt szerepelni, vagy szóval valamit mondtak arra hivatkozva. És ez nagyon fontos volt, mert nekem nem volt meg a megfelelő bibliai műveltségem, ellenérveket tudjak mondani, mert
1: vannak,
0: ugye
1: de
0: ezek a tételmondatok, amiket elég gyakran emlegetnek, hogy halállal lakoljanak, különféle, tehát egy viszonylag kevés helyen emlegeti a Biblia szövege a homoszexualitást.
1: Igen.
0: Még nem is ezen a néven természetesen, de az jellemző, hogy mindig elítélő módban, és akkor ezt úgy nagyon szépen végig elemezte annak idején Balázs, és hát tulajdonképpen ami miatt ez történik, hogy ugye 10 éve halt meg.
1: Igen.
0: Egy ilyen emlékező beszélgetésre. Igen.
1: Máshogy látta a világot, most már egy utólag elmondhatom, hogy a Háttér Egyesületben dolgoztunk együtt lelki segítő munkákban, projektben, és hát voltak szupervíziók, megbeszélések, és mindig egy különleges nézőpontból, amire egyikünk sem gondolt, egy problémát, egy konfliktust, egy helyzetet, egy kommunikációt onnan közelített meg, és sokszor vitába is, tehát tudott provokatív személyiség is lenni, de mindig előre vitt a dolog, és mindannyiunkat elgondolkoztatott.
0: Igen, vele lehetett vitatkozni. Nem minden.
1: És nem veszekedésre gondoljon a hallgató, tehát egy
0: nem,
1: olyan
0: tényleg.
1: Konstruktív érveket hozott, azt tovább fűztük, tovább választ.
0: Vagy megállapodtunk, hogy hát ezzel továbbra sem értünk
1: igen,
0: egyet.
1: Nincs kompromisszum
0: ezzel a
1: benne.
0: Dologgal, igen. De egyébként meg nagyra becsülésünk az továbbra
1: így
0: is
1: van,
0: megvan.
1: Így van, úgyhogy egy érdekes szín volt, és hát a költői munkásság is azért jelentős. Ezzel az irodalmin kívül.
0: Igen,
1: és
0: ráadásul...

0: költő,
1: Sul?
0: Azt tudni lehet elmondani, hogy édesapja is költő volt, tehát így talán még nehezebb egy fiúnak, egy gyermeknek a költő árnyékában szintén verseket írni, nem? Mondjuk én soha nem írtam verseket,
1: nem tudom.
0: Ismerem.
1: Igen,
0: ez egy teher.
1: Igen, de azért Birtalan Ferenc, az ő viszonyuk sem volt túlságosan egyszerű, de azért mégiscsak elfogadó volt. Én ismertem a édesapját is.
0: Azért is vittem erre a kérdést.
1: És Balázs mesélte, hogy elég nehezen fogadta el, hogy ő hirtelen megtért, hogy a teológiát kezdett el tanulni, papneveldébe ment,
0: igen,
1: és aztán mikor kijött, és coming out-olt, és elkezdte a meleg mozgalmi életét, onnantól kezdve úgy lecsendesedett a bonyolultság, és Feri, mármint az édesapja, simán elfogadta Balázst, tehát abszolút...
0: Tehát még büszke is voltam, mint mozgalmára, akit ezt a társaiért, ezt a közösségért valószínű, hogy segített az elfogadásban, gondolom.
1: Így van.
0: De hát ezt csak teorizálhatjuk már így, mi túlélők a távoli jövőből, hiszen már 10 éve ment el Balázs, és édesapja egy kicsit később, ugye?
1: Ezt 2-3 évvel később halt meg. És volt még egy, és erre nagyon kíváncsi vagyok a holnapi napon, mert én ugyan ismertem az első 2 életszakaszából, amikor ilyen meleg mozgalmi ügyekben mozgott, meg megalapította a Bibor Palástot, aztán a következő ilyen...
0: Az öt kenyeret, és azok a mai mozaiknak az elődei tulajdonképpen.
1: Tehát ezt a részét ismertem, és irodalmi, nem szép irodalmi, hanem pszichológiai, szakirodalmi munkásságát is ismertem, tehát egy ilyen önsegítő, nagyon sajátos filozófiát képviselő, igen, önsegítő iskolát vittő tulajdonképpen.
0: Abban is egyéniség volt abszolút.
1: És arra vagyok kíváncsi, mert ezt a részét ugyan ismertem a könyveit, tehát elolvastam a szövegeket, de úgy nem tudom, hogy ez a valóságban hogyan működött, ezért is. Hát az ember mindig kíváncsi, nem csak emlékezni akar, hanem tudást gyűjteni.
0: Hát mégis ez is az LMBT történetünk, történelmünk részeit, Magyarországon, Budapesten ez a történet.
1: Így van.
0: Az ő története összebben fogalmazza.
1: Na, akkor zenélünk még egy kicsit, és akkor előbb-utóbb...
0: Híreink is vannak azért.
1: Nem Ádám is bejön, vagy van?
0: Persze, osztunk egy-két.
1: Akkor mondjad, hogyha van.
0: Ja, hát ezzel muzsikáltunk, mert most így ketté vághatjuk ezt a megemlékezést, nem? Hogy kicsit, nem tudom, mit készítettél be a mikróba. A lézer sugár alá.
1: Pedig jó kis zűrös zenénk volt, és akkor most jön egy teljesen konvencionális zenénk.

0: majd folytatnám a
1: programajánlós gondolatainkat. Érdekes videót találtam megnézni a YouTube-on a homoszexualitásról, Megyeri Jonatán, aki ugye a zsidó hitélet egyik szereplője, a MAMO, Maimonides gimnázium egyik osztályával beszélgetett a homoszexualitásról, erről van egy 45 perces anyaga YouTube-on. Érdekes gondolatokat tár fel ugye az Ószövetség stb. Témakörében, hát hosszú nyilván nem. És tovább bővebb ismeretek ilyen nem taglalnám, de nyilván akit érdekel, akiket izgat a vallástörténet, illetve a valláserkölcs, ő nekik ez hasznos lehet. Aztán még nézni való érdekes vita bontakozott ki, illetve hát ugye a kommentekben vita Facebook kapcsán a Szemlélek blogra írt, ugye hát terjed a neten is konkrétumok, tehát nem csak szóbeszéd, meg már politikai visszamorgás is volt, hogy egy Szivárvány TV nevű magán TV csatorna vagy program készülődik elindulni, általában már engedélyeztetés alatt van.
2: Igen, tehát ebbe az az izgalmas, hogy ez olyan két hete jelent meg ez a hír, igen, tehát a utolsó, tehát a mi adásunk blogon után,
1: igen, rögtön,
2: talán aznap vagy másnap, és két ilyen, tudom én, tehát hogy a média egy honlapon található volt egy írás, ami arról szólt, hogy készülődik ez a Pink TV, de a
1: Szivárvány TV.
2: Szivárvány TV, de a tulajdonosa vagy a szervezői nem óhajtják addig, nem óhajtanak nyilvánosságra lépni, igen, ameddig, de már beadták a
1: engedélyeztetési szükséges papírokat.
2: És rá két-három nap múlva egyszer csak megjelent, hogy ki az. Én nem ismerem, egy médiában dolgozó
1: személy. Állítólag a korábbi Budapest TV-hez kötődő személyiség.
2: És akkor nyilatkozott is, hogy ő még nem akarta ezt nyilvánosságra hozni, de valóban így van, és onnantól kezdve viszont semmiféle információ nincs róla. Se arról, hogy az engedélyezési eljárás elindult-e, mikor fog ez bekövetkezni, sem arról, hogy egyébként mit szeretnének, mert ugye az eredeti tudósításban a műsor vagy a TV tartalmáról csak úgy általánosságban, igen, írnak.
1: Hát ugye gondolhatunk a felnőtt filmek spektrumától egészen beszélgető műsorokig, bár visszafogottabb, több mindenkinek szóló korhatármentes programra, vagy a kettőre együtt, tehát ezer dologra gondolhat az ember.
2: Hát
1: az egyéb tévés gyakorlatokból, a világból látva.
2: Az a baj, hogy én nem tudom, hogy a
1: fizetős csatorna, stb.
2: Tehát a felnőtt filmes csatorna, ezt nem hiszem el, hogy ezt a kettőt tudnák, akarnák összevegyíteni egy adásban, mert hogy ez úgy nem kizárják egymást.
1: Van egy 10 órás műsorprogram, és az éjszakai órában most nem lobbizok az ördög mellett, vagy a angyal mellett, csak akárha ettől rentábilisabb a törnés, így marad életben. Nem, csak hát ez támadások özönét folyamatosan.
2: Igen, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy egyáltalán lesz-e belőle valami. Tehát ez a hirtelen elhallgatás nekem azt sugallja, hogy itt azért kicsit korán került nyilvánosságra ez a dolog. És addig nem nagyon tudok vele mit kezdeni, ameddig nem látom azt, amit látnom kell ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy ez milyen jellegű.
1: Ha kiejtem a beiglőből a mákot, tehát a teljes információ az a szemlélek.net-en, tartsunk-e a Szivárvány TV-től, egy konzervatív világnézetű melegapa gondolatai, írt a Barca Mihály, ez április 30-i írás, úgyhogy végig lehet olvasni, elgondolkozni rajta.
2: Igen, érdekes. Tehát nem nem, jó,
1: szép,
2: szóval
1: írás.
2: A sztereotípiákat tudjuk mondani, nem attól lesz meleg valaki, hogy meleg dolgokat lát a képernyőn.
1: Médiában bárhol így van, fogyaszt.
2: Vagy mozivásznon, vagy hall róla, mondjuk egy rádióműsort, hanem egészen más okai vannak.
1: Viszont
2: ennek
1: el tudja helyezni a világ a térképén és a világ képében, és viszonyulni hát tud valamilyen formában az LMBTQ-ja kisebbséghez.
2: Így van.
1: Ez mint végig programajánlóként ugye mondhattuk ezt.
2: Igen, csak a program az holnap lesz, az ajánlat az meg a ködös távoli
1: időben van,
2: tévé, meg a program,
1: hát igen,
2: meg a műsor.
1: Hát beszélnünk kell erről, és igen. Tulajdonképpen a szemlélek cikke az megvan, tehát mint olvasnivaló tudtam ajánlani. Szombaton lesz a Szabadság téren Budapesten, a tévészékház is volt egy koncert az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk 22. évfordulóján. Ilyen három kisebb zenekari formáció lesz. Csak hát ugye az Európa tagság az nekünk sem közömbös meg a megtartása, így tudom csatolni, mint program.
2: Ennyi köze van a meleg ügyekhez. 2.15.37.73.
1: És a csatornunk is él, működik.
2: Kicsoda legyen. Ne, de meg kiderül.
1: A play gombot, nyomd meg a play gombot.

んなさい。長屋エスナケヤマンエスノフェヤナハニヤマソケラナエスナケマリヤナソネヤネヘベナヤカ

0: És megjött Kanicsár. Ádám András, tudom, az András nem sokat használod.
1: Publikációkat használom, szóval.
0: Persze, hát ott muszáj, hogy hivatalosan kell. Ugye a végzettségedet tekintve kommunikációs szakértő, vagyis média.
1: Az a
0: média. Hát igen, amúgy igen, csak úgy ugye el is végzett. Fel vagy kenve, ugye, igen. Így végzettségileg a doktoridat ebből csináltad. És hát az olvasók a Human magazin 15 esztendejéből. 15?
2: Várja, mielőtt elkezdjük, tartozunk egy bocsánatkéréssel.
0: Igen, amiért itt vagy.
2: Mi voltunk a hunyók, mert hogy elfelejtettük mondani neked, hogy új helyre költözött a Tilos másfél éve, ez azt jelenti, hogy mert nekem meggyőződésem volt, hogy a tavalyi Pride előtt itt egy ilyen nagy körben ültél, és beszélgettünk arról, hogy és akkor mi fog történni, és hogyan fog történni, hát így kiderült, hogy ez egy korábbi Pride előtti beszélgetés volt, ha jól emlékszem.
1: Igen, mert még töri hónap miatt jártam itt többször az LMBT történet hónap miatt, de amúgy köszöntök mindenkit én is, meg köszi, hogy hallgattok, meg köszönöm a meghívást. Lényeg, hogy itt vagyok, nem de vár.
2: Így van. Na, szóval ott tartottunk, hogy...
0: Fekszik egy könyv az asztalodon, nagyon így szép szivárvány színekben pompázik, és mi nyomdaszagú, amit imádunk.
2: És nagyon szubjektív leszek, én nagyon utálom, hogyha a könyvembe belefirkálnak. De te nem firkáltál bele, és nem az a baj, hogy nem firkáltál bele, sőt, mert hogy igazából a magyarázat hozzátartozik, hogy azt nem szeretem, hogyha oda mennek valakihez, az íróhoz, és dedikálja. Nem ismeri, nem olvasta, szörnyű. Ezt viszont már most előre mondom, hogy kérhetik majd belefirkálni a könyvbe, mert hogy ismerjük is egymást.
0: Kérem nyilvános adásban.
2: Meg aztán én szépen végigolvastam, és ahogy mikor megbeszéltük ezt a stúdióbeszélgetést, és írtam neked, hogy vagy mondtam, nem is tudom, hogy teljesen meglepődtem. Mert az ember azt gondolja magáról, hogy annyi mindent tudok én erről a világról, és kiderült, hogy egy csomó mindent nem tudok erről a világról. Tehát a queer kultúra különféle megjelenési formái számomra kicsit már kiesnek a hétköznapokból. És ezen egyszerűen rá kellett jönnöm, hogy öregszem. Viszont itt van az ifjúság, és ez teljesen normális dolog, hogy valaki azt mondja, hogy na, akkor én veszek egy nagy levegőt, és írok egy ideig én még nem jutottam
0: mi
2: el.
0: Mi a műfaj?
2: Hibrid.
0: Van, aki tankönyvnek apostrofált a Steiner Kristóf az ajánlójában, hogy egy hasznos tankönyv.
1: Hasznos tankönyv is szerintem. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, amúgy nekem nagyon-nagyon nyitott kérdés volt, hogy mi lesz a műfaj, és hogy hogyan legyen megírva ez a könyv, illetve hogy most azért néha benézek nagyon öncélúan a különböző könyvesboltokban megnézni, hogy hogy néz ki a könyv így végre kinyomtatva, és ott a valós életben, akkor látom azt, hogy mindenhol máshol van besorolva. Valahol történelem, valahol kultúra, valahol riportkönyv. De én leginkább riportkönyvnek tekintem. Tankönyvnek nyilván nem tekinteném, de mindenképpen volt, és van is jelenleg nyilván, természetesen.
0: Üljünk át a másik mikrofonhoz, mert én nem hallak ebben a képben.
2: Igen, tehát, hogy ilyenkor minden nem működik, kiválóan lehet hallani, de sokkal szebb a hangot, hogyha a másik mikrofonba beszélsz.
0: A Murphy törvénye meg ott
2: rövök. Igen, tehát a kék mikrofon éppen nem működik, viszont a piros...
0: Hát helyezzük, és már is.
2: Tökéletes.
3: De eddig is hallottak az emberek, amúgy most köszönjük.
2: Olyan élesen, nem olyan csodálatosan, nem olyan valóságosan.
0: Na, ilyen hangom nem hallottuk, hogy...
3: Szóval alapvetően tankönyvnek amúgy azért tudnám egy picit nevezni, bár nem akarom ettől függetlenül, mert nyilván az edukáció az egy nagyon-nagyon fontos része volt ennek a könyvnek, és nagyon fontos célom volt, hogy edukáljak embereket. És itt az edukáció azért egy kettő irányú dolog, hiszen nyilván, hogyha be akarjuk emelni jobban a közbeszédbe, vagy jobban akarunk kommunikálni magukra az LMBTQ jogokról, az LMBTQ fogalmakról, azért szerintem nagyon fontos az, hogy minél jobban kapjanak egy előedukációt az emberek, a többségi társadalom, hiszen most elém is odaállhat egy öltönyös ember, hogy beszéljen a Lagrange
0: multiplikátorról, a mai adásban.
3: De ettől függetlenül nem fogom érteni, hogy miről beszél. És én is oda mehetek emberekhez, hogy akkor most beszéljünk az egyenlő házasságjogokról, beszéljünk a szivárvány családokról, de szükséges, hogy legyenek azok az alapfogalmak, illetve azok az alapgondolatok, amik reményeim szerint ebben a könyvben benne vannak. Nyilván nem hiánytalanul, nyilván tudtam volna dupla ilyen vastag könyvet írni, hogy megpróbáljam azt, hogy tényleg minden benne legyen, és még akkor se lenne benne minden. Mert hát itt szerencsére azért a társadalmunk folyamatosan fejlődik, és folyamatosan alakulnak ki új fogalmak, folyamatosan kutatjuk a történelmünket, ami miatt új dolgok kerülnek felszínre, folyamatosan.
0: Történeti hónapunk nemrég ért véget, ugye szintén.
3: Így van.
0: Ami 14. volt már. És itt eleve egy bennem avatott olvasónak, aki igazából nincsen, mint az utcán bele, sincs, ugye tudjuk csak szállóige. Mindjárt négy irányba kell elindulni, mert LMBTQ, hát a queer az ugye ez egy dolog, de akkor mi az az interszexualitás? Tehát, és kötött a forma, hiszen ez egy interjú kötet, tehát nem arra mehet ki.
2: Nem
0: csak.
2: Interjú kötet, éppen az
3: interjú
2: az, hogy
3: is.
0: Igen,
2: hibrid
0: igen.
2: Akartam mondani, igen, tehát igen, olyan elemekkel van, ami teljesen rendben van, tehát azért ma már egyre kevesebb az olyan nagyon egyértelmű műfajú irodalom, ami csak ez, vagy csak az, vagy csak amaz, hanem egy csomó minden együtt van. Mennyi munka volt ebben időben?
3: Ezt nagyon sokan kérdezik, és már nagyon sokszor válaszoltam rá, és mégis mindig kicsit zavarba jövök, mert van ennek a könyvnek egy nagyon nehézkés, vagy nehezen összerakható timeline-ja, hogy hogyan született meg. Ez a könyv nagyjából magának a könyvnek az ötlete még jóval a propaganda könyv előtt született meg, és el is kezdtem akkor megírni, de a propaganda törvény egy kicsit elvette akkor a kedvemet, illetve akkor hirtelen ugye nagyon-nagyon szembe kellett szállni az állammal, nagyon másfajta edukációt, nagyon másfajta forradalmakat kellett megcsinálni a közösségnek, amiben próbáltam minél jobban részt venni. Aztán nagyjából szerintem egy másfél éve volt egy beszélgetésem Budaházi Árpival, hogy a jelenlegi a Booklab kiadónak a vezetőjével, hogy szülessen meg ez a könyv, és megbeszéltük akkor a feltételeket, megbeszéltünk egy timeline-t, ami aztán egy óriási fantázia lett.
2: Tehát úgy gondoltam, hogy ez egy fél év alatt meg lesz.
3: Én gondoltam úgy, hogy ez egy fél év alatt meg lesz, de meg is lett volna, és én elkezdtem írni ezt a könyvet, és akkor azért már 13-14 éve írtam a LMBTQ témákról, de valahogy, amikor a könyvet írtam, nagyon nehezen találtam meg a saját hangomat. És elkezdtem írni a könyvet, tetszett az ismerőseimnek, de nekem nem tetszett. Én úgy éreztem, hogy nem akarom, hogy ez a könyv legyen az első könyvem. Aztán a tavalyi Budapest Pride volt egy óriási forduló,
0: a
3: amikor...
0: 300 ezeres meetingünk, igen? 300 ezer fős.
3: Hát én 400 ezerről beszélek, és így mondjuk legyen, minél nagyobbat.
0: Így legyen.
3: Amikor is ugye nyilván a külföldi sajtó is jött Magyarországra, és akkor nagyon-nagyon sok interjút adtam, és valahogy ott realizáltam azt, hogy nagyon jó, hogy több mint egy évtizede adok hangot más aktivistáknak, és más gondolkodóknak, de azért ennyi idő alatt nekem is lett némi tanulságom ebben a dologban, lett némi tudásom ebben a dologban, megélésem, nagyon sok élményem, és hogy miért nem írom ezeket le, miért azt akarom megint, hogy másnak adjak csak teret, és önző módon elkezdtem magamnak is teret adni, és közben ez azért egy bonyolult időszakban is született ez a könyv, úgyhogy valamilyen fajta terápia is volt kiírni ezeket az emlékeket magamból. Szóval így lett ez a furcsa, divers egyvelek, hogy van benne kicsit az én életem, van benne 11 csodálatos, fantasztikus embernek az élete és az aktivizmusa, és közben pedig történelmi és kulturális kis fanfektek. És hát tényleg ugyanúgy el vannak benne magyarázva alapdolgok, mint a gender, vagy más ilyen fogalmak, ahogy az is, hogy mi az a Velvet Mafia, szóval...
0: De a digitális mafia. Digitális fiatalságnak, a TikTok nemzedéknek ezek a rövid kis fanfetek viszik be az információt.
3: Igen, meg én is azokat
0: most már nagyon gyanúsan rövid kell legyen, mert nincs türelme, tovább akar ugrani, újat akar. Tehát így működik a dolog. Illetve hitelesebb, hogy magadról is mesélsz benne mindenképpen az olvasónak.
2: Idő. Beszéljünk egy picit a jelen és a valóság időről. A könyvbemutató beszélgetés, amit egy kedves kollégámmal készítettél, vagy kedves kollégámmal zajlott a Három Holló?
3: A Három Holló.
2: A Három Hollóban. Az még néhány, egy-két héttel a április 12-i választások előtt várakozás volt, levegővétel volt, és a teljes bizonytalanság. Aztán most itt vagyunk 2-3 héttel, 4 héttel később, és egy egészen más világban, mármint hangulati világban érezzük magunkat. De közben a könyvnek ugyanúgy érvényesnek kell lenni, ekkor is, meg akkor is. De egészen más az akusztikája. Szemedre hányták-e már ezt jó értelemben, hogy te tulajdonképpen ezzel a könyvvel kvázi megelőlegezted ezt, ami történt 2 héttel később.
3: Én nem azt mondanám, hogy megelőlegeztem. Én pont, hogy egy kicsit fordítva gondolkodok erről. Egy kicsit úgy érzem, hogy nagyon-nagyon gyorsan egy mementó lett ez a könyv, hogy 3 héttel a választások előtt volt a bemutató nagyjából, és akkor is került a boltokba, és 3 hetet élt ez a könyv, aztán hirtelen mementó lett. Mementója lett egy szörnyű időszaknak, egy 16 évnyi homofób és transzfób támadássorozatnak és politikai állásfoglalásnak a volt kormányunk szempontjából, aminek iszonyatosan örülök. Szóval ez az, hogy ha valaki később ezt a könyvet majd a kezébe veszi 10 év múlva,
2: nem hiszi el, vagy
3: nem hiszi majd Isten. El, hogy mi történt, és nem hiszi igen. el, hogy, reméljük, hogy egy ilyen rendszer, korszak, reméljük, hogy ez lesz majd 10 év múlva,
2: nem,
3: igen.
2: Nem látunk. Tehát amikor írtad, viszont a történelem, ez a fajta történelmi visszatekintés nem volt benne, nem, és nem is kellett, hogy benne legyen. Tehát így innen nézve az már történelem. Uh-huh. De előfordulhatott volna az, hogy nem ilyen választási eredmények születnek, és akkor nem ez a történelem kezdődik el.
0: És támadásokat kap a könyved, meg a kiadód.
3: Hát a könyv azért még most is nehéz helyzetben van. Abból a szempontból, hogy nyilván azok a törvények, amiket a Fidesz hozott, még nincsenek eltörölve. Szerintem függetlenül a könyv továbbra is nagyon-nagyon nehezen árusítható.
2: Majd komolyan, nem tudom, most vannak voltok, akik azt mondják, hogy
0: régi reflexek.
3: Nem régi reflexek, hanem a törvények még élnek természetesen.
0: Hónapok még mire vissza.
2: Na jó,
3: De ettől függetlenül, amúgy pont tegnap láttam egy kirakatban, szóval vannak, akik megkockáztatják ezt.
2: A forradalmárok.
3: Szóval most még néhány hétig, hónapig azért továbbra is nagyon nehéz helyzetben lesz ez a könyv. Úgyhogy nem tudom, most úgyis nagy divatítás írni magukat az embereknek stúdiókban, szóval lehet, hogy elvőgöm magam, hogy mindenki vegye meg a könyvemet, mert a könyvem volt nagyon nehezen lehet
0: megtalálni. A zöld posztóasztalra, a mikrofon alá.
3: Így van, én hoztam zsepit.
2: Fóliázva láttad valahol?
3: Fólia nincsen rajta, mivel képzeljétek el.
0: Igazán nem mentó, hogy fóliába.
3: De nem kellett rá fólia. Én is azt hittem, hogy fóliába lesz, amit egyrészt nem bántam volna, mert úgy feltűnőbb, másrészt pedig sajnáltam volna, hogy a könyv részt vesz a állam által irányított környezetszennyezésben, amit a fóliázással csinált.
0: Ez
3: nagyon rendes volt az akkori hatalom, mivel ki kellett töltenünk egy Excel táblázatot a könyvvel kapcsolatban, amiből kijött egy végeredmény, hogy ez a könyv mennyire lesz majd ellehetetlenítve a könyvpiacon, és fóliázni nem kellett, viszont nem lehet kirakatban, és nem kapható olyan könyvesboltban, aminek a 200 méteres körzetében van óvoda, iskola vagy templom.
0: Hogy jött ki 200 méter, mondjátok
2: hát ez
0: már
2: a szabály.
0: Hát valaki tudom, nem vagyok hülye, csak így lemérte valaki, vagy általában voltak konkrét méricskélések is voltak olyan
3: én városok. Én is mértem már 200 métert konkrétan, ez a történet benne is van a könyvben, hogy amikor szerveztünk egy kiállítást, akkor Virginia Woolfról készült rajzok miatt kellett kimérni azt, hogy a Madhouse hány 100 méterre van pontosan a Kossuth téri Deák téri templomtól, szóval én is mériskéltem, én is átéltem ezeket a dolgokat.
0: Sztorizni az unokáknak majd mit voltak.
2: Mi volt könnyebb, beletenni vagy kihagyni?
3: fú, nagyon jó volt ezeket a dolgokat leírni. És azt hittem, hogy nagyon-nagyon megtisztultam azzal, hogy kiírtam ezeket a dolgokat, de nagyon furcsa volt a választások után, hogy rájöttem, hogy mennyi történetem van még, amiket eddig nem gondoltam sztorinak, de most már sztorinak gondolok, mert én nagyon zavarba voltam a választások után, sőt, még egy kicsit most is zavarban vagyok, mert nyilván mindenki ünnepelt körülöttem, mindenki örült körülöttem, mindenki a fellegekben volt, és nyilván én is örültem, nyilván én is a fellegekben voltam, de amikor kijött ez a gyönyörűen kékre színezett térkép, akkor én leginkább fáradtságot éreztem. És igazából az utána lévő napokban is bennem leginkább az működött, hogy közben egyre jobban realizáltam, ahogy jöttek a hírek a miniszterekről, akik szakértők lesznek, ahogy jöttek a különböző információk, hogy milyen törvények várhatók, hogy milyen változások várhatók, és így nagyon gyorsan kiderült, hogy wow, ezt az országot amúgy lehet majd normálisan is irányítani. És akkor azért így az emberben, főleg egy aktivistában, aki 16 éve küzd ez ellen, a rendszer ellen, és részt vett olyan dolgokban, mint például a Human, ahol azért 15 éven keresztül folyamatosan éreztük a kormánynak a ránk nehezedő nyomását.
0: Jeges lehelletét,
3: igen, a Meleg magazinra. Inkább egy olyan érzés kezdett el bennem lenni, hogy wow, ezt a 16 évet én viszont soha nem fogom visszakapni az életemből. És elment rá a 20-as éveim, elmentek rá a 30-as éveimnek a nagy része.
0: Hogy igen, hogy 16 év, hát a felnőtté válásod, az identifikációt.
3: Igen, igen.
0: Nagyvárosiasodásod, sok minden.
3: És rendkívül sok dolgot vettünk a Humannél is, organizációknál is, projekteknél is alapvetőnek. És most, hogy így elkezdődtek ezek a nagy-nagy-nagy vallomások a médiában, akkor én is rájöttem, hogy hány dolog van, amiről tudnék beszélni, hogy milyen csúnyaságok voltak ezekben a rendszerben, amiket nagyon könnyen tanultunk meg alapvetőnek venni.
0: Újabb vastag kötet. Mondjuk csak a médiáról, csak a Human történetéről. Nyilván ott interjúolhatod, akik kötélnek el a kollégáit közül, ex-kollégáit.
3: Hát már nagyon kevesen csináljuk a Human, de magamat interjúolnám.
0: Hát a múltból is igen,
3: persze,
0: nevek.
3: Persze. Ez szerintem nagyon izgalmas lesz majd egyszer feldolgozni ezt a 16 évet.
0: Szintén egy kortükör.
3: Igen.
2: Az egy másik könyv lesz majd. Viszont ebbe a könyvbe sincs benne egy csomó mindenki. És itt most nem magamra gondolok kivételesen, bár amikor először szembesültem azzal, hogy Pálti Balázs nincs benne ebben a könyvben.
0: Az egy megkönnyebbülés volt neked, valójában hogy... őszintén.
2: Nem egészen. Valahogy úgy hiány, akkor még nem olvastam el. Tehát akkor csak olvastam róla, és hogy... forradalmár voltam én, és akkor rájöttem, hogy...
3: De megvoltál, ja, meg vagy említve.
2: Nem, semmi gond, de nem vagyok portréban, nincs ki...
3: Ez nem vagyok, Ellen DeGeneres, Dakota Johnson momentum most, de
2: semmi gondom nincs vele, mert közben rájöttem, hogy én valóban nem vagyok, nem voltam forradalmár. És akkor innentől kezdve, hogy ez így kimondódott, hogy én tényleg nem forradalmár voltam, hanem egy sima média munkás, akinek az volt a dolga, a feladata, hál' Istennek lehetősége, hogy mondja, és hát mondta a magáit.
0: Hát azért az egyik első nyílt meleg média műsorkészítő de, voltál.
2: De ez már elmúlt.
0: Aki teljes névvel.
2: De nem, ez,
3: és
2: de
3: aztán
2: nem,
3: remélem, hogy...
0: Aztán címmel meg telefonszámmal, és ugye a Kuruc-Infojó voltál, te ismert meleg nem. ember voltál.
2: Mindegy.
3: De szóval... nem mindegy. Nyilván, nem, azért nem mindegy, mert nyilván forradalmár voltál, és nagyon remélem, hogy átjött, hogyha elolvasod a könyvet, akkor átjött az üzenet, hogy mindenki forradalmár.
2: Akkor onnantól kezdve már abszolút nem volt hiányérzetem, mert a szerzőnek szuverén joga eldönteni, hogy kit, hogyan tesz egymás mellé, hogy ez erősítse egymást.
0: Emberek, mindenki forradalmár, aki a maga területén tett valamit, vagy tesz valamit.
3: Így van,
0: nem?
3: Így van. Mindenki
0: és akár
3: tud,
0: csak
3: és
0: úgy, hogy volt forradalmár.
2: Persze, ott volt, meg van említve a műsor, rendben van, ott van a helye, és nem
0: vagy bármi, igen.
2: És ez baromi jó, tehát komolyan mondom, az elején, mikor még nem olvastam addig, mi az, hogy én nem vagyok benne? Hát,
0: de ezt... Új oldaladról ismerlek meg így. Bocsánat, 25 év közös munka után.
2: Egy egoista dög vagyok, igen, de
3: egy
2: van önkontrollom.
3: Egy kicsit minden újságíró egoista, amúgy. Nyilván azért sem a dolgot, hogy lássuk a nyerőinket, szóval van ez a levegőben.
2: Magyarul a helyére került ez az egész történet. Viszont van egy-két olyan ember, aki meg azért hiányzik, mert a queer kultúrának egy olyan oszlopa, amit, és konkrétan mondom, szegény Terry Black alig van emlegetve, én nem is emlékszem, hogy emlegetve van-e.
0: Néha rossz tájízzel sajnos, igen.
2: Én személyesen őt nagyon nem kedveltem, ő se engem, de ezzel nagyon jól el voltunk.
0: Nem adok hangot,
2: ennek semmi, nem volt jelentősége. Viszont az, amit ő megtett, tehát ő volt egy, számomra az első queer, aki személy, akihez lejártam nem angyal volt még akkor, hanem a lokál. És akkor ott találkoztam ezzel a nővel, és hihetetlen élmény volt. Aztán jól összevesztünk, és úgy is maradtunk, és semmi gond nincs vele. De egy akkora, hogy mondjam, jelentős szerepe volt a queer kultúrában az adott korszakban, hogy nekem egy picit hiányzik.
3: Kettő dolgot tudok erre mondani. Egyrészt azt, hogy arra én az egész meleg közösségre, az egész magyar LMBTQ közösségnél szerintem nagyon becsülendő az, hogy nem lehet elég vastag és elég tartalmas könyvet írni, hogy mindenki benne legyen. Igen. Szerencse, hogy nem tudtam mindenkit megemlíteni, mert óriási bajba lennénk, hogyha ebben a 330 oldalban mindenki benne lenne. Másrészt szerintem fontosabb azokról is beszélni, akik viszont benne vannak a könyvben. És például lehet, hogy nincs benne Terry Black, de például Miss Mandarin, Tölgyesi Zoltán nagyon sok embert említett meg, erre és nyilván ő is a dragben.
2: A szerzőnek joga van hozzá. Tehát meg tényleg vannak korlátok, amiket nem tud túllépni. Tehát, hogy ezt meg kell írni, ekkora mennyiségű papír áll rendelkezésre, ilyen ekkora könyvet tudok összehozni, nem lehet beleszuszakolni mindent, meg lehet, hogy bele is lehetne szuszakolni, de akkor tényleg egy ilyen lexikon lenne, ami, és ez egy nem hideg, az.
3: De hál' Istennek sokan vagyunk, szóval nem ez az egyetlen egy LMBTQ könyv, ami megjelent az elmúlt
0: években. Az aktív középgenerációt reprezentáltad inkább úgy, hogy végignéztem, én még nem olvastam végig csak ugye az interjú címeit, és ez meg hiány, ez fehér folt, mert
3: én nem személyeket néztem amúgy ebben. Én nem személyeket néztem, szóval itt nagyon-nagyon fontos ezt leszögeznem, hogy nem azt néztem, hogy ő legyen benne, hanem inkább azt néztem, hogy oké, ez egy olyan könyv akar lenni, és az én szemszögömből olyan könyv is lett, ami 2026-ban jelent meg, és 2026-ban lefedi azokat a témákat, amik nem azt mondom, hogy a legfontosabbak az LMBTQ közösség számára, hiszen ez ugye azért personális megélés, szóval mindenkinek más a fontos. De nem azt néztem, hogy most legyen benne az egyik legjobb barátom, hanem azt néztem, hogy legyen benne szó a hívről, legyen benne szó a vallásról, legyen benne szó a dragről, legyen benne szó az aszexualitásról, amiről tök keveset tudunk, legyen benne szó a biszexualitásról, ami nagyon-nagyon félre van értve.
0: Félre és keveset.
3: Úgyhogy én nem úgy akartam dolgozni, hogy legyen egy Excel táblázatom sok-sok névvel, amit aztán majd kipipálok, hanem hogy inkább legyenek témák, amiket valamelyiket nagyon körbejárunk, valamelyiket kevésbé járunk körbe, de hogyha valaki végigolvassa ezt a könyvet, és azt mondja, hogy wow, engem nagyon-nagyon megfogott Miss Mandarinnak a története, vagy alapvetően nagyon megfogott az egész LMBTQ kultúra és történelem, akkor tovább olvasok, tovább kutatok. És akkor ez a szerencsés ember majd biztos találkozik Terry Black történetével is.
2: Világos, tehát, hogy mondom, onnantól kezdve, hogy rájöttem, hogy te egy olyan alkotó vagy, aki nagyon tudatosan felépített valamit, és az, amit felépítettél, az kompakt, rendben van. És innentől kezdve vannak ilyen szubjektív érzések, hogy én ugyan nem szeretem Terry Blacket, meg ő se szeretett engem, de szerintem lett volna helye, de nem én írtam meg, hál' Istennek, vagy sajnos ezt a könyvet. Mondtad, hogy azért már voltak visszajelzések, vagy vannak, meg te is gondolom figyeled, hogy mennyi könyv ment már el. Tehát, hogy van-e visszajelzés, komolyan vehető visszajelzésed arról, hogy hogyan fogadják ezt a könyvet? Mondtad, hogy hát néha még most is szenyóznak.
0: Két hónapról beszélünk, nem? Tehát nincs több ideje kint. Kevés idő telt el.
3: Hát mindenki nagyon hiányolja a Terry Blackert belőle.
2: Igen, főleg én, igen.
3: Alapvetően szerencsére én csak jó visszajelzéseket olvastam. Az, hogy ennyire a választások körül jelent meg a könyv, ez azért nem volt annyira szerencsés, hiszen most az újságok, a média, meg minden a választásokkal foglalkozott, és mi sem erőltettük le a sajtótorkán ezt a könyvet. Úgyhogy a valós promóciós időszaka a könyvnek majd most fog elkezdődni.
0: Velünk kezdted el?
3: Most egyelőre, és veletek kezdtem el. Úgyhogy ilyen szinten még valóban egy organikus elérése volt a könyvnek, de organikus elérésből is jöttek nagyon szép, nagyon szívszorító visszajelzések. Én azt veszem észre az eddigi visszajelzések kapcsán, hogy egyrészt nagyon sok ember kiemeli, hogy mennyit tanult a könyvből, illetve nagyon sok embert inspirál a könyv, és akik írnak üzeneteket, e-maileket, vagy bármilyen más módon megtalálnak a könyvvel kapcsolatban, akár ismerősök, akár idegenek, mindenki nagyon kiemeli azt, hogy mennyivel több lett ezáltal a könyvvel, és hogy mennyire inspirálva érzi magát, hogy menni kell tovább, és küzdeni kell, és hogy mennyi fajta forradalmat, mennyi fajta aktivizmust lát ebben a könyvben, hiszen máshogy csinálunk egy aktivizmust, hogyha vallásról beszélünk, hogyha szexről beszélünk, hogyha drogokról beszélünk, hogyha feminizmusról beszélünk, és az emberek, ahogy látom, megértik azt, hogy nem csak az a fajta aktivizmus létezik, hogy kimegyünk táblákkal az utcára, hanem rendkívül sok fajta aktivizmus van. Úgyhogy te is egy forradalmár vagy, mert te is rendkívül sok aktivizmus. Igen, és csináltál ugyanolyan aktivizmus, mint én, hiszen a Szigeten ugye voltunk ugyanabban a székben, a színpadon.
2: Igen.
0: Egymás után.
3: Egymás mellett is.
0: A Magic Mirrorban gondolom.
2: Igen, de ugye ennek az előzménye, vagy abban az évben tényleg azt a pólót hordtam, hogy...
0: Búzi vagyok, na és nem.
2: Trikó csinált, buzi vagyok, na és, hátuljára tarlós meg homofób, és ebben a trikóban jártam a Szigetet.
3: És ez már egy aktivizmus, ez már egy forradalom.
2: Így van, kis apró forradalom, de nekem nagyon jól esett.
0: Céltábla vagy kicsit, bocsánat, ha mondtad a visszajelzéseket, mert te elérhető vagy a Hummer révén, stb. Eljutnotak hozzád, meg nyilván egyéb, ugye, social médiás elérhetőségét, mint egy átlag írónak, ha létezik átlag író. Tehát szerencsés is vagy, mert kaptál már is egy rakás visszajelzést. Ez nem gyakori egy írónál.
3: Igen.
0: Hát, szép irodalom, vagy novella irodalomban azért ez nem egy.
3: Szerintem az, legalábbis az egyik legjobb barátom, tudom, hogy nagyon sokat használom ezt, én nem tartok senkit a legjobb barátomnak, nagyon sok legjobb barátom van. Marton Krisztián barátom például gyönyörű visszajelzéseket kap ő is, és ő ugye egy regényt írt, szóval ő szép irodalomban van nagyon-nagyon otthon. És ő is kapott jó visszajelzéseket. Úgy néz ki, hogy a social media révén így az emberek elkezdtek ehhez hozzászokni, hogy miért ne írhatnának rá arra, akit látnak, vagy akit olvasnak, vagy akit hallgatnak.
2: És miért ilyen láthatatlan, bocsánat, ez az én egyéni szociális problémám, amikor végigolvastam, akkor jöttem rá, hogy én mennyi mindenről nem tudok. Például a kortárs képzőművészetnek, vagy a kortárs tárgyművészetnek a meleg vonatkozásairól. Nagyon keveset tudtam. Tehát persze hallottam egyszer-kétszer, meg láttam egy-két kiállítást, de ennyire pontosan és határozottan megírva, és annyi minden van, hogy szépen úgy betettem a fejembe, hogy ha ilyet látok, hallok, akkor azonnal menjek, mert ugye ez a fajta művészet az, ami egy idő után nehezen elérhető. Baromi sokat dolgoztál ezzel is. Mert hogy nem csak a könyvet írtad, hanem közben a Human Online-on is publikáltál, a különféle meleg szervezetek sajtóját is vitted, tehát iszonyú mennyiségű munkát végeztél. Nem?
3: Köszönöm, de én mindig erről voltam éres, én mindig túl dolgoztam magam, meg mindig túl sokat dolgozok, de Én ez a fajta ember vagyok, aki nagyon szeret dolgozni, és ezt a könyvet amúgy én nem éreztem munkának megírni. Szóval amikor már legsürgetőbbek voltak a határidők, és tényleg az volt, hogy kivettem szabadságot a munkahelyemről, hogy írjak, akkor sem éreztem mindenképpen munkának ezt a dolgot, bármennyire is teherrel járt valamennyire. Szerintem az élet értelme az, hogy folyamatosan tanuljunk, hogy folyamatosan többek legyünk, és hogy folyamatosan hagyjuk, hogy formáljanak minket, és mi is formáljunk másokat. És igazából én csak ezt a fajta attitűdömet, vagy belső hitvallásomat követtem, hogy igen, amit kaptam az élettől, vagy amit megszereztem az élettől, azt továbbadjam. És az emberek felfedezzék, amit te is mondtál, hogy a queer emberek, a queer művészet, a queer kultúra, a queer történelemnek bármilyen hagyatéka, az folyamatosan körülöttünk van, és folyamatosan ott van velünk, és észre kell venni, és dédelgetni kell, és szeretni kell, és életben kell tartani. Mert az, hogy valaki egy queer ember, az nem csak azt jelenti, hogy máshogy szexel, mint a többség, vagy hogy mást szeret, mint a többség, vagy máshogy szeret, mint a többség, hanem kapunk egy csodálatos identitást is, és ebben az identitás

0: mozgara már, hogy melegként aktivizmust gyakorlok. Uh-huh. De ezen kívül nincs más. Pedig van.
1: Cénaszalma.
0: És ezt nagyon jó olvasni, eltalálni, hogy az ember az egy sokkal bonyolultabb lény, mint ami ennek látszik kívülről.
1: És változik, fejlődik. Ezt is kevesen fogadjuk el, hogy egyetlen a változás az állandó.
2: Így van.
1: Mindenben. Nekem és ugye szerepelvárások vesznek minket körül, munkahelyi, iskolai, családunkban, tehát ott ugye kicsit más lény, más személynek tartanak minket, akik nem tudnak sok mindent rólunk, de akik sok mindent tudnak rólunk, ők se tudnak mindent rólunk.
0: Költője a kérdés, mi lesz a folytatás?
2: A folytatásban képzelt benne lesz elsőt, lehet Teriblek is benne lesz.
0: Ne komolytalankodj.
2: Nem komolytalanodok. Nem komolytalankodok.
1: 2019. szeptember óta is már köztünk.
2: Igen, igen, tisztában lenne. Vagyok vele. Nem is tisztelt.
1: Nyilván, hogy tudod, hát nem azért mondjuk a hallgatóknak.
2: Én most egy kicsit a múltba akarok visszamenni majd, és leginkább a 60-as, 70-es, 80-as évekkel akarok majd kicsit foglalkozni.
1: Nagy feladat.
2: És egy kicsit elmenni a meleg férfiak irányába. Úgyhogy többet erről nem akarok mondani, most jelenleg ezek a tervek, de mint mondtam, igazából ez az egész utazás a könyvvel, hogy ezt promózzuk, ezt a könyvet, hogy eljuttassuk az emberekhez.
0: Hát néhány hónapig ezzel
2: ez
0: foglalkozunk.
1: Van egy ilyen cél is, hogy például vidékre is eljusson, nem csak, hogy hát majd veszik, hát majd rájönnek, hanem igenis jusson el, van egy ilyen célotok, azt veszem.
2: Jusson az emberekhez, ez a könyv amúgy vidéken eljegyen. Is kapható, szóval azért ez szét van szórva az országban, a legtöbb könyvesboltban. Van a könyvesboltokon, de
0: azért megtalálható.
1: Rá kell kérdezni.
2: Ne adják kölcsön a családtagoknak, vásárolják meg a családtagoknak, mert ez csodálatos névnapi, szülinapi, karácsonyi, húsvéti ajándék ez a könyv, szóval nagyon
0: és megrendelhető.
2: Borítója. Megrendelhető online
0: papír
2: is.
0: Papír alapon is, meg online is.
2: Így van. E-bookban még nem, de majd
0: az is. Pedig
1: én imádom az e-bookot, olyan jó a BKV-n, BKK-n, ugye ez egy kölődve, ha nem esik éppen ki a kezemből az e-book, ugye a budapesti utakon,
2: igen.
1: De én azóta olvasok, hogy BKV-zok úgy az utóbbi 10 évben munkahelyekre, mert ott ráérek, ott muszáj. És az e-bookon nem jön e-mail, nem puttyog, olyan nyugalom vidéke.
2: Könyven se jön e-mail, mondjuk meg ezt.
0: Picit beszéljünk a folyamányokról. Uh-huh. Például, itt mielőtt miattunk nem tudtál itt lenni.
2: Mielőtt beestem.
0: Valamiről kellett beszélnünk, és ez a valami egy olyan dolog volt, amire kíváncsi vagyok a véleményedre. Én már elmondtam, meg Laca is elmondta, hogy ez a meleg tévé, vagy szivárvány tévé.
1: Vajúdik, készülődik.
0: Elolvastam ezt a hírt, aztán utána még 3 napig volt valamiféle információ, és onnantól kezdve meghalt. Nincs tovább. Uh-huh. Viszont nagyon érdekes reflexiók vannak rá.
1: Már most fölkavart az állóvizet, igen.
0: Teljesen, hogy mondjam, poén, vagy rossz poén, hogy miért ne legyen? Provokációnak nagyon jó lenne. De semmiféle információ nincs róla. Tehát számomra ez az érdekes ebben a történetben, hogy a semmiből keveredett elő, tudom, hogy csak számomra a semmi, viszont gőzem nincs, hogy mit látok. Egyelőre ilyen érdeklődéssel olvasom a kommenteket, mert információ az nincs, hogy tényleg, meg mikor, meg uh-huh. van-e eljárás, meg tehát, hogy tényleg elkezdődött-e az engedélyezési eljárás a Nemzeti Hírközlés és Médiahatóságnál, kik csinálják, mit akarnak, kivel akarják. Tehát az ember, ha bedobnak egy ilyen ötletet, akkor az úgy nekem kevés információt tartalmaz.
2: Hát sokat én se tudok róla. Én is nyilván azokhoz a hírekhez jutok hozzá, mint te. Figyelj, én ezzel úgy vagyok, hogy októberben lesz 15 éves a Human, ami azt jelenti, hogy már 15 éve írjuk és csináljuk ezt a magazint, és ez alatt a 15 év alatt nagyon sok mindent átéltünk, többek között átéltük azt is, hogy hogyan születtek különböző LMBTQ médiumok, és hogyan nem születtek meg LMBTQ médiumok. Hogyan volt hosszú életük, hogyan volt rövid életük, hogyan indultak nehezen, aztán hogyan lettek sikeresek, hogyan indultak sikeresek.

0: rendszeresen, aztán hogyan múltak el hirtelen. Szóval ezek a dolgok jönnek-mennek. Én mindenkinek nagyon drukkolok, aki bármilyen szintű edukációt vagy láthatóságot tud biztosítani a queer közösségről vagy a queer közösségnek. Miután 15 éven keresztül azt láttam, hogy jönnek-mennek ezek a szereplők, én mielőtt bármilyen véleményt akarok vagy tudok erről mondani, először látnom kell milyen, és először látnom kell azt, hogy valóban működik.
1: Információ, aztán majd meglátjuk.
0: Igen. Szerintem az idő most nagyon fontos, alapvetően a queer közösség számára ezekben az új időkben.
1: És még egyetlen ilyen idős kérdés, mit vársz a kormánytól, a leendő kormánytól? Ez olyan, hogy mondjam, aljas, övönalú ügyes kérdés.
0: Nem,
2: nekik lesz esetleg aljas.
1: Tehát, hogy
2: szembesítjük.
1: Gondolj bele, hogy várhatom, hogy szembe jön ez a kérdés. Az ember tudja, hogy vannak várakozásai, de legszívesebben azt mondja, hogy akkor elemezzünk, gondolkodjunk, és egy tovább, de itt is nagyon kevés információ van. Információk azért egy kicsivel több, mint a Szivárvány TV-nél.
0: Azért valamennyivel több, igen. Igen. Hú, én sok mindent várok az új kormánytól. Egyrészt nyilván vannak konkrétumok, amiket meg tudunk említeni, szóval a 33-as törvény, a családvédelmének csúfolt törvény, a propaganda törvény, ezek tényleg jelenleg szégyenfoltok a magyar törvénykezésben. És hogy egy nagyon kedves ismerősömet, barátomat idézzem, kuka. Ezek a törvények, úgyhogy nyilván ezeket le kell mosni a magyar társadalomról, és a múltba kell őket taszítani. Úgyhogy nyilván ezek azok a konkrétumok, amiket várok. Az, hogy más milyen konkrétumokat várok, szerintem erre még azért hiba válaszolni, mert azért is mondtam előbb, hogy az idő most egy nagyon fontos fogalom a queer közösség és az egész magyar társadalom számára, mert nyilván felszabadultunk, nyilván azt érezzük, hogy lekerültek rólunk ezek a narancssárga láncok, de még nem kezdődött el az új korszak, még nincsen új miniszterelnökünk, még nincsen új kormányunk, néhány nap is lesz. De itt fel kell állni egy újfajta működésnek, és szerintem a queer közösségnek is most egy kicsit levegőt kell vennie, és át kell gondolni azt, hogy mennyi minden dolgot kell nekünk is priorizálni, hogy milyen ügyekkel állunk oda a kormány elé, hogy milyen igényekkel állunk oda a kormány elé, amihez idő kell. Idő kell, hogy mi átgondoljuk, idő kell, hogy mi közösségen belül átbeszéljük ezeket, és idő kell ahhoz, hogy lássuk, hogy pontosan kikhez kell menni, pontosan kiket kell megszólítani a kormányon belül majd. Kikvel kell elkezdeni ezeket a párbeszédeket, mert az nem fog menni, hogy a levegőből kiáltunk, hogy ezt meg ezt azonnal követeljük magunknak.
2: Hát egy törvényjavaslat megfogalmazásban segítség sok mindenben.
0: Most
2: segítség,
0: szerintem ez most egy óriási esély számunkra, hogy igen, megkönnyebbültünk, viszont a egyesületek, organizációk, aktivisták, vagy akár az egyszerű közemberek számára is, ez nagyon borzasztóan nagyképpen hangzott,
2: hát elnézést.
0: De a civil szféra számára is, nem tudok ma beszélni, mert a
2: multiplikátor
0: szót sem tudtam kimondani. De szerintem alapvetően rá kell jönnünk most arra, hogy türelemmel kell lennünk, és lehet, hogy nagyon felszabadultunk, de most időt kell hagynunk egymásnak, hogy ezeket az ügyeket átbeszéljük, és világosan fogalmazzunk.
2: Fontos, hogy ugye baj az országnak.
0: Én nem szeretem ezt a fajta priorizálást, hogy van, hogy akkor most a meleg ügyek,
2: persze,
0: ügyek kevésbé fontosak. Ezek ugyanúgy fontosak. De nekünk is felkészültek kell lennünk, és ezzel együtt szerintem, amit én a legjobban várok Magyar Pétertől, és amit a legjobban várok a Tisza pártól, az, hogy miután mi átgondoltuk az ügyeinket, és átgondoltuk azt, hogy mit akarunk a Tisza pártól, és mit akarunk mondani a Tisza kormánynak, én nagyon arra vágyom, hogy partnerként kezeljenek minket. Mert eddig ellenségek voltunk, eddig pedofilok voltunk, eddig megtűrtő, gender, félmagyar szörnyetegek voltunk, akiktől még a nemzeti identitásukat is nagyjából megfosztották. Én azt várom, hogy kezeljenek minket magyar adófizető állampolgárokként, akik egy jobb országért és egy jobb társadalomért küzdenek, és hogyha vannak ötleteink, van véleményünk, van egy perspektívánk, azt hallgassák meg, vegyék komolyan, és indítsanak el egy párbeszédet velünk, hogy közösen hogyan tudjuk jobbá tenni ezt az országot. Ez 16 éven keresztül nem valósult meg, hogyha már leülnek velünk beszélni és komolyan vesznek minket, én már boldog leszek, mert könnyebb lesz dolgozni, könnyebb lesz egyszerűen tovább küzdeni egy jobb országért. Mert az igazi küzdelem most kezdődik.
2: Megmaradtak úgy a Labrisz, úgy a háttér, úgy a transzzóna, és az ernyőszervezetünk is, tehát megvan a kiforrott metódus, hogy mi mit ingelünk, mi miket forralunk ki, és hogy tálaljuk az adott, ugye mondjuk például az ernyőszervezet kapcsán, vagy szócsövön keresztül.
0: És mindenki hálás lehet ezeknek. A szervezeteknek, mert volt erről egy cikk, de nekem is ez a véleményem, hogy elképesztő sokat köszönhet az egész többségi társadalom jelenleg az LMBTQ közösségnek és a különböző LMBTQ szervezeteknek, a Labrisznak, a Háttérnek, a Transvanillának, a Budapest Pride-nak, mindenkinek, mert mi mindig kitartottunk ebben a borzalmas rendszerben, mert hogyha minket bántottak, mi kimentünk az utcára, mi cikkeket írtunk, mi edukáltuk az embereket, mi felszólaltunk, mi nem hagytuk magunkat. Ez a borzalmas narancs förtelem folyamatosan azt várta tőlünk, hogy hallgassunk el és maradjunk csendben, és mi sose hallgattunk el. És egy olyan példát mutattunk, akár tudatosan, akár tudatalatt a magyar társadalomnak, olyan megmozdulásokat csináltunk, amikből nagyon sok ember láthatta, és nagyon sok ember rá ébredhetett, hogy van itt egy ellenálló erő, és még mindig megéri küzdeni, nem szabad feladni, mert egyszer ennek a rémálomnak vége lehet.
2: Hát ezért járunk ide be 25 éven, mi is ebben a különböző stúdióban, amikor hol volt a Tilos Rádió, egyetlen életben maradt, vagy folyamatos, ugye meleg rádió műsorként. Egyik alkérdés, az előbb már nagyon akartam, csak Balázs gyorsabb volt, te rálátsz a médiára, szakterületed is, miért nincs hosszabban életképes másik LMBTQ-ja, bármi queer rádió műsor Magyarországon? Miért nem nincs kitartás benne, vagy hogy látod, vagy hogy érzed?
1: Mert mi tönkretesszük őket.
2: Mert nem, mert várunk fiatal munkatársakat, néha jönnek, és aztán elég hamar el, és nem történik semmi. Jó, hát 15 éve volt talán utoljára novícius, aki talán, és hát ők sem. Hogy látod, hogy gondolkodtál ezen, hogy miért pont a rádió az, amiből nem születik kettő-három?
1: Hát, tévében tévése nagyon van.
2: Hát tévét az volt, a hőemelkedés vagy melegedés, Petivel a Budapest tévé, az egy betelefonálós, alázós műsor volt. Tehát az első már megvolt, csak most kanyarodjunk vissza a rádióhoz, mert szívem csücske, ugye?
0: Hát figyelj, azért ebben a elmúlt 16 évben mindent meg kellett tenni azért, hogy ami volt, megmaradjon egyáltalán, ne az, hogy az új dolgok szülessenek, szóval ez nyilván nem kedvezett a dolognak.
2: Korábban sem virágoztak ötössével a meleg rádió műsorok, úgyhogy...
1: De volt néhány egyébként.
2: Persze, hogy nem.
0: De nem tudok erre válaszolni. Is. Én nagyon drukkolok, hogy minél több meleg rádió műsor is szülessen. Ezért mondom azt, hogy nagyon sokan most úgy vannak, hogy és ez egy cél lehet. És szerintem most nagyon úgy kell gondolkodnunk, hogy ünnepeljük meg, hogy lezárult ez a rémálom, ünnepeljük meg, nyújtozzunk egyet, lélegezzünk fel, de az igazi munka most kezdődik, hogy van lehetőség a munkára. Szóval aki hallgatja ezt, és akar egyszer meleg rádió műsort indítani, go for it, csinálja, mindenki csináljon mindent, ami egy kicsit is hozzátesz azért, hogy ez egy jobb ország legyen.
2: 45 rádióállomás biztos, hogy van rádiós szerkesztőség Magyarországon, vidéken. Lejön róluk, nagy narancssárga köd, a nagy narancssárga kéz, vasmarok. Esetleg?
0: Én hiszek benne, hogy ez a lehetőség ekkora lesz.
2: De és talán a szerkesztők is nyitottabbak, most lesznek egy kicsit nyitottabbak erre, főleg ha kis fejcsere történik azért egy-két médiumnál.
1: És lesz egy Pride-unk, nagyon kíváncsi vagyok rá.
2: Igen, most már
1: szerintem nem lesz akkora, mint, de nem is lesz olyan kicsi, mármint hogy csak néhány tízezres, mint. Tehát, hogy a kettő között lesz. Egyáltalán benne vagy még ezekben a Pride szervezésekben?
0: Én sose voltam Pride szervező, szóval...
1: De a sajtóját kínáltad egyszer-kétszer.
0: Nyitottam meg Pride-t, igen, az örök emlék, nagyon jó emlék volt. Hát nyilván kijárok a Pride-ra. Hogyha a Pride megkeresne bármivel, nagyon boldogan mondanék igen. Ahogy én mindenre boldogan mondok igent, ami aktivizmussal kapcsolatos.
2: Aztán csak teljesíteni kéne valahogy, igen.
0: De aztán teljesítem is.
2: Így van. Csak mondtad, hogy nagyon sokat dolgozol.
0: Igen, de megoldjuk, megoldom. Hát menni kell a Pride-ra ugyanúgy, és remélem, hogy nyilván nincs bennem az a naivitás, hogy ismét leszünk 400 000-en, de...
2: Én úgy érzem, a százas meg lesz, mert egy happening lesz, egy örömünnep.
0: Örömünnep lesz, és emlékezzünk arra, hogy nekünk volt egy újabb Stonewall-unk a tavalyi Pride-dal, és szerintem, hogyha nincsen tavaly ez a Pride, és nincsen a Pride-nak és a Pride-ot körülvevő Amnesty-nek, vagy a Helsinki-nek, vagy a Háttérnek, vagy bárkinek a munkája, vagy akár a Budapest főkormányzatának, a önkormányzatának a munkája, akkor lehet, hogy nem lett volna itt rendszerváltás, vagy lehet nem lett volna kétharmad. Szóval már csak ezért is ki kell menni a Pride-ra, mert bárki, aki egy picit is részt vett a Pride-nak a szervezésében, vagy nagyon, az őket is meg kell ünnepelni, mert ők is kulcsfontosságú figurák voltak abban, hogy ma egy kicsit nyugodtabban üljünk ebben a stúdióban.
2: A civil erőt, a polgári erőt mutatja.
0: Így van.
2: Egy ilyen demonstráció.
0: Így van. Ez is egy forradalom volt.
2: De gyönyörű zárszava, ha ez annak eljött.
1: Elbúcsúzunk lassan, mert felé. Jön a poszt-szovjet témát boncolgató műsor.
2: A Vosztok.
1: Előtte még hírek. De még van egy feladatom, hogy feltétlenül mondjátok be, társadalmi célú felhívás következik, kérjük, járulj hozzá te is a Tilos Rádió működési költségeinek személyi jövedel működési költségeihez, személyi jövedelemadód 1%-ának felajánlásával, a Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 1800-24-54-2-41. Köszönjük, társadalmi célú felhívást hallottatok, csak egy zárójel mellé, hogyha valaki nem a Tilosnak akarja, ilyen ne is legyen, de ha mégis, akkor van egy csomó olyan meleg szervezet,
2: akiket ahová nem lehet, megtalál mindenki.
0: Meg nem is kell, hogy elem, csak adjátok oda valakinek az 1%-okat, mert sok kicsi sokra megy, semmire. És mindenkinek szükség van a segítségre. Nekem is szükség van a segítségre, szóval vásároljátok meg a könyvemet is.
2: Kanicser Ádám LMBTQI forradalmat című vadi új nyomdaszagú kutatét.
0: Így van.
2: Taglaltuk, kritizáltuk.
0: És hozzám oda lehet menni az utcán aláíratni. Jó, én nem sértődök meg.
2: Elköszön már a szappan, a opera helyett 2 hét múlva itt vagyunk.

0: A Tilos Rádió híreit halljátok.
1: A fecskéknek az idei tavasz végi napsütés komoly kihívást jelent, írta a NatGeo. A hazánkba visszatérő fecskék hagyományosan nedves földből gyújják össze fészkeiket. Ezek a sárgolyók biztosítják a fészkek szilárdságát, az idei asszályos tavaszon azonban sok helyen nincs elérhető sár. Az egykori utcai vízcsapok megszűntek, a hagyományos állattartás visszaszorulásával eltűntek a jószágítatók és rendszeresen felázó földes területek is. A Magyar Madártani Egyesület szerint egyszerű módszerekkel bárki segíthet a fecskéknek. A legegyszerűbb, ha egy kevésbé forgalmas földes területen alaposan fellocsoljuk a talajt, amíg az már nem tud több vizet felvenni, és puha, ragadós sárrá alakul. De egy egyszerű, tálcás megoldással akár erkélyen vagy teraszon is kialakítható ilyen sárgyűjtő, egy lapos edény, benne földdel, amelyet rendszeresen nedvesen tartunk. Az Independent beszámolója alapján az Illinois Egyetem kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel a hasábburgonya egészségesebbé tehető, miközben megőrzi ropogóságát és ízét. A kulcs a hagyományos sütés és a mikrohullámú sütő kombinálása. Kevesebb olajra van szükség, így kevesebb zsír kerül az ételbe. A hagyományos sütés azért kevésbé egészséges, mert az olaj beszívódik a krumpliba, a pórusokban lévő víz felfogja, de ahogy elpárolog, az olaj utat talál. A hagyományos sütés kívülről, a mikrohullám belülről melegít, utóbbi pépessé tenni az ételt. A kutatók először hagyományosan sütötték a krumplit ropogós kéregig, majd az egyedi mikrohullámos sütőben fejezték be az elkészítést. Az eljárás megőrzi az ízt és a textúrát, de kevesebb olajat szív magába. A kutatók által használt mikrohullámú készülék azonban egyelőre nem elérhető a nyilvánosság számára.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
0: Híreket hallhattatok a Tilos Rádióban.
3: Kedves hallgatóink, közérdekű felhívásunkat hallják. A Tilos Rádió szabad és független. A hallgatóké és a műsorkészítőké. Jó részt maguk a hallgatók tartják fent, akik az éves költségvetésük felét adják össze. Például a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával. Éppen ezért kérjük szépen, támogasd a rádiónkat. Adószámunk a következő. 18-00-24-54-2-42. Adj nekünk, hogy adhassunk. Legyen a Tilos Rádió mindaddig szabad, civil és független. Támogass! Tilos FM 90.3.
4: Vasztok, az orosz ok. Minden második szerdán este 19:30-tól. Слушайте нас. Начали. Ай.
5: Восток. Говорит Москва. Вот он новый.

0: Говорит Москва.
1: Что говорить Москва уже, непонятно даже.
2: Mikor értesült Győri Boldizsár arról, hogy van a szomszédban az egész nagy kis ország, amit Ukrajnának nevezünk?
3: Igen, én elkezdek első szemében beszélni magamról, viszont egyébként körülbelül szerintem 8 évesen voltam ott egy ilyen kripto revizionista táborban, csak ezt akkor még 8 évesen nem tudtam. Jurtákban aludtunk Kárpátalján, és reflexíjjal nyilasztunk egy iskolában. Igazából nem volt erős indoktrináció, de azért utólag visszanézve, és nem is volt ez kimondva, de utólag visszatekintve azért a táborszervezők világnézetét most már nem nehéz körberajzolni. Én nagyon jól éreztem magam, szaladgáltam, íjasztam, nyilasztam, és jurtában aludtam.
2: Ez egy ilyen honfoglalás, Vereckei Hágó sztori volt?
3: Hát lehet, hogy tudat alatt, igen, azt próbálták belénk ültetni, nem tudom.
4: Egyébként a hokival is eljuthattál volna a poszt-szovjet térségbe, de nem tudom, voltak egy ilyen közös tornáitok.
3: Képzeld el, hogy egyébként Debrecenben, ahol én születtem és ahol elkezdtem még korongozni, ott nem kicsi orosz diaszpóra volt, akik a 70-es, 80-as években jöttek a debreceni hoki csapatba játszani, és nyilván zsenik voltak akkoriban még elég kutyaütő magyar jégkorongozók között, aztán ők edzők lettek, és így lett például az én kapus voltam, úgyhogy az én kapus edzőm Misa volt, akinek a fia Artyom pedig a csapattársam. És iszonyatosan kedves és rendes emberek. Hívtak egyszer, hogy menjek Jaroszlávba nyáron táborba, valamiért nem hűsült meg, pedig borzasztóan szerettem volna.
4: Na jó, akkor egy laza ugrással térünk oda, hogy és akkor egyszer csak eldöntötted, hogy kiutazol Ukrajnába, és tudósító, haditudósító, frontvonalas, még vissza?
2: Jó. Mit csináltál? Hogyan értesültél? Hogyan ért a hír a teljes körülháború kitöréséről?
3: Hírfüggő emberként minden napomat azzal kezdem, hogy hírek. 22. február 24-én reggel nem, hanem anélkül, hogy néztem volna a telefonomra, indultam a reggeli spanyol órámra, az egyetemi kollégiumból, és belépve a reggel 9-es terembe, ott a nyugdíjas csoporttársak így elhűlve beszélgettek egymás közt, hogy elindult. Én meg a hírfüggők nagy képűségével kioktattam őket, de hogy is még csak gyülekeznek, majd meglátjuk, hogy elindul-e. Nem, már 8 halott, és akkor én ott így lapadlóztam. Egyébként pont nem volt nálam az okostelefonom, csak egy buta telefon, tehát még további 2 óráig nem tudtam ránézni a hírekre. Hazamentem, leültem a gép elé, és akkor körülbelül egy 48 órás inszomnia közepette, így körgettem a híreket, mint valószínűleg mindenki más, és így nem bírtam elhinni, és azon kattogtam, hogy tudnék oda kijutni.
2: Miért akartál oda menni?
3: Mert szétvetett a kíváncsiság, a félelem, a tenni akarás, a bizonyítási vágy, de legerősebben szerintem a kíváncsiság, hogy ez hogy néz ki közelről, és mégiscsak hogy történhet, hogy fordulhat elő, és a második, hogy hogyan viselkednek az emberek a halál árnyékában, hogyan viselkedik, milyen a levegő egy olyan társadalomban, ami ekkora egzisztenciális nyomás alá helyeződik.
4: És ekkor el is indultál, vagy?
3: És akkor megkerestem egy brit haditudósítót, aki az MCC-n oktatta ezt a tárgyat, ez volt a neve, hogy ezt hogy kell csinálni. Ő nagyon kedvesen beengedett az óráira, ideológiailag egyébként teljesen elfoglalatlan csávó, sőt.
2: Mármint a haditudósítás?
3: A Julius Straussnak hívják egyébként, valószínűleg összerakjátok vezetéknél alapján, hogy ő ki lehet. A lánya volt már ennek a műsornak a vendége. És akkor ellátott pár tanáccsal, tényleg olyanokkal, hogy mondjuk ne húzzál műszálas ruhát a fronton, már a nájlon, ha rád ég, az kellemetlen, a pamut sokkal kevésbé fog tüzetést, és nem olvad meg a tűzben sem, vagy nehezebben gyullad ki, tehát ilyenek, hogy húzd le a kocsi ablakát, ha vezetsz, mert azt akkor nem viszi be a légnyomás. És akkor kimentem 2 hétre, megközben elkezdtem oroszul tanulni, 22. áprilisában járunk, de igazából mindenféle váratlan fordulat miatt én utána még, tehát hazajöttem 2 hét után, elmentem Zaporizsjáig, ott voltam, és igazából különösebben nem hoztam össze semmit, az megboldogult azonnali ponton lehet olvasni ilyen nagyon béna helyszíni riportokat. És aztán eltelt 2 év, ahol itthon kellett lennem, közben dolgoztam a Reuters hírügynökségnek, és ott lejárt a szerződésem 24 augusztusában, és akkor így szeptembere közepétől pedig fogtam a mocsót, és tényleg kiköltöztem Harkivba minimális nyelvtudással, zseppénzzel, hogyha ez a projekt ez beindul, és el tudom adni a kinti cikkeimet olyan mennyiségben, hogy abból meg tudjak élni. Jó, ha nem, akkor legalább megpróbáltam, és világot láttam.
2: A Reuters ilyen motivált munkaerőnek nem hosszabbította meg a szerződését?
3: A Reuters nagyon szívesen meghosszabbította volna a szerződésemet, de ők egy tőzsdei profitorientált cég, ami azt jelenti, hogy Budapesten X számú tudósító az, ami még annyi hírt hoz be, amennyit megvesznek az ügyfelek, de még nem kerül annyiba, hogy mínuszos legyen. És hát, hogyha plusz egyet hozzáadtak volna ehhez, ugyanis én egy szülési szabadságon lévő kolléganő helyére mentem oda időleges jelleggel. Így, hogy ő visszajött, nem volt úgymond üresedés. Ezt megbeszéltük, nem volt harag, sőt, igazából egy iszonyatosan jó tanuló pénz volt nekem az a másfél-két év Reuters.
2: Innen folytatjuk zene után.

0: Sziasztok, visszatértünk, ez még mindig a Vasztok, Attilos Rádió posztszövetségi műsora. Az előbb Pjatnicát hallgattunk, legújabb angol nyelvű dalukat, ami miatt külön érdekesek az az, hogy Harkivi eredetűek, a nemzetközi hír az Harkivban érte őket, hírnév, és azért emeltem ki külön Harkivot, mert hogy te végül ott landoltál. Mennyi idő után, vagy amikor a zene előtt ott tartottunk, hogy elindulsz Ukrajnába, és azt tudjuk, hogy Harkivban töltöttél egy évet. Rakjuk össze időben, hogy hol járunk.
1: Ugye ekkoriban, tehát 24 szeptemberében járunk, igazából a Donbass a hurikán epicentruma, viszont ugye Harkiv közelében is van frontvonal, a város magát aktívan lövik. 2-3 órányi autóra van Kramatorsktól, ami azt jelenti, hogy egy magamfajta kezdő kapcsolatok nélküli csóró újságírónak ez egy ideális ugródeszka, mert nagyváros, ott vannak nemzetközi tudósító kollégák, civil szervezetek, amik adott esetben az újságírók megsegítésére jöttek létre. Van kultúra, pezsgő élet, de azért lövik is, tehát alapvetően van hír, és hogyha az ember bátor is úgy dönt, akkor pedig nagyon gyorsan lent van a Donbassban. Ugye ehhez képest Kijev minimum 6-8 órányi autóút lenne, nekem erre se pénzem, se időm nem volt. Harkivba megérkezve egy hostelbe szálltam meg, az alattam lévő ágyon egy francia önkéntes aludt. 2 nap után összebarátkoztunk, kiderült, hogy ő önkénteskedni ment ki Ukrajnába, a frontra vitt ki civileknek, a fronton élő civileknek takarót, élelmiszert, vagy evakuálta őket, esetleg egy népkonyhán főzött, amikor nem volt más dolga. Beszélt oroszul, volt egy kocsija és egy kamerája, és tudott is fotózni. Na most nekem ez tökéletes volt. Ez a francia önkéntes, ez 2 nap után, ha annyira hasznos munkerőnek bizonyult ott ezen a népkonyhán, hogy a népkonyha vezetője üres lakását megkapta Észak-Harkivban, a Erkéről láttuk a frontot este, hogy villódzik a látóhatár. És mondta, hogy menjek, lakjak vele igazából, amikor neki szabad napja van, akkor pedig szívesen furikázik engem, tolmácsol és fotóz nekem a cikkeimhez, én ezért pedig fizettem neki. Így indultunk el. És akkor így ott laktam egy évet, az útjaink szépen lassan szétváltak, én egyre önállóbb lettem Ukrajnában, egyre jobban megtanultam a nyelvet, az ukránt, nem az oroszt. Ő is elfoglalt volt, de mindesetre az a lakás az ott volt egy évig Harkivban, ezért tudom mondani, vagy mondhatom azt, hogy én akkor ott laktam, és nagyon megszerettem egyébként a várost is.
0: Kicsit mesélkelek Harkivról, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen félig a fronton lévő várost, hogy ez egy viszonylag nagy város, tehát Magyarországon pont nincs ekkora város, mert ez ilyen 500 000 és 1 millió között lévő nagy város, de hogyan működik, létezik a, tehát nem tudom, színházi előadások, kávézók működnek, vagy hogy kell elképzelni?
1: Szóval Harkivot két dolog határozza meg nagyon erősen. Az egyik, és az, hogy azért a cári időkben ez egy, és a mai napig egyébként egy kulturálisan nagyon pezsgő, innovatív város volt, a mai napig ugye ott működik az egyetem, ami ugyanúgy, ahogy mondjuk a Debrecenben az Orvosi Egyetem, nagyon magas színvonalon nyújt képzést, harmadik világbeli áron, jellemzően egyébként helyi, vagy harmadik világbeli polgároknak, és azért Harkivban volt mindig is egy nagyon pezsgő kultúra. Ez magával hozta azt is. Kávéházak, sugárutak, tehát ez már az orosz cári időkben is egyébként egy pezsgő, innovatív, nagyon funky hely volt. És ellentétben Magyarországgal, ahol Budapest számít szerintem az innovatív, progresszív művészetek fellegvárának, ezzel szemben Ukrajnában Kijev, az a konzervatív öregasszony, és Harkiv a fiatal, dorbézoló, kísérletező bohém művész, vagy művészek városa. Tehát van egy ilyen vonala, és van egy vasbeton, kőkemény, picit mafiózó, vagy hát nemrég felszámolt mafiózó oldala is, amit mondjuk ezek a posztszovjet óriási gyárak, és azoknak a környéke jellemez. Ott van a turboatom, ami olyan, mint hogyha egy 8 éves nevezte volna el, de igazából adekvát, mert atomerőműveknek öntenek. Tényleg Indiától, Oroszországig, mik ezek, turbinákat, vagy atommeghajtás után járóknak, Harkivban volt a szovjet repülőgépgyártásnak az egyik központja, rengeteg ott van egy traktorgyár, ahol nyilván ugye a szásaik nem csak traktort raktak össze, hanem páncélozó csapatszállítójárművet is. Az én édesapám valószínűleg ült olyanban, amit BTR-ben, amit annó ott terveztek meg. Tehát ez a kettő világ, ez így egymás mellett él és létezik, és azért iszonyatosan hát érdekes eredmények jönnek ki belőle.
2: Milyenek?
1: Például Zsadán. Zsadán és a kutyák, vagy mondjuk az ő Mezopotámia című könyve, ami szerintem egy irodalmilag tök értékes valami, de közben azokban ezekben az ilyen, hát ilyen kioszkok között késszurkáló mafiózós helyszíneken játszódik. Tehát egyszerre van jelen ez az a fajta posztszovjet ügyeskedés és bizniszelés és páncélozott, lesötétített autós világ, amit szerintem egyébként nem biztos, vagy így messziről van bája, de közelről igazából nem annyira, és a tök magas művészet, meg a kisletező művészet, és ezek így egymástól két utcányra léteznek.
0: Hogy más nem mondjak, Harkivban 2010-es években elindult egy komoly zenei fesztivál, és akkor évente egy viszonylag magas színvonalú komoly zenei fesztivál volt a városban, értelemszerűen 22-ig tartott ez a történet, de aztán reményik valamikor majd visszatér. Szép lenne, hogyha most tudnék egy Zsadán dalt mutatni, de ez is fog történni. Kérjük, hogy akkor jöjjön Zsadán. Вечір, як довгий ковток.

0: Sziasztok! Visszatértünk, ez itt a Vasztok, Attila's Rádió Posztszovjetügyi műsora. Az előbb, hát ha nem is Zsadan és a kutyák zenekar, hanem Zsadan egy másik együttműködésében a Harkiv tangót hallottuk, és most visszatértünk.
1: Vendégünk Győri Boldizsár, akitől azt kérdezném, hogy a háború második felvonásának az elejétől kezdve Harkivba kijárási tilalom van 10 órától. Ezt hogy védják a bohémek?
2: Úgyhogy igazán 3-kor kezdenek el bulizni, egészen este 9-ig. Ez azt jelenti, hogy hogy ilyen talpik feketébe és fekete rúzsban és állnak sorba a harkivi egykori hűtőgépgyár épülete előtt verőfényben, délután 3-kor. Az első pár alkalommal még vicces látvány, aztán mindenki megszokja. 9-kor pedig hívják a taxikat és mennek aludni. Kérdezted az előbb, hogy milyen ötvözetei vannak így a harkivi vasbeton életnek és a pezsgő kulturális életnek. Például ez a hűtőgépgyár, ami belül szerintem a világ egyik legjobb techno klubja működik. A tulajdonosok elhivatott célja, hogy ahogyan Chicagóban, Detroitban az industriális hanyatlást követően létrejött egy különálló techno műfaj, ugyanúgy jöjjön létre most a háborús harkivi techno műfaj, és rakja fel Harkivot a techno világ térképére. A legjobb európai DJ-k fordulnak meg egyébként abban a techno klubban, mert van valami egészen elképesztő atmoszférája annak, hogy a fronttól szó szerint 25 kilométerre hát járják a haláltáncot a helyiek.
0: És hogy a mély basszust a bombák nyomják, ezek
2: De igazából nem. Tehát, hogy ez tényleg ez történik, és ugye nyilvánvalóan csak olyan feltételek mellett tarthat bármilyen rendezvényt, kérdezted a színház a föld alatt működhet 6 méterrel. Tehát van például Harkivban balett a föld alatt. De mondjuk ez is úgy működik, hogy hogy az előírásoknak megfeleljenek, a tánctér maga az óvóhely is. Tehát olyan megerősített, nem a föld alatt van, de olyan megerősített falak veszik körbe, plusz tűzárójtó, plusz mit tudom én, hogy az hivatalosan a katasztrófa védelem rá nyomta a pecsétet, hogy az óvóhely. Tehát amikor buli közben megszólalnak a szirénák, akkor mindenkinek kötelező a tánctérre mennie, és aztán ott eldönteti, hogy táncol vagy nem, de valószínűleg inkább táncol. Úgyhogy így töltik a harkivi bohémek az életüket.
0: És te bekapcsolódtál?
2: Megfordultam egyszer-kétszer, meg nagyon sok katona egyébként, fiatal katona, aki a frontról kap egy pár napos szabadságot, azután, most hogyha erre van igény, akkor jön ebbe a klubba, vagy egyébként ennek a klubnak a DJ iskolájába, vagy hangmérnök iskolájába, vagy a fénytechnika, a látványtechnika iskolába beiratkozik, és akkor ott tovább képzi magát. Aztán megy vissza drónpilótáskodni.
0: Aha. És adja magát a kérdés, hogy is ebből a jó kis működő bohémvárosból szoktál időnként kimenni a frontra. Hogyan működik ez? Tehát amikor hirtelen haditudósító leszel, akkor az hogy működik?
2: Ez úgy néz ki, hogy amikor az ember kimegy, akkor már a Kárpátalján attól tart, hogy fütyülni fognak a fejem mellett a golyók, és minden este fejével az anyukáját, hogy még mindig nem halt meg, és minden rendben van. És ahogy megérkeztem Harkivba, eltelt pár hét, pár hónap, megszoktam, hogy igen, megvoltak az első úgymond robbanások, hallottam, láttam, stb., de nem rám esett. És akkor úgy mégiscsak az emberben a kíváncsiság ott van, meg az önmaga előtti bizonyítási vágy, hogy na nézzük meg, hogy akkor meddig pirok menni, meg egyébként is ez végül is soron, ez egy háború, ez a frontvonalon dől el, mutassuk már meg a nézőknek, vagy az olvasóknak, hogy akkor ez mégiscsak micsoda. Úgyhogy alapvetően az ember fiolyánkor elkezd úgynevezett press officerek, magyarul talán sajtótisztnek lehetne jól fordítani, kontaktjait kutatni, ezeket azért félig őrzik, félig pedig újságírók között gazdát cserélnek, és ráír az ember ilyenkor az egyikről. Jó napot kívánok, itt van az akkreditációm, ezt az ukrán hadügyminisztériumtól kaptam, azt mutatja, hogy én újságíró vagyok. Ugyan mit lehet az ön dandárjánál megnézni, lefotózni, stb. És akkor kialakul egy, vagy elkezdődik egy alkudozás, vagy nekem van egy elképzelésem, amit vagy megengednek, hogy még megcsinálják, vagy nem, vagy ők javasolnak valamit. És megbeszélünk egy időpontot, kapok egy külön engedélyt a dandárparancsnokságtól, és akkor egy idő után engem akkor oda kivisznek, attól függően, hogy hova megyek, beöltözünk mellénybe, sisakba, vagy nem. Van, hogy az én autómmal megyek, van, hogy olyan helyre megyünk, ahol már inkább az ő négykerék meghajtásos, drónzavaróval felszerelt, felturbózott járgányaikkal. Meg olyan is van, amikor előző este hívnak, hogy bocs, meghalt a srác, akihez mentünk volna, úgyhogy most akkor ezt törölve.
0: Hogy anélkül, hogy a zsebedbe vagy a mentő mellényedbe turkálnék, azért mégis kérdezem, hogy mi az üzleti modell, hogy szabadúszó front haditudósító mi a túróból él?
2: Az a helyzet, hogy Magyarországon ugye a kormánypárti sajtót azt hagyjuk, ott pénzen rá akarat nem volt, hogy ők oda kimenjenek. A független médián, a sajtónál nincsen arra pénz, hogy ezt...
0: Csak egy finoman jelzem, ex-kormány.
2: Még május 11-ig, vagy meddig még kormánypártizhatjuk őket, de igazad van, meg remélem, hogy hamarosan eljön az a nap. A lényeg az, hogy ez egy költséges műfaj, benzint kell fizetni, szállást kell fizetni, tolmácsot, fixert, ezért jött jól, hogy én lakhattam valahol egy barátnál ingyen, ezért, hogy ő beszélt oroszul, meg hogy én azóta megtanultam ukránul, így ugye már rögtön csökkenek a költségek, azóta összedobtak nekem egy autóra, igazából így a Facebook népe, amit iszonyatosan köszönök, mert borzasztóan megkönnyíti a munkámat, azokban az adományokból tudom például a mai napig tankolni. Úgyhogy igazából tehát olyan nincs, hogy Magyarországon engem egy lap eltartson, itthon 2-3 újságnak szoktam eladni a cikkeimet, plusz azokat külföldön is, nevezetesen Észtországban még meg szokták venni. Ugye ezek egymásnak nem versenytársai, hiszen viszonylag kicsi az átfedés a Észt Postimes és a 444 előfizetői között, és ez igazából csak így tud működni. És ebből tudok egy ilyen olyan megélhetést biztosítani magamnak, amivel mondjuk budapesti albérletre már nem futja, de végül is azzal foglalkozok, amivel szeretnék.
1: Ez havi hány cikket jelent?
2: 4-5. És azt érzem egyébként, hogy ez sok, szóval jobb lenne, hogyha kevesebbet kéne írnom, mert ez akkor jobban el tudnék benne mélyedni, adott esetben nem kétszer, hanem háromszor átolvasni leadás előtt, de termelni kell.
0: Egy kis zenét, és aztán visszatérünk.

0: Sziasztok! Visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszövetségi műsora. Az előbb J-jó. Két betűvel írják a J-jót. J-jó. Ez a zenekar neve. Angolul meg négy betűvel, de ez most mindegy. És a Ballada című dalt hallottuk tőlük. Szintén Harkivi zenekar. Azt mondtad, hogy és ez a Harkivi szállás, ez itt többé-kevésbé véget ért, azóta pedig ilyen azóta... a szabadúszó élet mellé egy szabad vándorló élet is lassan szabad öttusázó lesz.
1: Igen, szóval azóta meg ilyen, tehát 25 augusztusában ez az önkéntes srác, francia önkéntes, ő hazament Franciaországba, az a lakás megüresedett, egy másik önkéntes költözött oda, azóta én sem ott lakom, hanem igazából már viszont majdnem minden városban van egy ismerősöm, barátom, akik amikor Harkivba jártak, nálam szálltak meg abban a lakásban, és amikor én náluk járok, akkor meg náluk szállok meg, és így kölcsönösen kisegítjük, kisegítettük egymást, illetve mióta van egy autóm, így nem a hátamon kell vinnem mindent, tehát sokkal könnyebben tudom azt csinálni, hogy a sztori után megyek, és hogyha Zaporizsjába van dolgom, akkor levezetek oda, megalszok, másnap Kramatorszkba, megcsinálom a sztorit, aztán Harkivba, megcsinálom a sztorit, aztán hazafele még Lvivbe megállok, meginterjúlok egy történészt, és utána jövök Budapestre két hét után, mondjuk egy hétre kipihenni magam, megírni a cikkeket, fújni egyet.
2: Ugye nem szoktál az autóban aludni?
1: Próbáltam, borzasztóan kényelmetlen volt, ezért eszemágában sincs még egyszer megpróbálni.
2: És milyen színű?
1: Fekete. Csorna Dacia.
2: Azt mondtad, hogy nincs, tehát hogy ebből a pénzből pesti albérletet nem lehet fenntartani, mégis azt mondod, hogy itt töltődsz fel. Akkor mi az, ami...
1: Ismerősök.
2: Hogyan? Tehát gyakorlatilag te feltalálted a... Van a digitális nomád, meg van a havi nomád?
1: Ez így is mondhatjuk, meg azt is, hogy tehát én nagyon benne vagyok pályázásban, de hamarosan el kell kezdeni nézni majd a kiírásokat, és valahogy ezt formalizálni, mert igazából iszonyat mennyi munkát ebbe belerakok, és most már úgy lassan, igen, azt láttam, hogy van is rá igény, meg tudom is csinálni, és akkor most már kezdjük el ebből rendesen élni is, meg egy stabil egzisztenciát kialakítani. Jelen pillanatban szerencsémre egyébként több ismerősömnek van úgy lakása Budapesten, hogy amikor ő nincs itt, akkor,
2: és kedvelnek,
1: akkor nyugodtan,
2: is
1: és kedvelnek is, és én is őket, ettől függetlenül.
2: Igazából engem nem érdekel, hogy az ukránok mit gondolnak a magyarokról, de a hallgatóinkat igen. Tehát a megkerülhetetlen kérdés, mit szoktak mondani akkor, hogy amikor kiderül, hogy magyar vagy?
1: Egészen fél évvel ezelőttig, 3 hónappal ezelőttig, egy ilyen egzotikus valaki,

0: mennyiségű magyar megszólalást fordítottak le ukrán, kormánypárti megszólalást fordítottak le ukránra, hogy utolsó napokban, amikor egy hónap jártam kint utoljára, nem ismertem egyébként visszamenni pont emiatt, hogy a választásokig én most egy kicsit itt hamaradok. Hát, hogy húzom a nyakam azóta is. De az is tény, hogy április 12 óta záporoznak nekem WhatsAppon az ukrán gratuláló üzenetek, mint hogyha nekem ez bármi közöm lett volna.
1: Hát hiszen és egyébként te voltál a magyar, aki visszajött és elintézte, hogy kormányváltás.
0: Ezt nem úgy gondoltuk, miniszterelnök úr, de igen, igen.
1: Jó, egyébként az a kérdés még, hogy itt azt mondtad, hogy Pestre jártál haza feltöltődni, de hát itt az pont az előző hónapban kicsit többet láttad Zelenszkijt a plakátokon, mint Ukrajnában.
0: Meg több bombát is láttam itt a plakátokon, mint kint az égen. Hát az a helyzet, hogy igazából, hogy volt valami szórakoztató abban, mint amikor az ember a való világot nézi, tudom, hogy senki nem nézi, de ha mégis, akkor annak van egy olyan szociálpszichológia, hogy azért nézem, mert felsőbbrendűnek érzem magam tőle, és én ezt nem akarom itt most így bevallani, de amikor így nézegetem ezeket a plakátokat, akkor tényleg olyan érzésem volt, mintha egy trash néznék az interneten, és valahol végtelenül frusztráló egyébként a butaság, és ebben az elmúlt rendszerben engem az egyik a korrupció mellett, ami a legjobban zavart, az ilyen elképesztő mennyiségű butaság, ami kijött a plakátok, a hülyeség nagyon zavart, de másrésztről meg valami elképesztő szórakoztató volt megjönni a háborúból, ahol tényleg 3 napja még a frontkatonával beszélgettem, és láttam, hogy mit csinál Oroszország, és mi a tét. És itt a jövök, mint Frodo visszatér Mordorból középföldére, és így azon veszekedünk, hogy büdös a hal, friss a hal, és így pontyokkal pofozzuk egymást a piactéren, körülbelül ilyen szintű érvekkel, és akkor így a röhögő zelenszkijes plakátok, meg mit tudom én, szóval. Hát, tudom, hogy ez sokaknak mentálisan megterhelő volt, engem inkább szórakoztatott, hogy így ezek mennyire hülyék, vagy hülyének néznek minket.
1: Két megjegyzés, az egyik az, hogy a Zelenszkijről egy hónap ezelőtt olyan képeket tudtak a plakátokra kitenni, amik még mindig szimpatikusabbak voltak, mint bármelyik alternatív fideszes arc. Aztán sikerült találniuk végre egy jöhet is, valószínűleg Photoshop-al elgonoszították a Zelenszkijt, hogy végre tényleg elmenjen az életkedvem attól, hogy ránézek. A másik megjegyzés az, hogy néztünk kb. Egy hónap ezelőtt egy cseh dokumentumfilmet, amiben harcos jobboldali cseheket, akik nem hittek a háborúban, azokat elvitték a frontvonalra, megmutatták neki, hogy látjátok, itt lövik az ukránokat, itt zajlik a háború, abban a reményben, hogy majd attól megváltozik a véleményük, de nem változott meg, hanem hát itt valami furcsaság van, amit most látunk, nekünk mindenféle furcsaságokat mutatnak, majd visszamentek, és a cseh dokumentumfilmesek széttárták a kezüket, hogy mi megpróbáltuk, de nem. Nincs neked egy ilyen tehetetlenség érzésed, hogy hiába számolsz be a tényekről a haditudósítós, a legmélyebb bugyrokból jelentesz?
2: Vására viszed a bőröd.
1: És akkor ehhez képest senki nem fog neked hinni.
0: Az a jó, hogy Magyarországon nagyon sok ember egyébként tisztában a valósággal, de ezeknek az embereknek hétről hétre érveket, megerősítéseket kell adni azzal kapcsolatban, hogy igen, nem te vagy az egyetlen, vagy nem te vagy az őrült a józanok között, hanem fordítva, és igazából te látod jól, és ennek a tábornak, és hívjuk így, és igenis, tehát hogy őket nem szabad hagyni, hogy elbizonytalanodjanak, nekik is muníciót kell adni, és tök rossz, hogy erről így beszélünk, muníció, meg tábor. De egyébként nyilván a magyar nyilvánosságban ennek van egy ilyen vetülete is, hogy az én munkámmal segítek embereknek, hogy megőrizzék, megmaradjanak a józan eszükben, és továbbra is két lábbal álljanak a földön. Igen, Oroszország az agresszor, igen, ők lőtték szét a Brody olajvezetéket, igen, az ukránok alapvetően szeretik a hazájukat, és ezért védik meg, és nem azért, mert bedobták őket egy buszba, és a lábukon van a lánc a lövészárokba, és nem tudnak arra

0: venni. Úgyhogy valahol ennek a, tehát ezt a munka, ez a, tehát hogy ennek van egy ilyen funkciója is az én munkámnak. Meg egyébként, ha senki nem hinne nekem, én akkor is csinálnám, mert én tudom, hogy igazam van, és ez a legjobb benne. Én tudom, hogy igazam van. Hát a két szememmel láttam. Innestől kezdve nekem magyarázhatnak bárhol, kocsmába, televízióba, bármi. Megint csak tehát, hogy olyan, mint hogy valóságsút néznék, hogy oké, köszi.
1: Zsenélünk? Van még zenénk?
2: Van még zenénk.
1: Zenéljünk.

0: Я. Мы тут черпаем жизнь самым известным созвездием, чаще любящим, что другим не досталось. Нападаем на стены с лезвием, то, что не досказали, оставляем на старость.
1: Sziasztok, visszatértünk, ez itt a Vasztok, a Tilos Rádió posztszovjetügyi műsora.
2: Vendégünk Győri Boldizsár újságíró.
1: Most nagyon durva kérdéseket fogok feltenni. Az egyik az az, hogy...
2: Mit szeretsz legjobban enni, ha az így van?
1: Ez a te kérdésed, akkor először egy ilyen lágy kérdéssel kezdünk, és utána meg...
2: Nem, tényleg mit szeretem?
3: A Három Madár, inkább nem mondom ukránul a nevét, című nevű étteremben szerettem a nagyon sztereotipikus lesz a borsot, de egyébként az egyik legemlékezetesebb vacsorám az az volt, amikor az elején megérkeztem Harkivba, a hostelbe, ez fontos, a hostelbe, ahol rajtam kívül és a francia srácon kívül söbesülés után lábadozó, ejtőző katonák voltak, tehát mindenkin volt nem tudom hányjuk, és akkor ők ott főzték a pelmenyit vacsorára, és akkor így nekem is adtak, már éppen akkor estem be egy nagy hátizsákkal a hátamon is, és hát azért ott gőzölgött, és akkor szedtek rá egy kis vajat, az ott szétolvadt rajta, aztán szedtek rá a főzőlevéből is, attól még jobban szétolvadt a vaj, aztán raktak rá egy kis borsót, ilyen frissen őrültet, meg egy kis szmetánát, tejföl is került rá, és elém rakták, hogy egyél, annál finomabbat ritkán ettem, mint akkor este, és akkor utána egy hónapig körülbelül minden este azt kajáltam, mert erre volt időm, meg energiám. Azután rá sem bírok nézni, elteltem vele, de ez egy jó kaja.
2: Amikor kim vagy a fronton, akkor ott is alszol?
3: Nem, ez fontos. Tehát valószínűleg, hogyha küzdenék érte kézzel lábbal, akkor össze lehetne hozni, hogy engedjék meg, hogy ott aludjak, de mivel annyira veszélyes lett most már, korábban sem volt veszélytelen, de a drónok állandó jelenléte miatt a levegőben, gyakorlatilag, hát inkább nem, tehát életveszélyes, tehát hogy előtte is az volt, most is az, de most valahogy jobban a drónok miatt. Ezért a sajtótiszt, az szeretne minél, tehát hogyha kimész, ő is jön veled, ő aztán nem szeretne ott éjszakázni, hanem muszáj. Az újságírónak is végig kell gondolnia, hogy miért meg mit, mennyivel lesz jobb az a cikk, hogyha ott éjszakázok, ahhoz képest, hogy mennyivel több időt töltök ott abban a veszélyzónában, ahol bármikor kiszúrhat minket egy drón, és akkor belénk repül, és megöl minket. Ezért nem aludtam még kint. Nekem egyébként tervem meg vágyam, hogy egyszer legalább egy 24 órát töltsék egy állásban. De hát azért, hogy mondjam, nekem is van józan eszem, meg ember tervez, Isten végez, meglátjuk, hogy ez valaha összejön-e. Mert azt is látni kell, hogy ugye itt, mikor a frontról beszélünk, akkor lehet, beszéltünk gyalogos katonák pozíciójáról, ők vannak legelől, hát na most ők hónapokat töltenek azokban a pozíciókban, mert a drónok állandó jelenléte miatt a mozgást azonnal kiszúrják felülről, és valójában nem ott vannak a legnagyobb veszélyben, hanem váltás közben, amikor bemennek és kijönnek. Tehát ők hónapokig ott vannak. Utánuk jönnek a tűzérek mondjuk 10 kilométerre vannak, de ez még bőven benne van abban a sávban, ahol ameddig az orotrónok elrepülnek. Azt még úgy ősszel meg lehetett őket látogatni, most már az is elég rizikós, persze helye válogatja, időjárása válogatja. És akkor maradnak a drónpilóták, akik meg egy ilyen 15 kilométerrel a fronttól csücsülnek, az egy picit biztonságosabb. Velük talán lehet, hogy elengednék, hogy egy éjszakát eltöltsek. Tűzérekkel már nem hiszem.
2: Jó, bennem szúnyod úgy így is, már mert nem bírja ki. Mit eszel ilyen napokon? Megkínálnak azzal, amit ők
3: egyébként
2: esznek?
3: Hála a jó égnek, kajájuk az van, hogy milyen minőségű, meg milyen, de van. Tehát rengeteg cukorka van, meg ilyen, tudod, ilyen műtorta, meg sonka sonkával, és mindig van egy nagy megtermett srác, aki jellemzően a szakács, és annak a 4-5 embernek akkor krumpli szalonával bedobja az üsbe, megfő. Tehát, hogy jó vannak tartva, hála Istennek, és nyilván lekupogom, de azért a nagy többség az nem sokat fogyott.
1: Ugye a magyar hadseregben a gulyás ágyú van rendszeresítve, valószínűleg az ukrán hadseregben a bors ágyút kell elképzelnünk. A durva kérdés, amivel én készültem, az az, hogy tegyük fel, véget ér a háború. Mi lesz veled?
3: Még az is lehet, hogy már a háború előtt rá fogok unni, mert kezdek elfáradni ebben, de meglátjuk majd, hogy meddig bírom. A háború vége egyébként, az pont megkönnyíteni az életemet, mert akkor Ukrajna megint érdekes lesz. Lesznek rengeteg katona hazajön, sebek feltépődnek, lesz egy politikai átrendeződés, meg tudjuk, hogy fog kinézni az a béke. Tűzszünet lesz, vagy béke, mennyire tartós, milyen jellegű, akkor az
1: újjáépítés.
3: Újjáépítés, tehát rengeteg sztori lesz, lehet állni a tűzszüneti vonalon és nézni, hogy na most lőnek, vagy nem lőnek. Ez ad majd neki egy ilyen újabb fellendülést. Én most pont azzal küzdök, hogy igazából egyre nehezebben tudok újabb, meg újabb arcait, aspektusait megmutatni ennek a háborúnak az olvasóknak, anélkül, hogy az életemet túlságosan kockára tenném.
1: Ja, hogy megint lőnek, még mindig lőnek.
3: Megint meghaltak gyerekek, és ez borzasztó, de hogy ez a helyzet. Vagy akkor el lehet menni abba, hogy mondjuk egyre inkább a horror részébe, hogy elmenni a hullaházakba megnézni, hogy hogyan azonosít. Egyébként pedig valójában egyébként ez is a háború része, és emberek tényleg úgy kapják vissza a hozzátartozóikat a frontról, ahogyan.
2: Értsd, nájlonzacskóban.
3: Nájlonzacskóban a bomlás különböző állapotaiba, ha egyáltalán az ő és nem valaki más. Odesszában van például egy óriási DNS labor, ahol így ilyen kis szövetkék alapján próbálnak rájönni, hogy ez most Józsi vagy Pali. Igen, és hogy ezt mégis etikus és vízeses határokon belül bemutatni. Úgyhogy kezdek kifogni az ötletekből, ha a hallgatókat érdekli valami, írjanak rám, és akkor nekem ez tök nagy segítség lenne. De hogyha vége a háborúnak, hát igen, akkor egyébként ez vár rám valószínűleg, ezek a témák.
2: Szuper, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, gyere máskor is. Hallgatóknak pedig, hát írjanak Boldizsárnak, ha van még kérdésük, és olvassák.
3: Köszönöm a meghívást.
1: És akkor visszahívjuk, és beszélgetünk újra vele.
3: Bármikor.
2: Köszi szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!

jótékonysági felhívás következik. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadót 1%-ára. A Tilos Kulturális Alapítvány adószám 18-0-24-54-2-41. Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Hogyan kívánt Runcáj szép jó reggelt a hercegnek és a hercegnőnek? Egyszer a házfasori kocsmáros 4 hordó bort vitt a Raholet cserdőn keresztül. Az út kereszteződésen valahogy rossz irányt vett szekerének a kereke, s felborult. A kocsmáros csak állt ott tehetetlenül. Ekkor szétnyílik a bozót, és a sűrűből előlép Runcáj, visszabélenti a szekeret az útra, felrakja a hordókat, és így szól.
1: Mehet!
0: De a kocsmáros előbb lerakott egy hordóbort a szekeréről, és így szólt.
1: Na, ezt neked adom a segítségedért.
0: Runcálsz a hordóbort a barlangba görgette, beállított egy sarokba azzal, hogy alkalomattán majd csapra veri. 7 nappal a történtek után a Jicsinyi hercegnő fejébe vette, hogy bekukkant a kastély konyhájába. Odaintette a komornáját, és így szólt.
2: Vezess a konyhába, de senkinek ne szólj egy szót se!
0: Ahogy megjelent a hercegnő a küszöbön, s lornyonján keresztül szétnézett a konyhában, a szakács úgy megijedt, hogy hátra hőköltében meglökte a konyhalányt, s az elejtette a kezében tartott tányért. A tányér darabokra tört.
3: Az összetört tányér szerencsét hoz!
0: Ekkor meglátta a küszöbön álló hercegnőt. A hercegnő csak vetett egyet a fején.
2: Mars kifelé!
0: Amint elkergette a konyhalányt, neki esett a szakácsnak.
2: Nem tudsz ügyesebbet találni, csak ilyen két bal kezest!
4: Ha ügyesebbért küldök, az inkább elmegy szolgálónak Kratecbe!
2: Majd én kerítek konyhalányt!
0: Mondta a hercegnő összecsukva a lornyonját. Azon nyomban megbeszélte a dolgot a herceggel. Fici lakái segített neki tanácskozni. Másnap Manka éppen a patakban fürdette csibészkét. Homokkal súrolta a hátát, utána meg ledörzsölte fűcsomóval. Ez az igazi rablófürdetés. Hirtelen egy hintó áll meg a patak partján. Senki sem néz ki az ablakán, az ajtót sem nyitja ki senki.
5: Kit hoztál?
0: Kérdi Manka a kocsistól, de az csak ő, mint a siket volna.
5: Nem minden vendégnek örülünk ám. Kit hoztál hát?
0: A kocsis most sem felel. Manka a sekély vízbe ülteti csibészkét, hogy el ne sodorja a patakárja, és közelebb lép a hintóhoz. Fogja a kilincset, és kinyitja az ajtót. Abban a pillanatban csukló ragadja őt Frici lakály, s úgy berántja a hintóba, hogy a lába se érje a földre.
5: Mit akarsz tőlem?
6: Én ugyan semmit. De a Jicsinyi hercegnő konyhalánynak akar alkalmazni.
0: Ezzel nagyot dobbant, hogy indulhatnak. A kocsis a jeladásra megsóktatja az ostorát, és már robognak is. Csak úgy porzik utánuk az út. Még kiugrani sem lehet, mert aki megpróbálná, halálra zúzná magát. Amint Runcálsz visszatért az erdőből a barlangba, látja, hogy csibészkének ferdén van begombolva a kabátja. Rosszat sejtve mindjárt meg is kérdezi.
1: Mi történt Mankával?
0: S csibészk elmondja rendre, hogy s mint jártok.
7: Az áldója! Ezt még megkeserülik mind a ketten. A herceg is, meg a hercegnő is. Ennél rosszabbat már nem tehettek volna velem.
0: Amikor kifújta a mérgét annyira, hogy használni tudta az eszét, csibészkéhez fordult.
1: Egyedül megyek. De csak ülj be szépen a sarokba a hordó borra, és jól hegyezd a füled. A Jicsinyi kastély felé fülej, hát ha szükségem lesz valamire.
0: Nyúlformán be sem fejezte a mondókáját, már ment is. Nem is ment, hanem futott. Futott árkombokron át, és kiabált.
7: Szabad utat, Runcásznak! Utat, utat, mert Mankáért megyek!
0: S ami az útjában volt, eltakarodott, a kövek félregurultak, a gajak elhajoltak előre. Amikor Runcájsz a kastélyhoz ért, a herceg az ablakban könyökölt, s a szelet próbálta az ujjával. Runcájsz megállt a kastély kapuja előtt, és felkiabált az ablakba.
7: Mankát akarom! Más mondani valóm nincs!
0: A herceg gyorsan hátra pillantott a válla fölött, mert életében nem tudta, mit tegyen. Mögötte ott állt a hercegnő. Apró csigákban a fülére van fésülve a haja, Runcájsz hangja el sem ér hozzá. Töltsét formál a kezéből, a füléhez tartja, úgy csicsergi franciául, hogy nem érti.
2: Comment?
7: Csak
1: Azt mondom, hogy Mankát elviszem. Ha kell, 7 lakaton, 7 kőfalon keresztül.
0: Mondja a Rumcálsz, és körülnéz, hogyan láthatna neki a dolognak. Közben a herceg lenyelt egy pirulát, s ettől elmúlt az ijegysége. Meg is szól a nyomban.
8: Hogy Manka konyhalány legyen nálunk, az mindkettőnk akarata, az enyém s a hercegnői. Aki pedig mást akar, annak először is a kastélyt kellene lerombolnia, s legyőznie a kapu előtt álló strázsát. Ja.
0: Miközben beszélt, könyökével oldalba bökötte a hercegnőt, és mindketten kajánul elmosolyodtak. Ugyanis jól tudták, hogy Rumcálsz sohasem fogja lerombolni a kastélyt, nehogy ártson Mankának. Meg aztán a durva erőszak nem volt Rumcálsz kenyere.
1: Majd meglátjuk,
0: mondta Rumcálsz, hátat fordított a kastélynak, meg az ablakban könyöklőknek. Amint töprenkedik, egyszer csak a piac tér közepén álló díszkutnál találja magát, s meglepetésére kit látott? Senki mást, mint Sásnádot, a vízimanót. Szallagért jött Hicsimbe. S megállt a díszkútnál, hogy megnedvesítse a kabátja szárnyát.
1: Téged igazán a jó szerencse küldött.
0: Örvendezett Rumcálsz, s megkéri a vízimanót, hogy maradjon még egy darabig, mert szüksége lesz a segítségére. Aztán a Raholecs felé fordul, s jó hangosan kiáltja.
7: Gyere, Csibészke, hozd a hordót is magaddal!
0: Nem sokára nagy dübörgés közepette bemasíroz a városkapun, Csibészke a hordó borral.
1: No, most aztán menni fog itt minden, mint a karikacsapás.
0: Mondja Rumcálsz, azzal kiüti a hordó fenekét, s a díszkútba önti a bor.
1: Sásnád, most rajtad a sor. Vezesd a bor titkos ereken abba a kútba, amelyikből a kapuőrség iszik.
0: Sásnád, a vízimanó megmártja a borban a két kis ujját, s háromszor keresztbe teszi egymáson. Rumcálsz a díszkútnak támaszkodik és vár. Egy óra sem telik bele, dalolni kezd a kapuőrség. Olyan vígan vannak, majd szétvetik a kastélyt. S mert szűk nekik a nagy kapu meg a kapu alja, kitárják a mellette levő kis kaput is. Rumcálsz pedig kényelmesen besétál a kastélyba. Először is a konyhába megy, megsimogatja Mankája arcát, s így szól hozzá.
1: Oda lenn a díszkútnál vár Csibészke. Eredj csak, vigyázz rá, nehogy csuron víz legyen a ruhája.
0: Aztán tovább megy a szobákba. Az egyikben ott topog a herceg, a hercegnővel csak úgy reszket a félelemtől a parókájuk varkocsa. Rumcálsz meg sem áll a hercegi hálószobáig. Ott lábujjhegyre ágaskodik, s hatalmas Rumcálszi erejét összeszedve jól oda nyomja a hüvelykújját a mennyezetre, éppen a hercegi ágyak fölé. Ettől fogva ott díszeleg Rumcálsz újra nyoma, s minden nap azt kíván jó reggelt a hercegi párnak. Hiába meszelik, hiába vakolják, soha többé el nem tüntetik onnan a Rumcálszi hüvelykújat.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A neandervölgyiek és a modern emberek közötti kognitív különbségek kisebbek voltak, mint amekkorák a különböző populációk között manapság léteznek, az IFL Science ismertetője szerint írta meg a Qubit. A vizsgált 13 agyterület közül 9 esetében a tanulmány szerzői nagyobb mértékű különbséget találtak a mai amerikai és a kínai kohorszok között, mint a neandervölgyi és az őskori modern emberek között. Ez arra utal, hogy az esetleges kognitív különbségek evolúciós szempontból egyáltalán nem jelentősek, írják a kutatók. A tudomány jelenlegi állása szerint a két emberfaj hosszú évezredeken át együtt élt, ami nem elegendő ahhoz, hogy az egyik faj jelentősebb evolúciós előny nélkül a kihalás szélére szorítsa a másikat. Vagyis a neandervölgyiek eltűnésének oka nem a kognitív képességekben keresendő. Egy indiai nagyvállalkozó, Anant Ambani felajánlotta, hogy indiai vadvédelmi rezervátumába befogad 80 most Kolumbiában élő kokain vízilovat, amelyet a kolumbiai kormány kiírtana, írja a CNN-re hivatkozva a hvg.hu. Ezek a vízilovak azoktól az állatoktól származnak, amelyeket az 1980-as években Pablo Escobar vitt be az országba. Escobar Latin-Amerika egyik legnagyobb magánállatkertjét kívánta létrehozni. Azóta viszont a vízilovak populációja robbanásszerűen megnőtt, jelenleg már körülbelül 160 egyedből áll, jelenlétük pedig veszélyezteti az őshonos fajokat. Néhány héttel ezelőtt Kolumbia bejelentette, hogy 80 ilyen állat kilövését tervezi, ami vitát váltott ki. Ambani arra kérte a kolumbiai kormányt, hogy gondolja újra a döntést, és javasolta, hogy az állatokat az ő mentőközpontjában helyezzék el.
2: A szumátrai orángután a világ legveszélyeztetettebb állatai közé tartozik, ma már kizárólag az indonéziai sziget északi részén él. Az emberi tevékenység megváltoztatja, pusztítja élőhelyeit. Az egyik, körülbelül 350 egyedes populációját a helyi lakosok számára nélkülözhetetlen, forgalmas autóút szakította ketté. A beltenyészet kockázatának növekedése miatt ez az átjárhatatlan határvonal akár a teljes népesség eltűnésével fenyeget. A természetvédők 2024-ben kötélhidat húztak az út fölé, ám 2 évet kellett várni, hogy az orángutánok valóban elkezdjék használni, írja a 24.hu. Idén végre egy mozgásérzékelős vadkamera rögzítette, amint egy példány átjut a hídon fajtársaihoz, egy olyan erdőrészbe, melytől sokáig el volt zárva.
0: Ezek voltak a hírek.

Különleges és hihetetlen módon esős éjszakát kívánok mindannyiunknak, mindannyiatoknak. A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok 9,3 MHz-en, Zsoltán és Fafúval az éjszakás műszakot.

0: Szia, Zsolti!
1: Hello, én is szép jó estét kívánok mindenkinek!
0: Tényleg nem akartam elhinni, amikor a tetőablakon elkezdett kopogni az eső, hogy ilyen létezik, még vágni se szoktam tőle.
1: Engem nyitva van az ablak, és akkor olyan kicsit más hangok jönnek be, amikor esik az eső. Ugye nem hallom a tetőn, de jellegzetes hangja van, nézz oda. Mondom, biztos papó most örül.
0: Hát, most olyan helyre jöttem, ahol ez nagyon gyakran lefordul, és nagyon igényeltem őket, ott Hollandiában voltunk, és pár napot töltöttünk, és volt fantasztikus, előfényes, kék-kékes napsütés, és volt egy óra elég komoly eső, és két napon eső lóg a levegőben néha kicsit szemerkét. De a növények fantasztikusan nézik magukat Hollandiában, úgyhogy én már ismerősen kérdeztem, hogy interjúoljanak már egy-két szép ilyen kertrészletes embert, vagy ilyen gyönyörű növények tulajdonosait, hogy mivel etetik a növényeket. Hát úgy látom, leginkább esővízzel. És nagyon érdekes, hogy itt van az emberek jaj veszékelnek, hogy egy ház tövében kinő valami kis bokrocska, egy kis nő, hogy jaj Istenem, tönkretesz az alapokat, meg azért. Hát ott nem tudom, hogy ők mit gondolnak erről az egészet, vagy egészen mást, mert ott szinte minden háznak a tövéből kinőnek növények, és nem kicsik. És emlékszem, amikor egyik kedves ismerősünknél voltam, ahol a házhoz hozzáépített, ez nem hollandia itt Magyarország, házhoz hozzáépített terasz, ilyen fa terasz rendszer, gyakorlatilag eltolta a jó néhány centit a mögötte a fa és a építmény közé betolakozó lila akác. Hogy olyan agresszív a gyökérzetben a fejlődése, hogy azt a irgalmat nagy szerkezetet eltolta a helyéből. Na most most virágzik a lilakácia Hollandiában, és nagyon-nagyon feltűnő. Hát minden második háznak a közvetlen a járda és a fal mellett részéből nőnek ezek a óriási gyökerek. Ott megvannak ezen, hiszen a házat biztos, hogy nem bántja, mert arra vigyáznának. Lehet, hogy egy-két követ odébb tudom egy kicsit nézni a járdán, de kit érdekel. Nagyon-nagyon szépek, úgyhogy ez nagyon klassz. Összesen 4 napot voltunk, de akik vártak minket, olyan programot állítottak össze, hogy a fele se lett volna kevés. Volt olyan nap.
1: Amsterdam?
0: Amsterdamban volt a legkevesebb, csak egy pár órát. Leiden gyakorlatilag az volt a fő, és Leiden környéke, kijöntünk a tengerre. Volt olyan nap, hogy 25 ezeret mutatott az okos órában lépés számot, olyan 15-17 kilométer körülbelül. Kerékpárral mentünk 24 kilométert, két múzeumot néztünk, meg egy arborétumot, meg a tengert. És ez egy ilyen átlagosan, úgy elfáradtam a végre. De nagyon érdekes volt az egész. És főleg az arborétumot is azért néztük meg. Például Budapesten is van egy pár ginkgo biloba, az egyik legősibb fa. A fák matuzsálemének, már nem korát tekintve, hogy egy-egy például, hanem ez az egyik olyan növényünk, amelyik sok, nem tudom, 1 millió éves így nézett ki, ilyen olyan ősi forma. És nálunk ilyen hitvány kis felkopaszodott, ilyen gyenge fácskák voltak. Ott láttunk egy olyat, rá is volt írva, hogy 1785-ben ültették oda, és hát valami egészen káprázatos, óriási hatalmas nagy volt, a törzse, mint az asztal előtte, de nem volt, ha nem nagyobb, és szóval, mint egy más, nagyon sok növénynek az volt az érzésünk, hogy ilyen is van Magyarországon, ilyen is van, de ez egy más kategória, ahol ott vannak. Ahol nálunk 3-4 kis virágocska, ilyen diónagyságú van a fán, meg szokott minden kertben, hogyha van, ott ugyanaz a növénynek ilyen gyerekfejnap nagyságú virágai vannak. És nem úgy tűnik, hogy nagyon vannak tápoldatózáink, de mert az is lehet, hogy az is szerepet játszik, de néhányan elhanyagoltak helyen is, ugyanígy néztek ki ennek a növények. No, hát ilyen volt.
1: Csak annyit, hogy én utóan nem vagyok az a kimondott természetbarát, de a szomszédunkban hát ugye a függő folyosóról, hogyha lenézek, akkor átlátok a Teréz anyáékhoz, mert ők ott vannak a szomszédban. És van olyan, hogy volt egy hatalmas, hát ugye ecetfának hívjuk, de hát ez bálványfa, de ugye 3 emeletes a házunk, és ez magasabb volt, mint a ház. És ezt kivágatták valamikor tavasszal, vagy tél végén, és úgy sajnáltam, pedig egy átok egyébként, mert ezt a termését, ami ott megszárad, az folyton átfújja hozzánk a lépcsőházba, meg jön róla ez a fehér színű ilyen trutymó, de mégis azért csak volt ott egy fa, egy nagy fa, és az most nincsen. Plusz az udvarunkat is, hát van egy ilyen picike kis udvarunkat, azt is most kisütötték, hogy azt le kéne térkövezni, mert hát rendezetlen, meg nem folyik le, van egy ilyen összefolyó a közepén, és akkor nem folyik, áztatja a lakások vagy a pincéket, de azt is sajnálom, mert senki nem használja azt az udvart, de mégis zöld volt, most meg már nem lesz zöld. Hát ezek ilyenek.
0: Tudod, miért bálványfa?
1: Nem tudom. Bálványozzák.
0: Ami ecetfa a téves neve, igen. Hogyha megvágod a törzsét, akkor ilyen savanykás ecetes illata van neki. És a foglyokat hozzákötötték a félmesztelmű vagy majmesztelmű egy ilyen ecetfához, bálványfához, és megvagdosták a kérgét egy csomó helyen, hogy nedvedzen, és erre a nedve nagyon jönnek a különböző rovarok, meg hangyák, meg egyebek, és hát természetesen a nagyban hozzájárultak ezek a állatkák a élvezeti értékehez a dolgok.
1: De szörnyű egyébként, nekünk volt, az irodánknak is van egy egészen csöpp udvara, vagy volt, hát most már nincs, és ott nőtt egy ilyen, és de úgy, hogy egy ilyen kőkerítés volt, és abból nőtt ki egészen konkrétan, elképesztően életképes ez a cucc, és már nagy volt. És a földszinti lakónak így belógott már az ablakába, és akkor szóltak, hogy vágjuk ki. Kivágtuk, és hát te nyilván tudod, hogy ez hogy néz ki, elvágod ezt a nyavaját, és 4 nő belőle egészen pontosan. Tehát csak úgy lehet, hogy ősszel érdemes kivágni, meg azt csináltuk, hogy belefúrtunk, és akkor gyomírtóval feltöltöttük, meg gázolajjal szokták, meg ilyenek. Elpusztíthatatlan egyébként, döbbenetesen virulens
0: faj. Egy gyökeres sarjakkal 20-30 méter is el tud menni bárhova. És tényleg én nagyon sokszor megcsináltam, hogy egy csatornából, egy eresz csatornából, amit nem nagyon takarítottak az elmúlt időkben, de hát meg volt benne 2 milliméter föld, vagy ami ilyesmi, és egész tisztességes méretű ecetfa kinőtt. Sokáig a Rákóczi úton, a Lotto áruház melletti első-második háznak az első emeletén nagyon sokáig nem volt kinyitva az erkély ajtó, teljesen sivár is volt, nagyon hangos kellett, nem minek nyitottam valaki. És cserébe ott valami fal repedésből elkezdett nőni egy ecetfa, és marha jól nézett ki egyébként, tehát kifejezetten feldobta azt a sivár házat, és hosszú évekig nézegettem, hogy mindig megvan, az egyszer csak sajnos eltűnt onnan.
1: Hát azért oda talán mégse való.
0: Nem, de nagy tisztelő vagyok. Az a baj, hogy a látványon kívül nem jó semmire, de értéktelen a
1: fájra.
0: Tüzelni se jó túlságosan.
1: Nagyon puha.
0: Barkácson is elnevezve, nagyon puha. De nagyon szép, és hihetetlen kicsaton az egészségtől, semmi nem támadja meg, nincs ellenfele neki. Úgyhogy ilyen szempontból nagyra becsülöm ezeket az invazív dolgokat. Az akác is ilyesmi, különben az a különböző, hogy az akácok viszont nagyon jó a fája, tüzelni is nagyon jó, meg csodálatos dolgokat lehet csinálni, csak szinte csak fém megmunkáló eszközökkel lehet vajnolni, mert egy szöget nem tudsz belevenni, ki visszapattam.
1: Gyerekkoromban sose értettem, hogy voltak ezek az akácsorok így az utak mellett, és mindig visszavágták, ugye, mert gondolom túl gyorsan nő. És akkor ilyen buzogányszerű, annyira csúnya volt, mondom, ezt miért csinálják ezzel a szegény fával? Mert gondolom egy-két év alatt visszanő.
0: Igen, igen. Na, adok rejtvényt, jó?
1: Na, tessék.
0: Ha képzeljük, most hogy csináltam, persze. Mit gondoltok, hogy miért a kerozin a repülőgépeknek a bevált hajtóanyaga? Miért nem benzin, miért nem gázolaj, miért nem mit tudom, micsoda pakula, vagy más követelmények, miért a kerozint használják? Ez az egyik. A másik az érdekesebb ennél, hogy mit gondoltok, hogy melyik évtized lehet az emberiség a civilizációk legtermékenyebb tudományos technikai műszaki robbanást, fejlődést okozó évtizede?

0: dolgozott, és hát ő ott mindig boltolt magának kerozint, és ő azzal járt az autójában.
1: Hát...
0: Biztos, hogy így van.
1: Hát, ha mondod, akkor biztos, de fura. De gondolom keverte, hogy nem tisztelt.
0: Nem hisz, nem tudom. Hát ugye a régi dízelek azért igénytelenebbek voltak, mint ezek a maiak. A mai már lehet, hogy nem menne el, de hát ez egy 1000 éves Passat dízel volt, még ez a kocka alakú. Mert... De azt hiszem a kerozin az alacsonyabb hőmérsékleten válik le.
1: Mert a dízeleknél általában az üzemanyagnál a kompressziótűrés az nagyon fontos, hogy a benzinek nagyon, viszont nagyon kompressziótűrése, tehát összenyomod és nem robban be magától, csak a szikrától, a gyertyától fog berobbanni. És hogyha a kompressziótól berobbanna, az gáz lenne, akkor az biztos nem lehet meg
0: hát akkor van a kopogásos égésnek nevezett igen. Dolog.
1: Úgyhogy ilyen, a dízelek viszont kompresszióra indulnak be, és mi a repülőgépen, ez nagyon, hát furának gondolom, szóval, de lehet, hogy valami keveréket elő lehet állítani. De nem ezért használják a kerozint.
0: Jó, majd megmondod a végén.
1: És a... mi a véleményed a bankos anyűzről, Jancsonyok?
0: Amiről?
1: A 20 év, most 20 éves srác, aki elmesélte.
0: Ja, Sándornak ismerem én, igen.
1: Ja, igen, Bangó Sándor, csak Sanyit mondtam.
0: Hát most nem tudom, hogy hol tart éppen az ügy, mert ugye Juhász Péter elkezdett neki gyűjteni, aztán a Sándor ebből kifarolt valahogy, de aztán most legutóbb mégis azt olvastam, hogy mégis vállalja, és most nem tudom, hogy éppen hogy állunk.
1: Én is még úgy mentem el Hollandiába, hogy akkor még vállalta. Aztán ott belenéztem a hírekbe, benne volt, hogy mégsem vállalja visszalépett. És akkor olvastam egy nagyon, csak a telefonomon, egy olyan nevelőnőnek, vagy fedélőnőnek, nem tudom pontosan mi a titulusa, az írását, a levelét, a posztját, aki nagyon komolyan kikelt a Sanyival interjút csinált portálok ellen, és egyáltalán akik ugyanúgy használják és építkeznek a Sanyi dolgaiból, és fogalmuk sincs, hogy ezzel esetleg milyen károkat okoznak a gyerekben. Ők pontosan tudják, mert ők foglalkoznak vele, ők nevelik most is, és tudják, hogy leírta, hogy Isten áldott a tehetsége van, ének, fantasztikus ének hangja van, és szeretne énektanárhoz járni, és ebből profitálni, van elképzelése a jövőről, és ebben az időszakban ezzel a ügynek a mostani új előbányászására is van minden bőrt erről lehúzni, és szabályosan használni a Sanyit, ez neki nagyon-nagyon nem tetszik. És hogy...
0: Hát most nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez az egész hogy indult. Mert én nem tudom. Tehát, hogy ő jelentkezett, vagy hogy találták meg, tehát lehet, hogy ő kezdetben még együttműködő volt, aztán meggondolta magát. Hát azért valami 240 ezer eurót gyűjtöttek össze neki?
1: Nem tudom.
0: 50 ezer volt a cél, és 200 fölött volt az egészen biztos, tehát az azért nem kevés pénz. Tehát abból akár külföldön is lehet új életet kezdeni, ez más kérdés, hogy akar-e valaki külföldön.
1: Na, ez amit a Juhi gyűjtött?
0: Igen.
1: Na, a Juhi ugye arra gyűjtött, hogy ha valaki megmondja, hogy ki a Zsolti bácsi hitelt érdemlő, az megkapja.
0: Hát azért, hogy, mert ugye ez egy veszélyes dolog, hát hogyha ő most nevesít valamit, valakit, az azonnal hamis vádba fordulhat, és azt börtönnel jutalmazzák adott esetben. És ő egyébként rögtön azt mondta, hogy menjen be a csávó az ügyészségre, és tegyen vallomást. És akkor az egy vallomás lesz, az nem vádaskodás lesz. De, mert egyébként engem az nagyon meglepett, hogy a semmilyent ilyen hirtelen levették a tábláról. Tehát azért... mégiscsak most nevezzük akárminek a KDNP-t, én szerintem az nem egy párt, de ők azt gondolják magukról, hogy az, de hát mégiscsak annak az elnöke, nem idősebb Orbán Viktornál például, tehát

0: tehát igazából nem egy öreg ember. Tehát az, hogy ilyen gyorsan lekapták, az szerintem azt jelenti meg, ugye azok
1: a... De most a Trumpban nagyon sok mindenkit lekaptak.
0: Igen, ezt mondom, ezt akartam mondani, hogy a többiek is szerintem egyszerűen távol akarják tartani mindazokat, akiket azt gondolják, hogy el fognak kapni rövid úton. Márpedig a semmilyen korrupcióval nem lehet megfogni, mert ő egyszerűen ő olyan szinten nem számít semmit ebben a... vagy számított semmit, hogy ő korrupt sem tudott lenni, tehát neki nem volt módja rá. Tehát őt csak ezzel lehet megfogni, még akkor is, hogyha én nekem továbbra is meggyőződésem, hogy nem ő a Zsolti bácsi. De valószínűleg tudhat valamit, vagy nem tudom, hogy valahogy hozzávezethetnek a szálak. De hát ugyanígy a Rogánt lekapták, ugye, miközben a Szijjártó meg beült. Tehát Kósa Lajost, hát meg még ugye lehetne sorolni hosszan ezeket az embereket. Tehát olyan, mint hogyha tényleg azt akarnák elkerülni, hogy onnan vigyék el az ülésteremből bilincsbe az emberüket. Nem tudok jobbat kitalálni. Aztán azt is olvastam már, hogy azért lett így átrendezve a dolog, hogy legalább minden megyének legyen egy képviselője, mert hogy ugye nem nyertek egyéni körzetet lényegében szinte sehol. Így került be ugye a politika herodló, hogy a Pócs János örök kedvencem is. Hát ővel aztán lesz megújulás, azt gondolom. Úgyhogy csak így tovább. Na mindegy, nem akartam félrevinni a témát, de...
1: Te vagy itt egyszerre. Na szóval, és akkor most én is azt olvastam, hogy de mégis vállalja a dolgot. Ugye tényleg ez nekem se tetszik ez a dolog. Amikor a kontrollban volt a beszélgetés, akkor az volt, hogy innen a vége ennek a interjúnak a ügyészségű rendőrségre egy feljelentést tenni. Aztán mégse akkor megy, csak megvárja a parlament felállását, és amikor a stafétem átfogadva rendesen, ő csak akkor fog menni a prefektúrára. Akkor utána következő, hogy nem megy, mert esetleg, hogyha nem tudja bizonyítani, akkor még nagy baja is lehet, és ezért visszalépetett a dologtól. Akkor olvastam ennek a nőnek a írását, csak az a baj, hogy a telefonon, hogyha a Facebook elém tesz egy írást, és azt valami megzavarja, de például amikor lapozok, pláne azért remegős kezemmel, igen könnyen megnyomok valamit, vagy nem úgy nyomok meg, és
0: eltűnik,
1: és soha többet
0: nem. Ez a számítógépen is így van különben, hogyha túl sokáig van, úgy egyszerűen frissíti magát, és soha többet nem találom meg azt a posztot.
1: És elfelejtettem megnézni a nevét annak, aki írta ezt, de próbáltam rákeresni, nem sikerült megtalálnom, és amikor hazajöttünk most, akkor megnéztem, hogy akkor mi a helyzet ezzel a most a dolgok. Ez most megint az van, hogy de el fog menni mégis, és megteszi a fejét.
0: Hát valószínűleg ő is vacilál. Nyilván nem egy olyan szinten kiforrott személyiség, mint... Tehát na. És azon kívül gondolom kap mindenféle tanácsokat családból, barátoktól, össze-vissza dumálják tele a fejét szerintem minden oldalról, és szerintem egyszerűen nem tudja ő sem, hogy mit akarjon. De hozzáteszem, hogy Az, hogy ezt kinyomozni, hogy volt-e Zsolti bácsi, és az ki volt, ez szerintem kizárólag szándék kérdése. Hát neki kell állni, és föl kell göngyölíteni a szálakat, tanúk tömkelege van. Hát nem ő az egyetlen, aki említést tette erről. Tehát, hogyha valaki ezt tényleg ki akarná nyomozni, akkor biztos vagyok benne, hogy ki tudná.
1: Nem szóval a Juhász Péter Pálnak nagyon szorul áll a szénája, mert hogyha ezekért a dolgokért halmozottan elítélik őt, hát ez 2000 évet fog kapni.
0: Hát nem fog annyit kapni, de itt nem is ez a...
1: Lehet, hogy ővel a vádalkod, lehet, hogy figyelj, nagyon szorul a dolog, de ha gondolod, akkor megúszhatod 8 évvel.
0: Hát körülbelül ilyesmik, de...
1: Vagy 5-tel, de akkor árul, de hogy ki az volt.
0: De hát itt nem ő van veszélyben alapvetően, ő nyilván előbb-utóbb börtönbe fogják csukni. Itt veszélyben a rendszer van, ami kitermelte ezt az embert, és megvédte. 10 éven keresztül, vagy 10-valahány éven keresztül. mert azon fog az erkölcsi ítélet csattanni. Ezen az emberen már régen csattant, tehát őt már szerintem, tehát ő már nem kerülhet morálisan rosszabb helyzetbe. Fizikailag kerülhet, mert a börtön a szarabb hely, mint otthon lenni.
1: A rendszert fel fogja tudni göngyölíteni?
0: Hát én mondom, ez szerintem csak elhatározás kérdése. Hát főleg, hogyha van ténylegesen egy Zsolti bácsi, aki valamilyen prominens politikus, hát akkor aztán ezt hogyan véded meg? Nem tudtuk. Mert most mindenre ez a mondás, hogy nem tudtam, hogy a feleségem 500 milliókat szokott kivenni, aztán nem beszélünk ilyenekről otthon. Hát ez simán valaki képes lenyilatkozni, komolyan.
1: No. Lehet, hogy legközelebb rakosokat veszünk. És mai szomorú hírhoz, hogy meghalt a fazekas.
0: Igen.
1: A kapa. Nagyon rég nem hallottam róla különben.
0: Hát én se, és egyébként én már egy-két hónapja láttam róla azt a bizonyos tolókocsis képet, ami most megint meg is. Nem hittem el, hogy az ő. De borzalmas.
1: Rettenetesen nézett ki.
0: Puh. Ugye izomsorvadása volt, csak hogy mondjuk el, hogy ha valaki esetleg nem hallotta. Szegény.
1: És ugye, hogy is volt a fazekas, göröcs, bene, Dunai 2 zámba, ez volt a félelmetes csatásor. Ez tényleg egy világverő csatásor volt különben. És mikor kisrác voltam, akkor már nem is voltam annyira kisrác, mikor a Dózsának volt ez a hihetetlen sorozata, hát egyértelműen a legjobb magyar csapat volt, és aztán hétszer nyertek egy nasztabb bajnokságot, de a közben is nyertek, csak nem így a sorozat, néha megszakadt. És a másfél sarokra laktunk attól a Presszótól, a Pozsonyi úti Presszótól, ahol a Dózsásoknak volt a kedvenc helye. És nekünk az volt, hogy egy élő panoptikum ottan, kicsit messzebbről, 20-30 méter, 50 méterről megcsodáltuk az autójukat. Mindegyiknek, vagy majdnem mindegyiknek ez a 850-es Fiat volt, ez a ilyen kupé, íves kis sportkocsi szerűség. Hát akkor az nagyon menő autónak számított, és ők azzal virítottak ott, és a teraszon délelőttönként, vagy déli időben gyakran láttuk őket kávézni, iszogatni, nem biztos nem alkoholt ittak.
0: Há, dehogy.
1: És fantasztikus volt fölismerni őket így az utcáról, hogy akkor még a emlékszem, akkor kezdődött a Dózsának a felszálló ága, és még a Solymosi volt az egyik hátvéd, ami a válogatott nagy ember volt, és már akkor is a Szent Mihály volt a kapusuk, a Szent Miska, emlékszem. És érdekes módon az, hogy a Várhegyinek hívták az edzőket.
0: Várhegyi Pál volt, edző sokáig ott, igen.
1: Azt a hajóépítő bácsink mondta, Feri bácsi, a kína vízitelepen, hogy a magyarosított névről Szinkovicsnak hívták, mint a gyúrót, aki testvére volt neki, aztán is. Ők testvérek voltak, csak a magyarosította a nevét Várhegyinek. És aztán ő faragott nagyokat ebből a csapatból, és megnéztem, hogy mi lett velük, és hát a Göröcs, meg a Bene, már így elmentek, a Göröcs szép kort ért, 80 fölött volt, mikor elment, a Bene nagyon fiatal, nem tudom, mi lehetett, 62 éves volt, amikor meghalt, és a Dunai 2 és a Zámbó még most is megvannak. A Zámbó az fantasztikus, az valamelyik 80 éves születésnapján felköszöntötték, és kapott valami kitüntetést, meg ilyen kis kedves ceremónia volt, és ott álltak mellette a mit tudom milyen szövetségnek a főtitkára, meg a Dózsa elnöke, meg ezek minden, és esküszöm, hogy azok sokkal fiatal, 20-30 éve fiatalabbak a őnála. A képen, meg a kisfilm, amit megnéztem hozzá, a Zambó a legfiatalosabb, mint egy filmsztár, nagyon, minden ilyen karakán férfias fazonja volt, szikáran. Most itt pont úgy néz ki, csak őszhaja, és nem ilyen nagy hajó, hanem ilyen, mondjuk úgy néz ki, mint egy nemrég leszerelt amerikai ezredes, vagy mit tudjuk, akkor egy szikár katonai ember, olyan frizurával, meg kicsit borostással, őtök jól néz ki. Ja, és most láttam egy kis filmet éppen, hogy bemelegítésként ülve hányat tud dekázni, így a hogy legalább 30-40-et könnyedén.
0: Most? De
1: most, igen. A Dunai 2 az önálló is egy évvel idősebb, ő is elég jó tartja magát. Sajnos a többiek, akik elmentek már. Viszont akkor egy picit zenéljük, aztán folytassuk. És...
2: I'll see you in my dreams. Hi there, this is the Magic Fingers of Keith Emerson on the piano, bringing you songs, laughter and fun on WAJR Pittsburgh. Shiner, shiner, hardy smooth up in the sky.

0: A Szabad és Független Tilos Rádiót halljátok ezen a hűvöskés, esős éjszakán. Zsoltán és Papóval az éjszakás műszakot. És tudni, hogy van Pest is?
1: Tudtam. De most nem fogasztam. Valami korrózió, de nem tudom.
0: Olyasmi, hogy a Onpest is az a onból készült tárgyakon lesz egy folt először, aztán azon a helyen elkezd szétporladni. És a eleinte ilyen fehéres, világos színe van az egésznek, ilyen fémes, és elkezd koszosan elszürkülni, és szürke por marad a helyén. És lassan indul el a dolog, és eszkalálódik, és ahogy egyre több van, úgy szemmel látható, saját magát katalizálja. Egyébként úgy is hívják, hogy autókatalizis, ami itt lefolyik. És valójában az történik, hogy a két megjelenési formájában az onnak, kémiailag pontosan ugyanaz mindegyik, csak a szilárd kristály szerkezete más, és az egyiket fehér onnak hívják, a másikat szürke onnak egyébként. Van ilyen tudományos, ilyen kristallográfiai neve is, de ezt felesleges megtanulunk. És úgy tűnik, hogy az energia minimum szempontjából a szürke a stabilabb állapot, mert a fehérből lehet, de visszafelé nem nagyon történik meg a dolog. És régen a templomi orgonák viselték meg ezt a dolgot, és azok mutatták a legrosszabb véget, mert először elhangolódtak, ahogy
1: azon gondolkodtam, hogy mi a fenét csinálunk ma már ómból, de igazad van az orgona sípokat például.
0: Hát
1: mondjuk régen edényeket is, meg ilyen, de
0: régen edényeket,
1: ilyen ma már azért ez nem jellemző.
0: Ombokat, meg mit ilyesmi. Például még ilyen, egyébként igaztam a hírek is tehetek, hogy amikor a franciák a napalom sereggel találkozott a Nagy Oroszország telével, hideg telével, a minuszokkal, akkor a katonákról leesett a katya minden, mert hogy onból voltak a gombok. Uh-huh. Na most ez nem igaz, nem onból voltak a gombok, de egyébként a történetnek az a igaz része megvan, hogy érdekes módon ezt a folyamatot a hideg katalizálja, és mínusz 12 fok alatt elég intenzíven beindul ez a onpest is. Melegben nem működik. És de a kiderült, hogy a francia katonáknak, a tiszteknek részből, a egyszerű katonáknak egy ilyen egyszerű marhacsomból megint voltak a gombja, és nem onból. Tehát ez nem igaz. Viszont ugye néhány évvel ezelőtt mindenféle ilyen európai, meg egyéb ilyen kötelező műszaki előírások elkezdték kitörölni az ólom felhasználását a lehető legmindenből szinte.
1: Ne is mond.
0: És az ólom-on megfelelő ötvözet volt a legjobb forrasztóanyag. De ki kellett belőle szedni az olmot, ezért most már csak onnal forrasztanak.
1: Nem teljesen van így. Egyrészt, hál' Istennek továbbra is lehet kapni SMPB.
0: Tényleg?
1: Igen. Csak ugye, hogyha céhezni akarod, vagy tehát valamilyen forgalomba akarod hozni a terméket, akkor az már nem forrasztható azzal, úgyhogy ezüstös ón és ezüst keverékkel forrasztanak, de az egy istenverése.
0: Mert?
1: Azért, mert nem bírja hosszú távon a dolog, és megrepedezik a forrasztás, úgyhogy nem veszed észre a legjobb esetben csak mikroszkóp alatt, de hogyha megnézel egy számítógép alaplapot, vagy valami hasonló bonyolultságú nyákot, azon aztán ember nincs, aki észrevegye ezért teljesen kontakthibás lesz mondjuk 10-15 év után a panel, hogyha ezzel van forrasztva. Arról nem beszélve egyébként, hogy nehezebb is forrasztani, mert jóval magasabb hőmérsékleten olvad meg.
0: Mennyire kell?
1: Nem tudom pontosan, de a sima ilyen, mondjuk egy kattogós Weller, az azt hiszem a 7-es, az talán 270 fokos, vagy valami ilyesmi, meg kéne néznem, az már az nem olvasztja meg az ezüstös özét. Mondjuk nekem van olyan, ami hőfokszabályzós, de na mindegy, szóval problémás mindenképpen ez.
0: Na, mert azt olvastam, hogy a hogy sajnos az elektronikában egyre nagyobb gondot jelent ez a honpest is, mert hogy a ezek a mai forraszanyagok nem mindegy, hogy mi a ötvözve a hon, vannak bizonyos ötvözetek, amelyek megakadályozzák, tehát ott az a...
1: Akkor lehet, hogy ez az oka egyébként, hogy ez lesz, tehát nem az, hogy rideggé válik, hanem igen, lehet, hogy amit mondasz, az okozza ezt.
0: És ráadásul nagyon érdekes a jelenség, hogy a spontán magától beinduló folyamat, az, ahogy elmondtam, nagyon lassú, és csak később kezd aztán eszkalálódni a dolog. Viszont, hogyha idegen fertőzi meg, illetve mellé tesz egy tárgyat, vagy ráhullasz egy kis ilyen szennyezet, vagy már átalakult szürke ont, akkor azon nagyon-nagyon gyorsan megy. Tehát úgy is hívják, hogy a fertőzött on sokkal gyorsabban megy tönkre, válik szürkévé, mint amit magától indul el. És ami érdekes, hogy olvastam, hogy a dolog nem csak a on esetében történik, és én igazán sok kémiát tanultam, de ezt soha meg sem említették, ezt a dolgot, de valószínűleg ismeretlen volt, hogy a gyógyszergyáraknak olykor nagy gondot okoz, hogy a többféle kristályos vagy ilyen allotróp változat közül az egyik az hatékony és gyógyszerként használható, a másik meg értéktelen, bár kémiailag pontosan ugye az, mint a másik, de nincs meg a gyógyhatása, mert pont a sztereokémiájával kéne neki működni, ami azt jelenti, hogy a térbeli valóságával, mint egy kulcsa zárva úgy működik esetleg egy bizonyos esetben. És olyan pici dolog elég a beindításához, hogy átalakuljon, ami szinte mint egy spóra a levegőben valami kis dolog, és hogy előfordult, hogy egy olyan távolabbi gyáregységüket mentek el meglátogatni a gyógyszertári központból, ami híresen tökéleteseket gyártott, és ott még csak az árnya se vetődött, hogy önálluk ilyen gyógyszerpest is betegség kialakulna, és hogy tönkretenni esetleg az egész szériát. És miután elmentek ellenőrizni, hogy minden rendben van ezen a távoli helyen is, beindult ott is, mert ők vitték oda, ők fertőzték meg, pont a vizsgálók fertőzték meg. És némely esetben nagyon undorító a dolog, mert átmennek valami klassz teszten, és minden tökéletes, ez most így le lehet zárni ezt a szériát, és lehet csomagolni és forgalmazni. És az egésznek van egy ilyen lapangás ideje, és körülbelül amikor forgalomba hozzák, akkor a kuncsapnál már egy értéktelen dolog lesz, vagy egy gyorsan értéktelen dolog. Nem is hallottam én azért erről a folyamatról, ez teljesen új az egész. És a kifejezetten az on-test is révén hasonlítják ez a mechanizmust.
1: Lehet, hogy azért vannak úgy, mert én voltam egyszer egy ilyen gyárban, ami Tiszaújvárosban van, irdatlan méretű, tehát akkora csarnokot képzelj el, hogy nem tudom, tehát hogy hány száz méteres, azt inkább meg se tippelném. És ott ilyen bérgyártásban ilyen nyákokat, tehát nyomtatott áramköröket csinálnak valamihez, hát ugye azt ott nem lehet látni. És ott mindenki ilyen szkafanderbe járkál.
0: Ez a tiszaújvári kombinásnak a
1: nem.
0: mellékterméke?
1: Nem. Ez egy Jabil nevű amerikai tulajdonú vállalatnak egy ilyen magyarországi telepe.
0: Voltam máskor is többször voltál Tiszaújvárosban?
1: Hát szerintem voltam már, de ebben a gyárban egyszer voltam.
0: Egy nagyon érdekes sztorink volt egyszer. A Tiszaújvárosban volt egy közösségi rádió, azután egy Rádió 35. És ugye a Tilosnak is volt olyan időszak, amikor nem volt földi sugárzási frekvencia, elbuktuk például a Rádió C-vel szemben, és 2 évig gyakorlatilag csak interneten adtunk, akkor minden évben 1 hónapos ideiglenes adásra aspirálhattunk. Tehát voltak akkor abban a médiatörvényben egy ilyen lehetőség, hogy a valamiért frekvenciától kikerült rádió adó, hogyha egyébként egy működő közösség, meg hozzáértés, meg minden nyilvánvaló megvan. Évente egyszer kérhetnek egy hónapos ideiglenes adást. Ők, nem ők, hanem a hivatal kioszt neki egy frekvenciát.
1: Mert van még üres frekvencia?
0: Van persze. Nem sok, de van néhány frekvencia, és az a pont ilyen viszmajokra vannak föltartva, hogy adott esetben lehessen őket bedobni. És meg általában ezek nem ilyen országos lefedettségek, tehát ilyen néhány kilométerrel szóló rádiókról van szó. És a Rádió 35-nek megtetszett a dolog, és ők is folyamodtak ideiglenes frekvenciára, ők csak internetes kis rádió voltak ott a városban, és megkapták az engedélyt, és akkor jöttek rá, hogy de baszkát, akkor ők eddig csak nappal rádióztak, és este 10-kor kikapcsolták a helyzet, és reggel, mint olyan 9-kor vagy 7-kor, nem tudom, amikor megint elindult, és hát 90%-ban zenét adtak, csak általában a közösségi rádiók nem sokat beszélnek. Uh-huh. Én még a nagyobbak sem. És hirtelen rájuk szakadt, hogy ennek most felesen épp a ők 24 órás adást kéne csináljanak egy hónapon kezdeni, de kivel? Ki csinálják meg náluk? És fölhívtak minket, hogy nem szállnánk el segíteni nekik egy kicsit. És de beszálltunk, és ilyen truppokba mentünk le a Tiszaújvárosba. Az elsőre, akkori műsorkészítésen az Annával, meg a Weyer Balázssal, és a Vajdaivel, aki írta az első ilyen igazi tényfeltáró könyvet, a tényfel túrás az jut a tényfel túra. Az Orbán bányákról szólt uh-huh. egyébként. És nagyon, nagyon érdekes volt. Olyan pici volt a stúdiójuk, egy 10 emeletes lakótelepi háznak a legfelső szintjén volt egy ilyen, minden háznak ott van egy ilyen kis helység, egy kis ipari helység, ilyen szerszámoska, nem tudom, micsoda. Mint ennek az egynegyede, ott előtte mondjuk még egy ilyen 70 centis, hogy le van lenne választva, mondjuk akkor egy harmada. És mikor mi odaértünk, ők már kitették az épület tetejére a sugárzó antennát, azt valakonnan szereztek ott, úgyhogy műszakilag elindult ott egész nagyon-nagyon gyenge felszerelésük, ott például nem volt ilyen telefonhibrid adásba be lehetett adni a telefont. Azt akkor úgy csinálnunk, hogy oda kellett tartanunk a mikrofonhoz. De végülis kis barkácsolással megoldottuk, hogy egész kényelmes volt, és működött a dolog az a lényeg. És elkezdtünk rádiózni, és nem, rosszul mondom, először a Vagesszel ketten mentünk le. Bocsánat, a második körülményekor akkor mentünk így négyen. És a Vagesszel mentünk, és már amikor autóval mentünk Tiszaújváros felé, két hőlégballon szállt a város fölött. És gyorsan fel is írtuk, hogy ezeket le kéne vadászni, vagy legalább az egyiket a hőnékban, és be kéne jönni a műsorunkba. Akkor azt sem tudtuk, hogy fog kinézni a stúdió, mert nem láttuk még. Aztán, ahogy leparkoltunk, ott nem messze egy garázsból egy dübörgő zene jött ki, egy zenekar próbált, éppen egy garázs zenekar. Őket is levadásztuk, és őket is behívtuk műsorba.
1: Csak nem fértek be a stúdióba.
0: ketten jöttek a hat közül, és egybefértek a műzőnök, hoztak CD saját felvételt, és betettünk, és elkezdtük csinálni, egész éjjel csináltuk a műsort, és a csodák csodája, megadtuk a mobiltelefonnak a számot, amit föl lehet tenni, addig nem volt ilyen alkot betelefonálni műsorba. Ez ott először történt meg, és volt olyan, aki fölhívott minket, hogy hát ez tök jó, hát én nem is tudtam, hogy a rádió van a városban, hogy de hát ez marha tetszik neki, és azt mondta, hogy este éppen készült elpakolni, mert festi a lakását. Na, hogy de most már ilyen három van, most már fölmaradok is festek tovább. És időnként legalább háromszor még betelefonált, hogy most egy kicsit hagyja száradni, és hogy érdeklődött, hogy kik vagyunk, mi meg mi ez a mosolyt először ezt a tilos rádiót, és tök jó pofa volt az egész. És amikor végeztünk a reggel, este 7-től reggel 7-ig voltunk, 12 órát, és amikor reggel átadtuk a saját legénységüknek a dolgot, akkor mi elmentünk megkeresni, hogy hol fogunk aludni. Volt nekünk béreltek helyet, vagy nem tudom, hogy szerszélen, szóval volt egy lakás, amivel tudtunk aludni. És kicsit úgy megismerkedtünk a városnak a szerkezetével, és nagyon érdekes volt, hogy az egykori tulajdonképpen sivár lakótelepen szerencsére ugye mint a Füredi úti lakótelepen is, meg rengeteg helyen máshol nincsenek egymás nyakába építve a házak, hanem van köztük hézet, és ott a fák, meg jegenyék, meg nem tudom, platánok, minden, már majdnem fölértek, némelyikünk el is hagyta még a 15-es házat is, de legalábbis összemérhető volt, és ezért nagyon-nagyon zöld volt az egész. És a város közepén van egy tó, meg egy domb, a dombot egyébként az építési törv alapkiásásokból hordták ott össze, nem építési törv meg, nem volt építési törv meg, hanem alapásásból, és hogy a tó hogy keletkezett, az fogalma sincs, de még egy kis sziget is van benne, és rengeteg kerékpárosot, minden, egészen megtetszett nekünk, hogy a fele gondolta volna, hogy ez a Tiszaújváros egy ilyen jó próbál. Ráadásul kiderült, hogy a Rakusz Éva az ott kajakozik, aki nem volt világbajnok, de világbajnoki helyezett volt, és sokszor válogatott kajakos. Na, őt is levadáztuk, és bejött az adásba, viszont másnap el is jött minket a Vagesszal kajakozni a Tiszára. És a óriási élmény volt, hogy mentünk le a Tiszára nevezni, és ahogy gyalogoltunk a vízitelep felé, elmentünk egy ilyen parti kocsma, mert 6-8 asztallal ültek kint az emberek, és a kocsmában szólt a Rádió 35, és ott a parti emberek azt a rádiót hallgatták, amit mi csináltunk. Na, akkor mindjárt megkérdettük a Vagesszal, hogy olyan sivár az a rohadt 100 méter magas kémény, vagy még annál is nagyobb, hogy minden, ki kéne festeni valami jópofa smile-t rákenni, hogy itt tudom én. Úgyhogy elindítottunk egy mozgalmat, hogy kinek milyen ötlete van, és jöttek az ötletek össze-vissza. Kifejezetten egy ilyen kellemes élménnyel jöttünk el Tiszaújvárosból, és aztán még egyszer visszamentünk az Annával, és akkor is nagyon jó volt.
1: És a közbenső napokon ki csinálta a műsort?
0: Általában úgy volt, hogy reggel 7-től este 7-ig ők voltak, de volt, amikor már, hogy amikor négyen lementünk, akkor ők abban is nagyon elfáltak, ezt sem tudták csinálni. Egész rádiót kérdezett, 6 ember vagy 7 ember csináltak, akik gimnáziumban jártak, meg mit tudom. Tehát ilyen nagy lelkesek. Összesen a főnökük, aki minket is fölhívott, és a kapcsolatot velünk, meg ő pályázott, meg ő szerezte meg a frekvenciát. Ő viselkedett ilyen profi módon, a többiek csak ilyen lazán.
1: Rádiószakkör volt?
0: Ilyen rádiószakkör, igen. És jaj, van érdekeset akartam még mondani. Mindegy, majd eszembe jut. Ja igen, hogy amikor négyen lementük, akkor napközben is mit csináltuk a műsort. És amikor este aztán leültünk ott az egyik ilyen tóparti helyre, és ittunk egy sört, és akkor a szomszéd asztaltól átjönnek, hogy ti vagytok a tilos rádiósok.
1: Ez jó.
0: Amit onnan lehetett tudni, hogy mi vagyunk a tilos forróban voltunk.
1: Jók ezek a kisvárosok. Hát Gyöngyös is ilyen különben. Ott nincsen tilos rádió. Már nem tudom egyébként. Valamilyen rádió talán van. Na mindegy, és a anyám házánál az van egy ilyen melléképület, ilyen műhely, meg pince, meg ilyesmi, és annak csak cseréltük a tetejét öcsémmel. Mert beázott, ilyen bitumenes lapok voltak, akkor vettünk ilyen ezt a hullámlemezt, ez a Lindab-szerűséget. Akkor lebontottuk a régit, de ugye úgy volt, hogy csak a tetőléceket kell kicserélgetni, és a gerendákat nem. De kiderült, hogy az egyik gerenda is el van korhadva, ez szombaton volt. És azt is ki kellene cserélni. És akkor öcsém ott megméregette, telefonált egyet, és 10 perc múlva ott volt egy megfelelő méretre vágott gerenda. Mert azt hozott a gerenda árus. Hát ezt itt Pesten ezt nem tudnád megcsinálni. Ez Gyöngyösen egy telefon.
0: Azt a mindenit. Valaki ilyesmilyen foglalkozik?
1: Hát nyilván mindenki ismer mindenkit. Már úgy értem, hogy nyilván nem köszön mindenki mindenkinek az utcán. De hogy kitől kell lehet gerendát venni, azt nyilván tudják az emberek. Öcsém is korábban építkezett, nem sokkal régebben. Nyilván megvan a kapcsolat így az emberekhez.
0: Akkor egy kis ideillik, egy kis beharangozóval folytatom, hogy holnap után, illetve hát ma. Tehát majd csütörtökön napközben és pénteken tematikus napjaink vannak, és a rendszerváltást ünnepeljük meg, hogy a rendszerváltás napja a cím a két napja.
1: Nem csak pénteken?
0: Olyan sok tematika kimaradt volna ebből az egészből, úgyhogy még így is egy csomó ki fog maradni, de nem lehetett ezt ennyire hagyni, és aztán a csütörtök is akkor megtelt.
1: Remek.
0: És
1: az a kár egyébként, hogy ezek miért nincsenek fönn a weblapon, ezek az infók, mert például nincsenek.
0: Például azért, mert sajnos hát valami ki fönt van, úgy tudom, de a végső program az tulajdonképpen egy-két órája alakult ki.
1: Én tegnap vagy tegnap előtt, mert emlékeztem rá, hogy mondtad a múltkor, és gondoltam, ránézek már, hogy mégis mit tesznek, és egy büdös szó nem volt rajta. Most elnézést kérek, hogy belülről kritizálok, de...
0: Ne, tök igazad van, tök. Sajnos ez a... Hát igen. Igen.
1: Na, jó, igen, tehát... Bocsánat, hogy lelomboztanak, de folytasd, kérlek.
0: Viszont kérlek szépen a következőnek a szervezésével szálljál be.
1: Már hogy milyen következőnek?
0: Mert régen negyed évenként csináltunk egy tematikus napot, és nagyon jó volt. Például számomra néhány emlékezetes volt, mikor a kötelező hírszolgáltatást a nyakunkba varták, akkor csináltunk egy tematikus napot, a hírek napja volt. És sok érdekes dolog hangzott el, sok érdekes vendég, vagy értékes vendég volt. Én nekem a két híres bemondó volt a beszélgető társam, a Zahorán Adrien és a Szalóci.
1: Azt hallottam szerintem.
0: Meg, szóval érdekes dolgokról. Tartalmas volt az a nagyon-nagyon jó volt a matematika napja, ami ráadásul tök véletlenül sikeredett, mert a török napot tervezni meg is lett tartva, mert a török kultúra napja. És a Keszthelyi mi a névzelésünk, ő nagy versforogó, és azt írta a közös levlistánkra, hogy a török napon magam is műsorkészítésre török. És erre írtam neki egy, de például a közös listán, de ő neki címezve, hogy Imi, akkor ha megtartjuk a matematika napját, akkor elmondhatod, hogy ma tematikus nap van.
1: Ja, Istenem.
0: És amikor ezt leírtam, 2 perccel később a Mikolaj, a műsortársam írt a fitness listára, hogy papu, ez komoly, mert engem érdekelne a dolog. Akkor felhívtam a Miket, és nekiálltunk, és elkezdtük szervezni a matematika napját. És azt hittük egy kicsit, hogy hát lehet, hogy egy olyan tilos rádiós nap lesz, amikor nem hallgat minket senki, mert félelmetes dolgokról fogunk beszélni, vagy rossz emlékeket keltünk sok emberre. De annyira jó volt az egész, minden műsor nagyon kitett magáért, és nagyon érdekes vendégeket hívtak, és a mi vendégeink az egy 2 hapsi volt, a most már nem tanszékek vannak az egyetemi intézetek, aztán a műszaki egyetem matematikai intézetnek a docense volt a vendége, és ő hozott magával az egyik tanársegédjét, így kettejétek. Teljesen ki voltak nyúlva, hogy milyen okosak a tízes rádió hallgatói, olyan jó kérdéseket tettek föl, hogy a matematika az egy exaktul létező dolog a világban, vagy csak az ember fejében levő konstrukció.
1: Ez egy absztrakció, az egyértelmű.
0: Absztrakció. És hogyha nem ér ember a Földön, attól még a kör átmérője és a kerületek között mi a mérőszám, nem? Akkor is ezek objektíven létező dolgok vagy sem. Szóval nagyon érdekesen filozófiai dolgok. És a matematikának a története az hemzseg a nagyszerű anekdotáktól, meg felismerésektől, meg különös emberektől, meg képességekről, meg illetőt. Én a Ramanujjának a sztoriát hoztam el akkor, hallott, ismered? Egy indiai srác, aki egy pásztorként élt a falujába, ilyen fensikon legeltettek, és ott így porba rajzolva, meg jártott a faluban, iskolába, ott ilyen íróeszközökre, meg egyébként szertett. Nagy tudásra nem, viszont egymagában, magájában feltalálta a matematikát még egyszer. És szerencsére volt a közelben egy olyan pedagógus, aki észlelte, hogy nem mindennapi srácról van szó, és elküldte a srácnak a levezetéseit a Cambridge Egyetemre, és a tanszékvezetőnek címezte, akit Hardy-nak hívtak, és a Hardy írt egy könyvet, egy matematikus képtelje, és ez abból volt, ez onnan veszem ezt az egész szorít. És a Hardy azt írta, hogy ő hivatalában teljesen megszokott, hogy naponta több tucat levelet kap, amelyek között mindig van jó néhány, aki megtalálta a másodfokú egyenlet meggondoló képletét, meg ami egyébként nem semmi, de erre nem volt idő, hogy ezekkel foglalkozom, meg teljesen futóbolondok is írtak mindenféle szörnyűségeket, aminek köze nem volt a matematikához, vagy már az első sor tele volt ellentmondásokkal. És azt mondta, hogy egy jó darabig nem vette észre ennek az indiai srácnak, hogy őről azt volt előtt, amikor egyszer véletlenül beleolvasott, és el is szégyelte magát, hogy nem sokan múlott, hogy el is a szemétbe végezte. És fölvette a kapcsolatot ezzel a pedagógussal, és rövid idő alatt ő rájött, hogy itt valószínűleg tényleg egy nem mindennapi matek zseniről van szó, és elintézte, hogy kikerüljön Angliába a srác. Azt mondta, hogy az első néhány hónap az arra ment rá, nem matematikára, hanem megtanuljon európai módon viselkedni, meg enni, meg késrevilával bánni, meg a holdra jött volna szegény fiú. De aztán belevetették magukat a matematikába, és azt mondta, hogy sajnos az együttműködésük nagyon rövid volt, alig másfél év, mert a Ramanujan, ami akkor teljesen gyógyíthatatlan ilyen autonóm betegséget megszerzett itt Európában, ami hát nem sokkal később elvitte őt.
1: A sztorit ismertem, azt csak mondta, ezt a névről nem...
0: A Hardy azt mondta, hogy ez a másfél év, ez élete legtermékenyebb időszaka volt. Az első fél évben a Ramanujan megtanulta még egyszer a most már a hivatalos matematikát, és fél év alatt gyakorlatilag egyetemi doktori szintig eljutott, tehát két kanállal habzsolta az egészet, minden a fejében minél tökéletes volt. És azt mondta, hogy olyan elképesztő agya volt neki, mivel kórházban volt, és volt egyszer meglátogatta, és mondta neki, hogy képzeld el, egy olyan villamossal jöttem, aminek a sorozat száma, mondott Twitter, hogy 366, ami a, mit tudom, a valamilyen milyen prim szám volt, vagy valami nevezetes izé volt, vagy ő neki gondolta az ott. És a Ramanujan meghallgatta, bólogatott, és szerint, hogy ez nem csak azért érdekes szám, amit mondasz. Ez a legkisebb olyan szám, amely két prim szám köbének a különbségével leírható. Azt mondta, hogy utána számolt, azoknak egy fél nap kellett, hogy itt van, de igaza volt. Azt mondta, hogy káblázatos. Na jó, szóval ilyen történetek is voltak a matematika napon, és egy nagyon sikeres nap volt. De volt egy csomó, amit nagyon élvezettel csináltunk végig, és az összehozza kicsit a rádiót, meg olyan emberek csinálnak, nem feltétlenül mindig a műsorok, hanem olyanok is összejönnek, akik ennyire nem szoktak. Hát nem tudom, remélem ez a mostani is elég érdekes lesz. És mivel a közösségi rádiókról kezdtünk el beszélgetni, a holnapi napon meghívtam a Molnár Pétert, aki volt...